Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
2: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. Programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
1: Időjárás.
2: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: Qué bonita voleo, qué bonita voleo. Nana de mayo, nana, nana, nana, nana, nana de mayo. Vea pa' que aprendas.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Ez a süsfel nap az ébresztő műsorunk, én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Azért most egy picit örülök, hogy abban szinte biztos vagyok, hogy az én kislányomnak jut normálisan ebéd reggeli uzsonna Szigetszent Miklóson az óvodában, mert nem
4: igen,
3: mindenhol van ez így.
4: Van. Sajnos, igen.
3: Nyilván mi is olvassuk, látjuk most tulajdonképpen így az egész ország erről beszél valahol. Egyébként nagyon érdekes, képzeld el, hogy tegnap ahogy jöttünk haza, az unokatesom is ült a kocsiban, mindegy, voltunk valahol, és elkezdte nekem mesélni ezt a gyömrői esetet, hogy hallottam erről, hogy a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói, ugye ők biztosítják ott a térségi iskolákban is az étkezést, hogy a polgármester hát lebuktatott több konyhai dolgozót, majd mindjárt mondjuk, de szerintem biztos, hogy a legtöbben már hallottátok, hogy mennyi ételt lopott el, és mondjuk el, hogy a gyerekektől lopták,
4: hát a gyerekektől,
3: mindezt el.
4: Igen.
3: Tehát ez egészen elképesztő, na de képzeld el, hogy ahogy így meséli nekem az autóban az unokatesom, mondtam, hogy hát én ezt így nem hallottam. És körgetem 2 perc múlva a Facebookot, és feldobta ezt a posztot.
4: Tehát, hogy elképesztő, nem láttam, hogy... egyébként, nem tudom, küldted ugye a videót, csak aztán ugye annyi minden volt már itt tegnap este, hogy akkor most kezdtünk erről beszélni, úgyhogy én még egy kicsit így, hát hogy mondjam, keresem a szavakat, mert konkrétan sokat kaptam.
3: Ja, hogy
4: kaptam.
3: Te ezt így most tudtad
4: hát
3: meg, igen.
4: Most, mert valahogy tegnap annyi minden volt úgy délután, hogy ez így, ez a hír nem jött velem szembe, és most, hogy így mondtad, meg megnéztem ugye az erről készült videót, amit ugye a polgármester készített a rajtaütésen tulajdonképpen, és így sokkot kaptam, tehát hogy nyilván igen. Lopni bűn, oké, rendben van, de az, hogy még gyerekektől is.
3: Igen, meg egyébként addig Bettit hagyom, hogy a vérnyomása lejjebb menjen, addig mondom, hogy ugye a legmegdöbbentőbb ebben a mennyiség, mert az, hogy most Marcsi néni, Julika néni megmaradt 2 kocka sajt, azt ő hazaviszi a gyereknek, az unokának, azért azt gondolom, hogy ez mindenki
4: nincs baj,
3: csinálja
4: inkább,
3: meg ezzel, nincs baj.
4: A kukába kerüljön egyébként, tehát ez így rendben is.
3: De az, hogy itt konkrétan a maradékot adták a gyerekeknek, és minden mást, amit ők haza akarnak vinni. Tehát, hogy olyan mennyiségről van szó, lássuk, azt írja a polgármester Kisberg Szabolcs, hogy lássuk az ellopott mennyiséget, a 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, mindössze 0, még egy kilónyit se hagytak meg a gyerekeknek, már pedig ugye több száz gyerekről van
4: és
3: szó.
4: És hogy osztották több száz gyerek közül? Van ott egy fotó.
3: Hát, ugye a reszelt sajtot, Pentáról beszélgettünk tegnap az autóban, hogy ugye reszelve a sajt, hát figyelj, most a kenyérbe, a reszelt sajtból, ha teszel, nem tudom, 3 ilyen kis kukacnit, már azt mondhatod, hogy van benne,
4: van
3: azt
4: benne
3: hello,
4: sajt,
3: mert
4: igen.
3: Ugye szeletelve több kell bele, de hogy reszelve nyomokban tartalmazhat sajtot. De hogy akkor a másik, 6 kiló sonka felvágottból 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek.
4: Köszi.
3: 6 kiló margarin felét elvitték, ezen felül elloptak, mint egy 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot és egy nagy csomag levesgyöngyöt. Előkerült még a csomagból sok készszendvics, több tányér készétel, sőt még diétás menü is, az egyik hűtőben pedig kiló számra volt elrejtve a maradék köret. A tettenérést követően a polgármester azt írja, hogy kihívta a rendőrséget, akik lopás miatt eljárást indítottak az elkövetők ellen, mind a négyen be is ismerték a tettüket. És hát utána megkérte őket, hogy szedjék össze a személyes tárgyaikat, hagyják el az iskola épületét, mert hogy azonnali hatállyal fegyelmi kíséretében elbocsátotta mind a 4 konyhai alkalmazottat. És hát az a durva, hogy reggel hallottam egyébként a polgármester urat nyilatkozni, hogy ő elmondta, hogy jelenleg ugye lopás büntetről van szó, viszont hogyha kiderül, hogy ez rendszeresen megtörtént, akár börtönbüntetést is kaphatnak.
4: Hát én arra tippelnék, hogy ez volt az első nap, amikor most ezt
3: igen, csak ugye ezt bizonyítani kell.
4: Persze, be kell bizonyítani, igen.
3: Kellenek nyilván szemtanúk, meg ez a rendőrség dolga, de ha tudja a rendőrség bizonyítani, hogy ez üzletszerűen, hosszabb távon elkövetett lopás volt, akkor a Marika néni, már most ezt csak általánosságon mondom, persze, mehet a böribe. Tehát, hogy...
4: Hát mondjuk ez nem meglepő, mert akkor lehet, hogy ez már évek óta, nyilván hónapok óta, hosszú hónapok óta így volt. Azért nem kis mennyiséget vettek el. Sőt, több kommentelő írja, hogy az igen, meglett a családnak a havi étkezése, mert a saját családjuknak. Miközben a szülők azért ugye kemény pénzeket fizetnek. Pont egyébként tegnap egy budapesti csoport, én ugye a 18. kerületben nőttem föl, ott írta ki egy szülő, hogy figyeljetek, Márti, amúgy mennyit fizettek az iskolába az étkezésért, és 23 000 forintos összeget írt, ez most mindegy, melyik iskola, lényeg, hát egy iskolába. Gondolom egyébként itt se lehet feltétlen sokkal olcsóbb annak, akinek ugye éppen nem kedvezményes, mert nem 3-an vannak testvérek, vagy bármi, Úgyhogy azért,
3: hát
4: igen,
3: ha most belegondolsz,
4: pénz az egy hónapban.
3: Kifizetted a négy konyhás néninek
4: hát
3: egy havi kajáját.
4: Igen.
3: Fú, és figyelj, Beti, igen, lopnak az, oké, de hogy kinek van szíve és lelke a gyerekektől elvenni hát
4: ez
3: azt,
4: és
3: amit...
4: És inkább kevesebbet ad érted.
3: És kevesebbet tesz bele, és ha kér egy repetát, akkor képes neki azt mondani, hogy nem maradt, és közben ő meg ott... Tehát, hogy... És négy nőről van szó, most itt mindegy a nemek, de mégiscsak azért a nők, azt gondolná az ember, hogy becsületesebbek, igen, érzékenyebbek, be, igen, hogy, és a legmegdöbbentőbb szintén ezt is a polgármester nyilatkozta, de egyébként miután a polgármester úr megosztott egy olyan videót, ahol ugye fölveszi, hogy kutatja át a kocsiban, közben hallatszik a hang, hogy büszkén mondja a néni, hogy igen, nálam is ugyanennyi van, igen, ott a barack, és igen, hogy nem felesleges megnézni, mert ugyanannyi, mert hogy szétporcióztuk. És hogy ezt mondta a polgármester, hogy számára a legmegdöbbentőbb nem is a lopás, hanem hogy egyikük sem mondta azt, hogy elnézést, vagy hogy, hanem még igen, nekik állt fejebb, és persze nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy konyhásként nem keresed a világ legtöbb pénzét, de bocsánat, de el lehet menni máshova is dolgozni, lehet lopni kicsit, hogy mondjam, ennél azért kicsit gyerekbarátabb módon is, mert ha egy picike megmarad, meg nem tudom, tehát az nem mentség, hogy én keveset keresek, ezért elviszem a gyerekektől, amit kifizettek
4: a szülők. Fizetnek ki,
3: hát,
4: igen.
3: Most mert nem mondok csúnyát, de
4: a kommentelők, hogy azzal nincs is baj, hogyha megmarad, mert tényleg mondjuk azért mindenhol marad meg, és mondjuk azt szétosztják, mert tényleg az egyébként tulajdonképpen azt már nem adod oda másnap a gyereknek, hanem menne a kukába. Tehát azt mindenhol így csinálják szerintem, és ezzel nincs is baj, hogy a maradékot elviszik, mert most tényleg jobb, mintha most tényleg kidobnák, de azt, hogy nem a maradékot viszik el, hanem megcserélik, és a maradék az tulajdonképpen az, amit a gyerekek kapnak. A nagyobb részét meg elviszik, hát mondjuk az úgy nincs rendben.
3: Azért elég durva dolgok derülnek itt ki a kommentekben, szóval, hogy azért itt ki derülnek olyanok, hogy máshol is hogy működik ez a rendszer. És egyébként nem akarunk mi sem naívak, meg álszentek lenni, tudjuk, hogy valahogy mindenki okoskodik, és most itt nem csak a konyhában, hanem mit tudom én, ha valaki az Aldiban, Lidlben, Tescóban dolgozik, biztos vagyok benne, hogy ott is van már valami jó kis kialakult rendszer, vagy nem feltétlenül csak itt, akár például én reggel hallottam egy olyan sztorit is, hogy kórházból, mit tudom én, elvisznek haza, nem tudom, egy domestos, most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ilyenek amúgy sajnos vannak, és sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy ez valahol az ember elfogadja, de az, hogy egy gyerektől ilyen mennyiségben, ilyen formában, ez egészen elképesztő. Én szinte biztos vagyok benne egyébként, és jól is van ez így, hogy gondolom kapott egy fülest a polgármester úr, hogy most kéne erre sétálni, mert na.
4: De most lehet, hogy akkor, ahogy ő is mondta, fog tartani ilyen ellenőrzéseket. Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki dolgozott egy ilyen nevesebb budapesti pékségbe, és ott
3: na,
4: például este hazavihették, mert ugye nyilván úgy van, hogy minden nap friss pékáru, nem fogják azt kirakni, amit ugye előtte eltek, és ez ilyen francia pékség volt, mondom, kicsit ilyen drágább, és akkor tök jó volt, mi volt, hogy mi is kaptunk. Tehát, hogy akkor ők hazahozhatták dolgozók, nyilván, mint hogy ki legyen dobva. De az más, az egy üzlet nyilván, ott árulod. Itt meg azért a gyerekeknek kifizetik a szülők, és
3: igen,
4: azt
3: meg egyébként
4: el, az egész más.
3: Tudom, hogy sok helyen szigorú szabályok vannak, például gondolok itt ilyen gyors éttermekre, hogy én úgy tudom, hogy ott például, ugye, hogyha eltelik, nem tudom, 10 perc, és nem viszi el senki a hamburgert, akkor ki kell dobni, és te még
4: sajnos
3: meg se
4: igen,
3: eheted.
4: Igen.
3: Tehát, hogy vannak ilyen szabályok.
4: Ami
3: most az, hogy azt is ki lehet
4: a dolgozó, például nem eheti.
3: Hát igen,
4: meg,
3: de biztos
4: hát
3: vagyok benne, hogy ez is ki van valahogy találva, hogy miért, tehát, hogy nyilván, hogy a munkaidejéből nem tudom. Ezt,
4: biztos.
3: De ez gondolom benne van a szerződésében, tisztában van bele, aláírta, mit tudom én. De hogy tudod,
4: az
3: ilyenkor
4: azért,
3: az ember annyira csalódik az emberiségben, hogy tényleg négy konyhás néni büszkén, igen, nekem is
4: aki
3: ennyi
4: gondolom
3: van.
4: Egyébként nagymamák, vagy vannak unokáik, vagy családjaik, oké, biztos mondják, hogy nekik viszik haza, hát rendben van, csak a több száz másik gyerekkel meg mi lesz?
3: Jó, hát majd én is akkor bemegyek a boltba, aztán kilopok két kenyeret, mert van egy gyerekem, és akkor az felmentés, tehát hogy azért ez így, vagy nem is kilopom a boltból, hanem valaki megveszi, és az ő szatyrából lopom ki, amit még ő ki is fizetett.
4: Mert ez ugyanígy így történt. Igen. Itt is így történt, mert ugye hát fizetik minden hónapban ugye a szülők az ebédet.
3: Egészen elképesztő, viszont hát le a kalappal amúgy a polgármester előtt. Megmondom őszintén, hogy tegnap így mondtam is, hogy ez még így kampánynak is tök jó, mert hogy nyilván most úgy, hogy mondjam, szimpatikussá válik az ember, meg hát felhívja egy nagyon fontos dologra itt a figyelmet, és hát ugye innentől kezdve azért, akik eddig hasonlóképpen jártak el, bár bízom benne, hogy nem nagyon volt ilyen mennyiségű lopás, hát ők most biztos, ők is fülüket, farkukat behúzzák, mert hogy most biztos, hogy lesznek ellenőrzések, ez egészen biztos. Ezért is javasoltam Betty így adáson kívül, hogy majd mi is az étrendet esetleg hívjuk fel, ugye például Szigetszent Miklóson több iskolába, óvodába ők biztosítják az ételt, hogy beszélgessünk arról, hogy ők például hogyan küszöbölik ki azt, hogy ilyen nem forduljon elő. Úgyhogy igyekszünk majd így helyi szinten mi is egy picit utána járni ennek a témának.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
4: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
8: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
7: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szentmiklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szentmiklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
9: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
7: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánc csoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év táblatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süsfelnap a Lakihegyrádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Friss közlekedési információkkal kezdjük is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat, így péntek reggel, szeptember 4-én. Tudjátok, egyébként a péntekek mindig egy picit jobbak közlekedés szempontjából, még akkor is, amikor egyébként iskolai időszak van. Ez egyébként most is így van az utakon, én azért úgy látom, hogy van egy kicsi torlódás Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton, illetve a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán tudtok egy picit lassabban autózni, de azért nem annyira jelentős. Ezen kívül azért a főváros felé vezető utakon élénk a forgalom, különösen az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de az M2-es autóúton Dunakeszi határától is van egy pici torlódás, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre közelében, és a 31-es főúton Mende térségétől is jelenleg lassan tudtok csak autózni. Aztán az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban továbbra is szakaszos torlódás alakult ki, mint egyébként a korábbi napokban, úgyhogy arrafele tehát figyelmesen vezessetek, ha tehetitek egyébként, akkor kerüljetek. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a sűs felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok. Szeptember 4-e van, péntek reggel. A tódorok, illetve a rozáliák ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket, boldog névnapot kívánunk. És nézzük is meg, hogy ehhez a szeptember 4-éhez milyen jeles napok és évfordulók tartoznak. Ma lenne, képzeljétek el, 109 éves Maléter Pál, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere, illetve mártírja. Malétert 1943-ban a keleti frontra vezényelték, ahol fogságba esett, majd aztán partizánként harcolt. 1945 után a magyar hadsereg tisztjeként teljesített szolgálatot, aztán október 31-én a honvédelmi miniszter előhelyettesévé nevezett ki, majd november 3-án pedig honvédelmi miniszter lett. 1989-ben rehabilitálták, és méltó körülmények között egyébként őt újra temették, 1990-ben pedig vezérezredessé léptették elő. Aztán ma van palermói Szent Rozália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének az ünnepe, hiszen ma ugye, ahogy említettem, Rozália névnap van. A 12. században élt szicíliai katolikus szűz volt Szent Rozália. Ő egyébként remetességben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkőbarlangjaiban. Mind a bencések, mind a görögegyház hívei szerint egy élő apáca volt. 1624-ben Pest is pusztított Palermo és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot épített Rozália remete barlangja mellett. Aztán 106 évvel ezelőtt történt, hogy Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat. Előtte a Julián naptár volt használatban, és csak 1920. szeptember 4-én vezették be Bulgáriában. Aztán 64 évvel ezelőtt a Beatles megkezdte munkáját az Emmy Abbey Road stúdióban. A fiúktól 6 dalt rögzítettek, köztük a Love Me Do-t és a P.S. Love You-t. Az előbbi érdekesség egyébként, hogy a hangfelvételt vezető George Martin 16-szor ismételtette meg a dalt Lennonékkal. Aztán 47 évvel ezelőtt hunyt el, méghozzá Budapesten Öveges József, fizikus professzor. Több mint 30 könyvet írt életében, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. Aztán egy évvel ezelőtt hunyt el, ezen a napon 91 éves korában Giorgio Armani, olasz divattervező, eredetileg egyébként képzeljétek el, hogy ő orvosnak készült, majd kirakat rendezőként és eladóként dolgozott Olaszországban, Milánóban. Aztán 1975-ben 41 évesen alapította meg a cégét. A tervezőnek komoly szerepe volt a mai unisex divatirány kialakításában. Úgy fogalmazott, hogy én voltam az első, aki lágyította a férfiak imázsát, és megkeményítette a nőket. Armaninak köszönhetően lett Milánó a világ egyik divat fővárosa. A divatiparban egyedülállóként Giorgio Armani egyedüli részvényese volt egyébként a cégének, és hát tavaly hunyt el, ahogy említettem, 91 éves korában. Aztán 76 éves lett a mai napon Karda Beáta, énekesnő, Isten éltesse sokáig. 58 évvel ezelőtt pedig a Rolling Stones Street Fighting Man című számát betiltották Chicagóban, és egyébként nem csak ott, hanem több amerikai városban. A hatóságok szerint a dal alkalmas volt arra, hogy utcai zavargásokat keltsen. Tulajdonképpen ezért tiltották be. Aztán Mark Spitz úszó megnyerte a 7. aranyérmét ugyanazon az olimpián 54 évvel ezelőtt, ez 1972. szeptember 4-én történt. És szülinapot ünnepel még a mai napon Beyoncé is, amerikai énekesnő, színésznő. Isten éltesse sokáig, 45 éves lett a mai napon. Egészen elképesztő. És még így a végére, ma van a Google egyik születésnapja. A Google jelenleg a legnépszerűbb internetes keresőrendszer. A keresésen kívül többek között térkép, útvonaltervező, pénzváltó, számológép, naptár, levelező, fordító és még egyébként hirdető rendszer is. A projektet Larry Page és Sergey Brin alapította, mindketten a Stanford Egyetemen végeztek. A Google különböző napokon is megünnepli a születésnapját. Néhányan úgy tartják, hogy a születésnap a domain bejegyzésének a napja, amely 1997. szeptember 15-e, de természetesen fontos dátum a cég alapításához szükséges iratok aláírásának a napja is, amely viszont 1998. szeptember 4-e. Bulikat és ünnepségeket pedig szeptember 7-én és 27-én is tartanak. A Google mindegyik születésnapját ünnepli, meglepetésszerűen változó Google logókat láthatnak a felhasználók ezen alkalmakkor, úgyhogy érdemes ma is szeptember 4-én is ránézni a Google-re, bár egyébként szerintem annyira az életünk része, hogy minden nap használjuk tulajdonképpen. Végezetül pedig 56 éves lett a mai napon Létai Dóra színésznő, aki még egyébként a Dr. Pongrácz Réka szerepét játszotta a Jóban Rosszban sorozatban. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 4-én péntek reggel, itt a Fennabban az ébresztő műsorunkban. Ne feküdj le haraggal, ezzel a dallal megyünk tovább Geszti Péterrel, aztán jövök is vissza, és megnézzük, hogy ma reggel milyen témákkal fogunk foglalkozni. Ráadásul a mai reggelen egy nyereményjátékkal is készültünk nektek. Hamarosan jövök annak is a részleteivel.

Geszti Pétertől szólt a Ne feküdj le haraggal, itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süspelnapban. Szeptember 4-e van, szép napot kívánok minden hallgatónak, a mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Nézzük is meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. 7 óra után mutatunk nektek abból a beszélgetésből, abból az interjúból egy részletet, amelyet Patek Edina kolléganőnk készített, még augusztus 31-én Szigetszentmiklóson, amikor is a Gazdasági Bizottság megtartotta rendes nyilvános ülését, és Tóth Pállal a bizottság elnökével beszélt át Edina a legfontosabb napi rendi pontokat. Aztán pedig hívjuk majd telefonon 7:30 után Faragó Pétert, dunavarsányi régészt, mert hogy lesz ezen a hétvégén szombaton egy különleges kiállítás, méghozzá Ráckevén. Egyébként ez egy viszonylag interaktív kiállítás, a kiállítás pedig majd egy éven keresztül látogatható. Ezzel kapcsolatosan beszélgetünk majd vele. Aztán 8 óra után folyamatosan lesznek vendégeink, érkezik majd hozzánk Laszák Zoltán, a Szigetszentmiklósi Kickbox Egyesületnek a vezetője, mert hogy túl vannak bizony egy világkupán, és ha minden igaz, a világkupa győztes hölgyet is hozza majd magával. Aztán pedig a Suri Medikáltól érkezik majd hozzánk Surányi Niki és Komoróci Balázs, mert hogy ezen a héten van ugye a három napos, egészen pontosan ma kezdődik a három napos Dunaharaszti Városnapok, és a Suri Medikál is ingyenes programokkal is készül természetesen. Erről is beszélgetünk majd velük. Aztán Gere Ági átkerült a mai napra, talán furcsa lehetett sokatoknak, hogy tegnap nem volt. Tudjátok, ő mindig csütörtökön érkezik hozzánk. Gere Ági a Kis Dunamente TDM szervezet vezetője, de ma 9:30 után lesz a vendégünk. És vele fogjuk kisorsolni, úgy néz ki, a szerencsés nyertest is, mert hogy korábban már beharangoztam, hogy ma van egy nagyon jó kis nyereményjátékunk. Egyébként megsúgom nektek, hogy már most rengeteg jó válasz érkezett, mert hogy kint van már a poszt a Lakihegy Rádió közösségi oldalán, hogy egészen pontosan mit is lehet nyerni, úgyhogy mondom is azért nektek, aki esetleg éppen még lemaradt a közösségi oldalunkról. Ezen a héten szombaton egy egynapos 200 hektáros autós repülős élményfesztivál lesz Tökölön, amely amatőr motorsport bemutatókat, légisókat, tuning találkozót, élményvezetéseket és családi programokat is egyesít. Versenyekkel egybekötött látványra, élményre és közösségre épülő show lesz, ahol a drift, a gyorsulás, a repülők és a kaszkadőrök egyszerre vannak jelen. Most így úgy hangzik, hogy ez egy férfias rendezvény, de én azt gondolom, hogy ezt egyébként a nők is szeretik. Ezt még egyébként én is simán megnézném. A kérdésünk pedig úgy hangzik, hogy milyen rendezvény lesz most szombaton a Tököli repülőtéren, a Nemzetközi Sünifésülő és Sündögönyöző Fesztivál, vagy B végső összecsapás Alfa, egy egész napos autós repülős élményfesztivál. A nyeremény pedig 2 darab belépő a fesztiválra, 8000 forint per fő értékben, és sétarepülés is 2 főre szombaton 9 és 9:30 között. Ennek pedig gyakorlatilag az értéke 19.000 forint per fő, tehát összesen 54.000 forintos a nyeremény értéke. 0620 95 95 107, tudjátok, az SMS falunk sajnos még mindig nem működik, ezért kérlek szépen Viberen írjatok, de ahogy említettem, már rengeteg jó válasz érkezett. 9:30 után értesítjük a szerencsés nyertest. 0620 95 95 107, tehát ez a Viber számunk, ide várjuk a helyes megfejtéseket, és ha esetleg most lemaradtatok a kérdésről, a Lakihegy Rádió közösségi oldalain fönt van minden fontos info a mai nyereményjátékunkkal kapcsolatban.

0: Egy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
5: Időjárás.
6: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét elkerülő szakaszán korábban kiépített terelésben két személyautó ütközött össze, ezt írja az Útinform. A 83-as kilométernél jelenleg csak egy sáv autózható. Aztán erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget legtöbb útján jelenleg torlódásra kell készülnötök. Igen, én is úgy látom a térképen, hogy az 510-es úton is, Taksony főútján, tehát ott is lépésben lehet jelenleg autózni, de csak egy bizonyos szakaszon, leginkább az már egyébként a Dunaharaszti lévő szakasz, a Dózsa-György utca és a főút találkozásánál ott van egy kis torlódás. Reméljük egyébként, hogy nem egy baleset történt, mert oda rendőri jelenlétet is ír nekem a térkép. Ezen kívül élénk a forgalom a Gerinc úton is, Szigetszent Miklóson, illetve a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg lassan tudtok autózni, a fővárosi csepeli szakasz viszont meglepően jól autózható. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Szigetszent Miklós városának gazdasági bizottsága augusztus 31-én, vagyis ezen a héten, hétfőn tartotta rendes nyilvános ülését. Ezen az ülésen is ott volt természetesen Patek Edina kolléganő, és Tóth Pállal, a bizottság elnökével beszélte át a fontos napirendi pontokat, amelyeket megtárgyalt a bizottság. Ebben a fél órában megmutatjuk nektek ezt az interjút. Hallgassátok meg!
5: A 8. számú napirendi pont a Fővárosi Vízművek ZRT által a 2027-2036 közötti időszakra összeállított gördülőfejlesztési terv véleményezése. Terveznek fejlesztéseket, hol lesznek ezek és milyen változások várhatók?
6: Igen, hát ez is megint egy nagyon fontos, ugye a szennyvíztisztító bővítés már napirenden van, azt gondolom, évek óta, és ugye ez a gördülőfejlesztési terv is tartalmazza maga a szennyvíztisztító bővítést. Ugye a teljes bővítés, tegnap közmeghallgatás volt, azon is ez volt az egyik téma, ugye a szennyvíztisztító bővítés és a kapacitás, ugye egy 2-3 éve már nem lehet rákötni a szennyvíztisztítóra a kapacitás hiány miatt. Ugye a meglévő szennyvíztisztítónk is elavult, nagyon sok korszerűsítésre lenne szükség, hogy tudja azt a kapacitást, ami névlegesen megvan, ugye 6000 köbméteres névleges kapacitás, és jelenleg olyan 4800-900 köbméter tud csak kezelni, tehát már maga ott van egy 1200 köbméteres hiány, amit sajnos nem tud. De lenne lehetőség, és ez a gördülőfejlesztési terv erre is kitért, nagyon markásan. Egyrészt a városnak megvan a forrása hozzá, ugye a szennyvíztisztító bővítés, ez egy közel 1 milliárd forintos szerepvállalással a város is hozzájárulna, és ehhez egy olyan kb. 400 millió forinttal pedig a fővárosi vízművek. Ezek az első ütemek, amik el tudnának készülni, egy rövidebb táv után, egy középtáv és egy hosszabb távon. Az első körben egy 6-7 hónap múlva egy 200 köbméteres kapacitás bővítéssel egy 4-500 fő rá tudnak kötni, ezt több ősszel még egy 100 köbméterrel, ugye meg lenne fejelve, és akkor még egy 200 fő legalább rá tudna. Jelenleg a városban 170 főnek van benne a szennyvíztisztító kapacitásra igénye, de hát hogyha meg lesz ez a plusz kapacitás, akkor valószínűleg ez nőni fog, aki eddig ugye nem is adta be a kérelmét. Ez volt az egyik a gördülőfejlesztésből a terve, ami egy nagyon markáns dolog volt. A másik ugye, amit első tételben szeretne a fővárosi vízművek megvalósítani, az a tűzi vízhálózat fejlesztése, tűzcsapóknak a létesítése, egy 58 millió forintos első ütemű. Azért kell, itt két ütem van a fejlesztési tervekben, van egyes ütem, ami egy éven belüli megvalósítás, és egy kettes ütem, ami a kettőtől a 10 évig terjedő időszaknak a megvalósítása. De mivel ez gördülő fejlesztési terv, ez minden évben jön újra, tehát minden évben a prioritásokat figyelembe véve. Itt a tűzcsapnál, hogy az első ütem ez a 30, az 58 millió forint, a második ütem ez egy 237 milliós, még kb. 150 tűzcsap fejlesztése. Ugye ennek sajnos volt aktualitása is, pár hónappal ezelőtt egy asztalos műhely égett le, többek között azért is, mert nem volt a közelbe tűzcsap, és nem tudtak olyan gyorsan odaérni, és teljesen más, amikor egy tömlőt rá kell a tűzcsapra kötni, mint amikor tűzoltó autóval kell oda az oltóvizet vinni. Tehát ez valóban ez is egy fontos és prioritás a katasztrófa védelem tekintetében is. A másik prioritás viszont az előregedett ivóvízhálózatunk. Ugye ez el is hangzott a bizottsági ülésen, hogy az ivóvízhálózatnál, gondolok most a Bancsi-Zsenisz utcára, én azt gondolom, hogy a nézők nagy része látja nap, mint nap, hogy szerintem az elmúlt egy-két évben legalább 8-10 csőtörés volt a városnak ezen a szakaszán, ahol egyet megjavítanak. Ma is, ahogy jöttem ide bizottsági ülésre, láttam, hogy folyik a víz, akár a Balcsi üzletsor előtt is, tehát ahol megcsinálják, utána 10 méterrel arrébb megint, tehát valóban ugye a lakótelepet az látja el, az egy nagy nyomású, négy emeletes házakat, nagy átmérőjű, és ugye előjön a lakóknak megint az az érzete, hogy ugye spórolnak az ivóvízzel, közben ott meg rengeteg ivóvíz elfolyik, amiatt, mert egy előregedett, hát nem merem ezt mondani, de mondjuk nem biztos, hogy jó a karban tartott ivóvízhálózatunk van, ugye a fővárosi vízműveknek megvan ez a kötelezettsége, tehát ebben is talán a idei év, jövő évben történik előrelépés. Van egy úgynevezett értékcsökkentés, ami több mint 2 milliárd forint, amivel a fővárosi vízművek ugye felénk fejlesztésekkel kell, hogy elszámoljon. Tehát források rendelkezésre állnak, és azt gondolom a vízművek ezt jó lenne minél előbb föl tudná használni, akár az ivóvízhálózat, akár a szennyvíz tisztítónak, meg a szennyvíz elvezető hálózatnak a korszerűsítésére, felújítására, és ugye erről szól ez a fejlesztési terv.
5: Kettő napirendi pont össze is függ, ez az 5. illetve a 12. számú, ezért most egyben beszélünk mind a kettőről. Az 5. számú a 7/2025 költségvetési rendeletben elfogadott hitelfelvételéhez szükséges döntés, 6. a tervezett fejlesztések meghatározása, 3. Ezt a címet viselte, a 12. számú pedig fedezett kiegészítés biztosítása a 2026. évi út és járda karbantartási feladatok ellátására. Méghozzá azért is függ össze, mert hogy ugye a 12. számú 30 millió forintot az 5-ös napirendi ponthoz társították, csoportosították át. Mit jelent ez a gyakorlatban?
6: Igen, akkor én is megfordítom, mert egy picit akkor onnan kezdenünk, hogy a 30 millió forintot miért nem egészítette ki a fedezetet a járda felújításra és karbantartásra a bizottság. Ugye itt a bizottsági tagok részéről is elhangzott olyan érv, hogy november közepéig tudják ugye az időjárási lehetőségek miatt ezt megvalósítani a Szigeti Vízművek Kft., ugyanis nála van a feladat, ő kérte a fedezet kiegészítését. Ő az eddig elköltött pénzt és még a hátralevő munkákat vette figyelembe, viszont az időjárási lehetőségek és a rendelkezésre álló forrás úgy ítélte meg a bizottság, még elegendő arra, hogy ebből a pénzből megvalósítsa a jelentős részét, és ha mondjuk októberben még látszódik, hogy néhány millió forintos kiegészítés szükséges, akkor még mindig pótlólag oda tudjuk tenni. De erre a 30 millió forintra valóban itt egy útfelújításnál nagyobb szükségét látta a bizottság, és ezért is csoportosítottak át az összeget, mert hogy azzal sajnos tisztában kell lennünk, hogy a költségvetésünkben a mozgástér az elég szűk, tehát nagyon kevés olyan likvid forrásunk van, amit könnyen át tudunk csoportosítani, tehát most már csak úgy tudunk a második fél évben csoportosítani, mármint hogy valamilyen feladatot elhagyunk, és helyette egy másikat valósítunk meg. Úgyhogy ez volt a fő oka, ami miatt a fedezetet átcsoportosította a bizottság.
5: A 13. 14. számú napirendi pont ismét összefügg fedezett kiegészítés biztosítása a Csokonai utcai parkoló megépítéséhez, valamint a Bolgárkertész utcai útszakasz megépítéséhez. Miből tudják majd mindezt finanszírozni? Újabb fedezett kiegészítésre lesz szükség, tehát ez azt jelenti, hogy akkor folyamatban van ez a munka, és beszéljünk akkor egy kicsit arról is, hogy mikorra várható ezeknek az elkészülése.
6: Valóban itt is a Szigeti Vízművek, ugye, aki a két feladatot megkapta, és ugye a bizottság korábban testület is ugye nekik adta feladatként, akár a Csokonai utcai parkolót, itt ugye a gimnáziummal szemben lévő területnek a parkoló kialakítására kell gondolni, ez is elég régóta húzódik. Itt egy markáns vita volt a Szigeti Vízművek és a hivatal részéről, hogy kell-e vízjogi létesítési engedély, vagy pedig nem kell. Ugye ezért is ott ismét elő ez a bizottsági ülésre, mert ugye ennek a finanszírozása miatt ez plusz 2-3 millió forintot vesz igénybe ennek a meg a időt is az eljárásnak, a vízjogi létesítésnek. Valamint volt egy beszerzési eljárás, ugye előzetesen egy 60 millió forintos értékhatár van, amíg egy egyszerűbb beszerzési eljárással 3 ajánlat bekérése után a legkedvezőbbel meg tudja kötni. Na most a legkedvezőbb ajánlat is e fölé került, ezért itt egy közbeszerzési eljárás lefolytatásához és egy magas összeghez és egy újabb beszerzési eljárásnak a lefolytatásához fedezett kiegészítésre volt szükség. Emiatt került vissza a bizottsághoz. Időben, hogy ez mikor valósulhat meg, én csak reménykedek megint az időjárás miatt, hogy idén elkezdődhet. Az, hogy idén be is fejeződik, abban már azért vannak kétségeim, de én azt gondolom, hogy ebbe a tanévbe jó eséllyel, akár a tavaszi fagyok után is ez befejeződhet, tehát reményeim szerint jövő április-májusban akár el is készülhet, és a tanév végén, a tanévzáróra már tudják használni a parkolót, leginkább a gimnáziumban menők, vagy a környéken lakók. Ez volt a Csokonai utca, a Bolgárkertész utca ugye a felső tagban van, Csepel határával. Pont itt a körzet képviselőjével beszéltem, hogy menet közben ott a Tihanyi utca felújítása is elkezdődött, ami a fővárosnak a feladata. Királyerdő utca korábban elkészült, és ehhez kapcsolódna ez a Bolgárkertész utca. Itt jó pár lakónak a befizetése is megtörtént. Több mint 11 millió forintot az ottani ingatlanfejlesztők már befizettek az önkormányzatnak. És itt el is hangzott a bizottsági ülésen 2017-ben indult ez az egész, tehát most már lassan 9 évvel telt. Ehhez is ugye fedezetet kell kiegészítenünk, azért is kapcsolódott kettő előterjesztés össze, mert ezt is ugye egyrészt a szigeti vízművek kell, hogy beszerezze is a kivitelezést, hogy megvalósítsa a vállalkozókkal, átcsoportosításra került a másik napi rendi ponthoz a fedezet, ehhez viszont hitelből kell megvalósítanunk a hiányzó összeget. Ha ez megérkezik, itt is ugyanazt tudom mondani, hogy remélem, hogy az idejében el tud kezdődni, és a jövő évben be tud fejeződni. Tehát ugye ez az év, a november 15-ig tudnak akár aszfaltozási munkákról is beszélni, de hát, hogy közműkiváltások bármi egyéb van, azért az egy jóval nagyobb feladat. Szerződéskötésre még ugye a kivitelezőkkel nem került sor, tehát még a pontos határidőt ezért nem tudjuk. Én azért optimista vagyok a tekintetben, hogy legalább ez a két helyszín meg tud újulni, akár a parkoló is egy fontos, de akár ez a Bolgárkertész utca is, ugye elmondtam, hogy már 9 éve húzódik, tehát azért senki nem szeret 9 évet a befizetése után várni arra, hogy megvalósuljon az az utca. Biztos sok objektív oka volt ennek, de most legalább eljutottunk idáig, hogy megvalósuljon.
0: Szigetszent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága tehát ezen a héten hétfőn, augusztus 31-én tartotta rendes nyilvános ülését. Az ülés után Patek Edina kolléganőnk beszélte át a megtárgyalt napirendi pontokat Tóth Pállal, a bizottság elnökével. Ezt a beszélgetést mutattuk meg nektek ebben a fél órában. A folytatásban is maradjatok velünk, ez továbbra is a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap.

Még gyorsan ebben a fél órában mondom is nektek a mai nyereményjátékunknak a kérdését. A kérdés egyébként, illetve a részletek kint vannak a Lakihegy Rádió közösségi felületein is. Milyen rendezvény lesz most szombaton a Tököli repülőtéren? A Nemzetközi Sünfésülő és Sündögönyöző Fesztivál, B. Végső összecsapás, Alfa egy egész napos autós repülős élményfesztivál, amatőr motorsport bemutatókkal, légisokkal, tuning találkozóval, élményvezetésekkel és számtalan családi programmal. A nyeremény pedig 2 darab belépő a fesztiválra, 8000 forint per fő értékben, és egy sétarepülés is szintén

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
8: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
7: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
8: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
7: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szent Miklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
9: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
7: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánc csoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek Házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
10: Sporthíreink.
7: Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menjek ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással a felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
11: Ez az első fordulóknak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tékhelyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, test közelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt gondolom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépés, mindjárt az első fordulóba szeretnénk megtenni majd.
7: Időjárás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
10: és Somogyi Bettel.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk is a süs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Továbbra is élénk a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán tudtok jelenleg lassan autózni, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es úton, és az 51-es úton a Csepel-szigeten Dunaharaszti elkerülő szakaszán is jelenleg élénk a forgalom. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Egyébként, ha már itt a Csepel-szigetnél tartunk, lassú a haladás a Gerinc úton, Szigetszent Miklóson, és végig araszolva tudtok egyébként autózni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is. Nem jobb a helyzet az 510-es úton sem, Taksony és Dunaharaszti között, ott is elég komoly torlódás alakult már ki. Aztán lépésben lehet autózni Szigetszent Miklóson a Csépi úton is. Én úgy látom, hogy az Orsolya köztől kezdve kell araszolásra készülnötök, de erős a forgalom egyébként a Csépi út végén, a Taksony vezérhíd és a Csépi út, pontosabban az inkább a Műút és a Csépi út találkozása, de egyébként a Taksony vezérhídon is jelenleg most azért lassan tudtok autózni, valamint a Bogja utcán is élénk a forgalom. Szigethalmon a Műúton is lassú a haladás, viszont az M0-as déli szektorában én úgy látom, hogy jelenleg mind a két irányban elég zavartalanul lehet közlekedni, ott nem látunk különösebb fennakadást. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süs felnap az ébresztő műsorunk, a stúdióban a mikrofonok mögött Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti. Sziasztok!
3: Most szombaton a Ráckevei Árpád Múzeumban lesz egy nagyon érdekes program, kurátori katonai hagyományőrző tárlatvezetés az 1916 az utolsó koronázás című kiállításon, egy nem akármilyen, hát mondhatni tulajdonképpen, hogy rendhagyó tárlatvezetésről van szó. A programnak az egyik szervezője van itt velünk a vonalban, Faragó Péter régészgyűjtő. Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Első körben azért beszéljünk arról, hogy alapvetően mi megtudtuk rólad, Péter, hogy ugye nem ráckevei vagy, hanem dunavarsányi, tehát hogy azért itt a térségben élsz. Hogy kapcsolódsz ehhez a programhoz így mégis?
5: Úgy kapcsolódom a programhoz, hogy én a múzeumnak a főrégészét, dr. Tóth János Attillát már egyetemen megismertem, és rendszeresen járogattam le a régészet napjára, amit ők is rendszeresen megterveztek így az évek során, és folyamatosan beszélgettünk, és mivel hogy én már több mint 10 éve gyűjtök különféle katonai relikviákat, ezért megkérdeztem még tavaly 2025-ben, hogy hogy áll a múzeum ehhez a témához, és mondták, hogy hát küldjek anyagot, mutassa meg, hogy milyen anyaggal tudnám én ezt bemutatni, ezt az idei kiállítást, és akkor meglátjuk. Én ezt feldolgoztam, elküldtem, is mondták, hogy meg tudnák ezt a kiállítást tervezni akkor.
3: Uh-huh.
5: Így.
3: Mi a különlegesség ennek a tárlatnak, ennek a kiállításnak? Mert hogy több különlegessége is van, azt gondoljuk.
5: A kiállításnak a különlegessége annyiból áll, ugye, hogy ez egy emlékkiállítás. Ferenc József halálának, illetve a IV. Károly királyunk, utolsó királyunknak a koronázásának a 110. évfordulója alkalmából lett ez megrendezve, aminek keretein belül képeslapok, patrióta jelvények, plakettek, fényképek, különféle újságok, valamint a Hadtörténeti Múzeum jóvoltából egy eredeti első világháborúból származó műkar is látható. És,
3: hogy micsoda? Még egyszer? Egy
0: műkar, jól értettük?
5: Műkar,
3: komolyan, egy műkar, semmi. Úristen! Az tényleg igen. Nagyon különleges egyedi. Lehet.
5: Igen, én is, amikor küldték nekem ezt a majd a listáját a tárgyaknak, amit kölcsön tudnának adni a kiállításba, én is meglepődtem, és mikor a júniusi kiállítást mennyitől megláttam, én is ledöbbentem, hogy egy ilyet tényleg rendelkezésüket tudtak bocsátani, de alapvetően a kiállítás fő tematikája a ugye Ferenc József halála, illetve IV. Károly koronázása.
0: És ha jól tudjuk, egyébként akkor a nagy része a tárlatnak, ezen kívül a te magángyűjteményedből származik, illetve azt olvastuk, hogy Szegedi Attila gyűjtőtársadéból is.
5: Igen, ez a Attila, illetve az én tárgyam a fő része a kiállításnak, viszont a Hadtörténeti Múzeum, valamint a Ráckevei Múzeum is képviselteti magát ebben az anyagban. Uh-huh. Szóval eléggé vegyes, de igen, a kérdés a választ, hogy a miénk.
3: Uh-huh. Ráadásul még a különlegességek sorát, hogy azért azt még egészítsük ki, hogyha jól tudjuk, akkor ráadásul korabeli egyenruhában lesz majd a tárlatvezetés. Te is egy ilyen korabeli egyenruhában leszel majd.
5: Igen, Szegedi Attila gyűjtőtársam, valamint néhány hagyományőrző társával együtt, akik a Honvéd Kerékpáros és Hagyományőrző Egyesülettől jönnek. Ők is ott lesznek, illetve én, aki nem vagyok ennek az egyesületnek a tagja, de én is korabeli egyenruhában fogom majd a látogatókat körbevezetni.
3: Erről mesélsz egy picit, hogy mit lehet erről az egyenruháról tudni? Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy értéke is van, nem csak eszmei egyébként, de az is, de anyagi értéke is van, és hát gondolom, hogy büszkén fogjátok viselni.
5: Hát ugye ezek alapvetően nem eredetiek, hanem retrók, ugye?
3: Igen.
5: Viszont hagyományőrzőként nagy súlyt fektetünk a történelmi hitelességre. Szóval ezek az egyenruhák, azok az eredetieknek, ha nem is egy per egyes másolata, de a jelenleg ismerteink szerint a legjobb másolatok. És hát ugye azt beszéltük meg a gyűjtőtársaimmal, csak egy ilyen kis belső információt is elmondjak, hogy most a meleg miatt most nem a frontkatonai egyenruhába fognak jönni, hanem most tengerész ruhában fognak eljönni majd.
3: De jó.
0: Ez kicsit ilyen nyáriasan.
5: Igen, nyáriasan. De ugyanúgy a kiállítás vezetés után ugyanúgy beszélni fognak majd az egyenruhákról, hogy mi látható rajtuk, mi a neve, és hogy milyen hát, hogy mit érdemes róluk tudni.
3: Mesélj arra egy picit, kérlek, erről a saját magángyűjteményedről. Neked ez hogy jött az életedbe? Ugye régészként is konferáltunk fel, illetve gyűjtőként. Mi alapján hozod meg azt a döntést, hogy melyik kor az, ami hozzád közel áll? Meg hogy egyáltalán hogy jön neked ez az életedbe, ez a fajta gyűjtögetés?
5: Hát nem szeretnék Ádám is Éváig visszamenni, viszont kiskoromban én már elég közel kerültem a történelemhez, hiszen nagyapám volt az, aki oktatott engem, hiszen 1940-ben született, és hobbiként foglalkozott a II. Világháborúval. Ahogy haladtam az időben, ugye a történelem órákon már elkezdtem autodidakta módon is olvasni a történelemkönyvet, meg kaptam könyveket, és 2014-15-ben kezdődött el, amikor ez az egész, amikor én is elkezdtem Facebookozni, és különféle Facebook csoportokban láttam, hogy lehet ezeket a tárgyakat vásárolni és eladni, és akkor így elkezdtem ezekkel foglalkozni. A specifikus gyűjtési területem az 2021-22-ben kezdődött el, amikor elkezdtem képeslapokat gyűjteni, először tataiakat, hiszen a családom egy része az tatáról származik, illetve tatai, és így ezzel az uralkodói lapokkal, mert specifikusan az első világháborúból származó Habsburg uralkodói lapokkal foglalkozom, ez úgy jött, hogy elkezdtem fölmérni a piacot, illetve a gyűjtéseket, hogy ki mit gyűjt, hogyan gyűjt, és azt vettem észre, hogy nagyon sokan a magukat, az uralkodói lapokat nem gyűjtik, hanem inkább ugye a katonai képeslapokat, katonai fényképeket gyűjtik, ugye mert azoknak közelebb történetük van az emberekhez, sokkal közelebb áll az emberekhez, mint sem egy uralkodói tömegnyomott propagandalap.
3: Igen, persze, hát azért az valóban az emberekhez jóval, igen, közelebb áll egy képeslap, igen, hát teljesen értjük. Igen, és akkor innen jött neked. Egyébként annyira szeretem az ilyen történeteket, amikor a nagypapa olyan hatással van valakire, hogy onnantól kezdve, konkrétan az egész
6: családon
3: életét.
6: Belül ismer, igen.
3: Igen, meghatározottan. Uh-huh, igen. Oké, tehát maga az esemény, visszatérve akkor az eseményre, ez most szombaton, tehát szeptember 5-én, 14 órakor kezdődik az Árpád Múzeumban, Ráckevén, ugye?
5: Igen, pontosan.
3: Kurátori katonai hagyományőrző tárlatvezetés az 1916 az utolsó koronázás című kiállításon. Hát akkor bízom benne, hogy nagyon sokan részt vesznek, mi is ezért is beszélünk róla, hogy akkor hírt adjunk róla, és hát nagyon vigyázzatok azokra a relikviákra, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy értékük van.
5: Hát fogunk is.
3: Nagyon szépen köszönjük Faragó Péter régész gyűjtő, az esemény egyik szervezője. Köszönjük a beszélgetést.
6: Köszönjük szépen. Gyorsan akkor még mondjuk is el a mai nyereményjátékunknak a kérdését. Holnap egy igazán különleges rendezvény lesz a Tököli repülőtéren. Ehhez kapcsolódik a mai nyereményjátékunknak a kérdése is. Milyen rendezvény lesz most szombaton a Tököli repülőtéren szeptember 5-én a Nemzetközi Sümfésülő és Sündögönyöző Fesztivál, vagy B. a végső összecsapás Alfa, egy egész napos autós repülős élményfesztivál amatőr motorsport bemutatókkal, légisokkal, tuning találkozóval, élményvezetésekkel és családi programokkal. Úgy gondolom nem túl bonyolult a mai kérdésünk. A nyeremény pedig két darab belépő a fesztiválra 8000 forint per fő értékben. Ehhez tartozik egyébként egy sétarepülés is két fő részére szintén. Ennek értéke 19000 forint per fő, összesen tehát 54000 forint a nyereménynek az értéke. A sétarepülést egyébként holnap 9 és 9.30 között, tehát fix időpontban lehet majd felhasználni. 0620 95 95 107 Viberen írjátok meg a helyes megfejtést, tehát milyen rendezvény lesz most szombaton a Tököli repülőtéren, a Nemzetközi Sümfésülő és Sündögönyöző Fesztivál, vagy B. végső összecsapás Alfa, egy egész napos autós repülős élményfesztivál. 9.30 után pedig értesítjük a szerencsés nyertest. Most pedig Pitbull és Jason Derulo közösével megyünk tovább. Derulo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi Atomerőmű. Újra részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi Atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, A hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros.
5: Időjárás.
6: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Hát elég sok helyen van elég nagy torlódás, például az 51-es úton Taksony és Dunaharaszti között. Ráadásul ott útépítési munka is zajlik, méghozzá egészen pontosan a Szent Imre út és az 51-es út találkozásánál. Nyilván ez is beleszólott a forgalomba, és nyilván a főváros irányában van nagy torlódás. Aztán Taksony főútján nem csak torlódás van, hanem ráadásul még rendőri jelenlét is. Egyébként itt is a főút és a Szent Imre út találkozásánál. Aztán szintén erős forgalomra kell készülni a Csépi úton, Szigetszent Miklóson a Gyári út és a Csépi út találkozásánál, illetve a folytatásában is a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Bízunk benne, hogy mindenki időben beér az iskolába, óvodába, mindenhova, bár már lehet, hogy egy kicsit elkésett, aki még nem ért be, de hát gondoljuk, bízunk benne, hogy megértik a pedagógusok. Aztán szintén rendőri jelenlétet látunk még a Soroksári út, illetve a Haraszti út találkozásánál, ez a Millennium utca környékén van, ez már a fővárosi rész. Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 8 perce járunk reggel 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és természetesen nézőinknek is, hiszen tudjátok, mi vagyunk az a rádió, amit nem csak hallgatni, hanem bizony nézni is lehet, főleg, hogyha vendégünk van. Én Predák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Mert hogy van vendégünk, szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Laszák Zoltánt, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sport Egyesület elnökét, vezetőedzőjét. Jó reggel.
5: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És bocsánat, hogy veled kezdtem, de Dér Laura is itt van velünk, aki hát nem semmi teljesítményt nyújtott a világkupán most augusztusban. Jó reggelt.
4: Jó reggelt.
0: És akkor kezdjük is azzal, jó, hogy Laura milyen teljesítménnyel végzett ezen a versenyen, mert hát mi már itt így adáson kívül gratuláltunk, hiszen volt mihez. Ki kezd?
5: Kezdem én, jó?
0: Jó.
5: Összesen a csapatunk most a világkupán egyébként egy arany, egy ezüst és három bronzéremmel végzett, és ebből a Laura ért el az aranyérmet K1 56 kg-ban.
0: Így adásban is, adáson keresztül is gratulálunk. Laura, milyen volt ezt neked megélni? Egyáltalán hogyan készültél, milyen elvárások voltak így magaddal szemben, és hát gondolom, hogy megugrottad, hiszen aranyat szereztél.
6: Készültem mentálisan a mentál trénerem, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna. Úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
0: Felszívtad magad, hogy akkor most megmutatom. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye kezdted a mentáltrénerrel. Egyébként Zoli, hozzád fordulok, hogy ez alapvetően adott a versenyzőknek, hogy akkor így mentálisan is fel tudjanak készülni, mert ez óriási dolog, hogy erre van lehetőségük.
5: Igen, hát egyénileg intézik, de minden a versenyzőmnek van mentáltrénere.
0: Erre miért van szükség?
5: Hát azért a modern sporttudományban ez már egy elég elismert terület. Van, aki könnyebben tudja elérni azt a verseny rajtkészséget, amire szükség van egy versenyen. Van, aki pedig nehezebben. Nekik mindenképpen segít, de egyébként mindenkinek segít egy ilyen mentális felkészítő coach. Tehát ez azt gondolom, hogy az élversenyzőknél alapvető napjainkban.
0: Egyébként szerintem bárkinek.
4: Igen.
0: Laura, ugye K1 56 kg döntőjében bizonyítottad, úgy fogalmaztatok a Facebook oldalon, hogy kemény fából faragtak, bár az első menet végén történt egy kis sérülés. Erről mesélj egy picit, hogy mi történt, mert azért az is egy kicsit megnehezítette, gondolom, a dolgod.
6: Igen, hát alapból magasabb volt nálam sokkal az ellenfél, és kaptam egy egyenes rugást az orromra, és ott picit elzsibbadt, ott meg is ijedtem, de hamar visszasikerült hoznom a fókuszt, és utána tudtam menni, és utána át is vettem szerintem a vezetést.
0: Azt a mindenét, hogy ráadásul még így is. Egyébként ezt is tanulják a versenyzők, vagy a sportolók, hogy mondjuk egy ilyen helyzet után is tudjanak fókuszáltak maradni?
5: Igen, hát ez az a rész, ahol találkozik a mentális, meg a fizikális felkészítése a Laurának. Nyilván, hogy edzésen is adódnak ilyen szituációk. Most nem agyatlanul, de azért ezeket a különböző fájdalommal járó helyzeteket át kell vészelni edzés körülmények között is, és ezen át is szoktam őket segíteni, akit ahogy éppen kell. De a Laura egyébként önmagát hozta vissza itt ebben a szünetben, tehát kijött, láttam, hogy baj van, mondom, mi a helyzet, meg volt tagadva az óra kicsit, és egy percen belül annyira visszahozta a fókusz, hogy már tökéletesen képbe volt. A másik meg a fizikai aspektus, hogy nyilván az edzéseink is kemények, meg az, hogy a Laura a futóprogramot a 100%-osan, inkább 110%-osan teljesíti, az meg azt eredményezte, hogy olyan taktikát tudott magas fordulatszámon véghez vinni, hogy ennek ellenére, hogy az első menet még a lányé volt, és úgy fejezte be, hogy viszonylag nagy kárt tett a Laurába, gyönyörűen megfordította, és a második menettől dominált végig.
4: Mesélj már egyébként, Laura, egy picit visszamenőleg, hogy neked egyébként hogy jött így a kickbox iránti szeretet, vagy miért pont ezt a sportot választottad? Mikor kezdted?
6: Hát én nem kickboxszal kezdtem, hanem thaiboxoltam, azt 5 éves koromban kezdtem. Ott igazából bátyám sportolt, és mindig elkísértük edzésre, és egyszer mondták, hogy álljak be, aztán ott maradtam, mert megtetszett, csak utána ott kicsit eltűntek az edzők, meg nem éreztem már ott jól magamat, és a Zoli meg a Schulingban tanított az általános iskolámban, ahova jártam.
2: Az hol van? Hol volt? Hova jártál?
6: A Szigetszentmiklósi József Attila általános iskolában, és bátyám pedig akkor oda járt frisbizni, és így ismertem meg, akkor oda mentem rá edzésre, és azóta is én egyébként nagyon jól érzem magam itt, szeretem magát a sportot, szóval így tisztán élvezetből csinálom, és szerintem a közösség is nagyon jó, a csapattársak is, és nagyon jóban is vagyunk, úgyhogy...
2: Azt jól tudjuk, hogy most először álltál a dobogó legfelső fokára, legalábbis ilyen jellegű versenyen?
6: Igen.
2: Mert hogy ugye világkupáról van szó, ez milyen érzés volt neked? Ráadásul így, ahogy hallottuk, hogy azért előtte történt egy kis sérülés is.
6: Minden szempontból nagyon jó érzés volt. Azért is, mert nehéz feladat volt, és sikerült teljesítenem az elvárásaimat magammal kapcsolatban. És előfordult már, hogy lecsúsztam a dobogóról, második lettem, és nagyon jó érzés volt, hogy most végre sikerült nekem nyernem.
2: Egyébként az is mentálisan milyen megterhelő lehet, amikor egy picit csúszol le mondjuk az első helyről. Azért gondolom ebben is van jó sok tapasztalatotok, hogy az milyen, meg hogy azt hogy kezelik utána a versenyzők.
5: Hát igen, olyannyira, hogy a Laura konkrétan tavaly itt csinált egy talán még nagyobb bravúrt egyébként. Na. Ez a döntőbe jutásnál megverte a román kislányt, aki abszolút favorit volt, és az is egy óriási mérkőzés volt. És aztán a döntőben meg nem tudta ugyanazt a teljesítmény nyújtani, és ott tavaly úgy csúszott le, hogy egy elképesztő elődöntő után sajnos a döntőt nem sikerült összehozni. De idénre erősebb
4: lett. Sikerült.
2: Ugye egy arany, Laura, ő hozta el az aranyat, egy ezüst és 3 bronzérem, úgyhogy beszéljünk akkor a többiekről is, hogy kik ők.
5: Az ezüstérem az egy nagy visszatérő, a kolozsvári Kinga, aki egyébként edzőként is dolgozik az egyesületünkben, és ő tatamin versenyzik, és ott light contact szabályrendszerben idén már visszajött az OB-n, válogatott is lett, és most a világkupán a nemzetközi mezőnyön is gyönyörűen végig sétált a lányokon. És egyébként a döntőt is megnyerte. Igazából nem tudok, ez igazából az a döntő, és az övé kellett volna, hogy legyen. De hát ez egy pontozásos sportág, és ugye ha nem fejezzük be idő előtt, akkor pontozók döntenek. Most ez így alakult, nem baj, cserébe majd az EB-n biztos nem így fog alakulni, de nagyon-nagyon szuperül mutatkozott be újra itt a nemzetközi mezőnyben. Ami nagyon ezen kívül szintén tatamin a Kurán Lale Hatice nyert 2 bronzérmet is, kiklát és light contact szabályrendszerben is. Sajnos mind a kettőben ugye az argentin lány állította meg az elődöntőben a Lálét, viszont én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, talán eddig a legnagyobb teljesítményét most nyújtotta, ez is jó előjel ugye neki az utánpótlás VB előtt. És Török Ricsi, aki még bronzérmet ért el, a Ricsi egy arab-osztrák fiút vert meg még az elődöntőben. nagyon kemény, nagyon jó mérkőzésen, és utána találkozott a világranglista vezető horváttal, aki hát ez ugye junior kategória, hát ez a fiú, ez azt gondolom, hogy a felnőttek között azonnal ott lesz a top, top 3-4 harcos között, tehát ő KO-val szokott végigmenni az összes versenyen, az összes emberén. És ami nagyon örülök, hogy találkoztak, mert még nem találkoztak idén, meg ezelőtt, és ez az EB előtt nagyon jó, hogy találkoztak. A Ricsi meg nagyon jól ment föl erre a meccsre, úgyhogy azért a Ricsi a korcsoport legalján van. Tehát olyannyira, hogy ő december 31-ei, és a fiú meg a korcsoport végén van.
2: Igen,
5: szóval azért egy elég komoly, bőkét éves korkülönbség van közöttük. De a Ricsi nagyon-nagyon fókuszáltan, nagyon erősen, magabiztosan ment ki, ő kezdeményezett, meg is ütögette, meg is rugdosta a horvátot, de azért a horvátnak az ereje az megmutatkozott. Én azt gondolom, hogy a Ricsi partner lett volna végig a bunyóban, sőt nem is akart lejönni, de én a szünetben azt mondtam, hogy mivel 3 hét múlva mi már bunyóznunk kéne a világbajnokságban, túl sok rizikó van ebben. Megnéztük, az első menet tök jó volt, a Ricsi helytált, és utána ilyen bedobtam a töröl között, hogy ne kockáztassunk sérülést és esetleg a világbajnoksága.
4: De összességében elégedett vagy így a világkupa eredményeivel.
5: Abszolút, apró sebek mindig vannak, de igen.
2: Fú, ez is mennyire durva, hogy neked milyen döntéseket kell ott abban a pillanatban meghoznod, és nem csak amiatt, hanem hogy te már a jövőben gondolkozol, hogy oké. Tehát, hogy ne csak annak a jelennek éj, hanem picit előre láss, hogy oké.
4: Mondtad, hogy hát mindjárt VB, tehát hogy már ennyire
2: kell gondolkozni. Igen, erről is beszélgetünk. Ugye ma indultok majd edzőtáborba, szeptember 18-án pedig Jezolóba utaztok az utánpótlás világbajnokságra. Erről mindjárt beszélünk, de előtte még én Laurától nagyon kíváncsi vagyok, azt kérdezném, hogy te hogy tudod egyébként így a versenyeket, az edzést a sulival összeegyeztetni? Ugye 17 éves vagy, halásztelekre jársz középiskolába, hogy tudod a kettőt így összeegyeztetni? Ráadásul most fogsz érettségizni, vagy jövőre?
6: Nem, jövőre.
2: Hogy tudod összeegyeztetni így a sportot a sulival?
6: Hát én alapból is mindig szeretek este tanulni.
2: Ó, akkor te ez az éjjeli bagoly típus igen. Vagy.
6: Hát, hogyha én hétvégén is vagyok otthon, én nem tudok máskor egyszerűen, már elveszt minden elveszi a fókuszt. A
2: azért tanulása. Aludni is szoktál?
6: Persze,
2: akkor
6: igen.
2: Jó.
6: Hát...
4: Igen.
2: Nem hallottam, mit
5: iskolában. Iskolában.
2: Ja, hát mondjuk azt nap csodálom.
6: Hát a tavalyi év sem volt szerintem annyira megterhelő nekem. Amire így nagyon készülnem kellett, meg készülnem kell, azt megoldom edzések mellett is. Például tavaly volt egy ilyen vizsgaszerű egy kis érettségi töriből és matekból. Én arra egy edzőtáborban tanultam, úgyhogy szerintem mindent össze lehet egyeztetni, amire kell, arra tudok felkészülni, és én emiatt például nem igazán hagyok ki edzést, nem is hagytam szerintem sohasem.
2: Wow.
4: Nagyon jól, hogy szokták ezt mondani, ilyen időmenedzsmented jól be tudod osztani, és ha te jól gondoljuk, a VB-n is indulni fogsz, igaz?
6: Igen.
4: Olaszországban. Meg hát ugye ma indultok a táborba.
6: Igen.
2: Na, arról meséljetek, tábor, igen. Hol lesz, mi lesz, mi fog ott történni? Ugye ez most egy ilyen rövid, egy ilyen hétvégi tábor.
4: Igen.
5: Igen, ez most annyiban extra, hogy mi a felnőtt korosztályal Tatán szoktunk készülni az olimpiai központban, de most a fiatalok is ebben a megtiszteltetésben részesülnek, hogy a tatai olimpiai edzőtáborban, tehát az utánpótlás válogatott tud most felkészülni az olimpiai edzőtáborban, ugye én, mint szakágvezető is elsősorban úgy leszek ott, hiszen klubedzőként nem lennék ott, és akkor viszem a srácokat. Ez most egy 3 napos kis intenzív felkészülést megdobó dolog lesz. A jövő héten folytatjuk itthon a munkát. Ma megyünk, ma pénteken megyünk, és vasárnap estig ott vagyunk.
2: Jó, és akkor a világbajnokságra pedig szeptember 18-án mentek, de az is mindjárt itt van.
4: Hát mindjárt itt van.
5: Igen, most már az közel van.
2: És oda hányan mentek, hogy mentek az egyesületben?
5: 6 utánpótlás válogatottunk lesz, vagy van. Őket kis busszal megyünk, én vagyok a sofőr, és az egyesület vadi új kis buszával megyünk egyébként.
2: Te fogsz végig vezetni? Wow.
5: Hát ez nincs olyan messze. Ez
4: jó, egyébként el nem vészes, igen.
5: Igen. És meg viszünk más sportolót is, tele is van, lesz így a kis busz, meg egyébként is besegítünk. Ennyi, és aztán ott vagyunk egy 10 napot.
2: És Laura ugyanebben a K1 56 kilós versenyszámban?
5: Laura annyira jól versenyzett idén, hogy konkrétan a világranglista második helyen áll. Tehát a tavalyi,
2: Jézusom, gratulálok!
5: Csak előtte. Ami azt nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy kiemelt is lesz, tehát hogy 14-en vannak jelenleg, és

0: kétszer vagyunk a József Attila iskolában, azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kedd péntek itt az iskolában pedig a többiek tartják. Kedden pénteken 6 órakor egyébként, és hétfőn 4:30-kor tudnak a kis.
1: Ha valaki szeretne most így újonnan, akkor oda megy, vagy felhív titeket, és
0: nyugodtan
1: akkor...
0: hívjon, megtalálják az elérhetőségeinket, és tud csatlakozni.
2: Igen, azt talán már beszéltük, hogy már elég kiskorban el lehet azért viszonylag kezdeni, nem? Ugye, ha jól emlékszem.
0: Igen, igen. Hát én ugye óvis edzést is tartok a kislányaim óvodájában, az még nyilván egy játékos foglalkozás, de már onnan már jöttem, mert most már a lányaim is járnak a rendes edzésre 6 évesen. Én is 6 évesen kezdtem, Laura is, ahogy mondtam, szóval 5 évesen,
2: igen.
0: Tehát azért nem annyira veszélyes dolog ez a küzdősport, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv, ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést, tehát nem azt jelenti, hogy versenyezni kell, hanem ez azt jelenti, hogy igenis a mozgásanyagát...
2: Tehát legalább ismerkedjenek meg a mozgással kiskorban.
1: Egyébként Laura nagyon jó példa szerintem arra, hogyha valakinek van egy ilyen téves elképzelése a kickboxra, hogy ez egy valami erőszakos sport, vagy bármi, tehát hogy egy abszolút visszafogott, szolid kislány, és hát nyilván aztán meg ott, ahol kell, ott meg nyilván teljesítesz, de hogy akinek eddig volt egy ilyen félelme, hát szerintem Laura most bizonyít, hogy ettől nem kell tartani. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk, és egy kalappal a versenyhez. Köszönjük szépen Dér Laurának, aki arany érmet hozott haza a világkupáról, és nagyon szépen köszönjük Lasszák Zoltánnak, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sportegyesület elnökének. Olyan nehéz szó, nem tudom kimondani, pedig megpróbáltam. Köszönjük szépen. Gyorsan még elmondjuk a játékot, mert hogy van egy nem is akármilyen játékunk, óriási a tét. A kérdés, milyen rendezvény lesz most szombaton a Tököli repülőtéren? Ha tudjátok, Zoli, nem mondjátok ki hangosan, bár nem túl nehéz kitalálni.
2: Nem bonyolult a kérdés.
1: Hát nem, az A szerint nemzetközi sünfésülő és sündögönyöző fesztivál. A B szerint a végső összecsapás, alfa egy egész napos autós repülős élményfesztivál, amatőr motorsport bemutatókkal, légisokkal, tuning találkozóval, élményvezetésekkel és családi programokkal. A nyeremény pedig 2 darab belépő a fesztivál és a sétarepülés 2 főre is benne van ebben, szombaton 9 és 9.30 között, és összesen egyébként 54 000 forint a nyeremény értéke, 0620 95 95 107, ez a Viber számunk, ide várjuk tehát az A vagy a B opciót, ugye az A volt a sünfésülés, a B meg a végső összecsapás, 9:30 után pedig majd sorsoljuk a nyertest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
3: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban.

0: kenyér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
4: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
3: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldani ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
4: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
3: Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handben a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény programszervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
5: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, még pedig a Handben a kertben program lesz, ahol is Víg Levente lev is. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handben szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személyes a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személy élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Beával.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Hát elég sok helyen van elég nagy torlódás, például az 51-es úton Taksony és Dunaharaszti között. Ráadásul ott útépítési munka is zajlik, méghozzá egészen pontosan a Szent Imre út és az 51-es út találkozásánál. Nyilván ez is beleszólott a forgalomba, és nyilván a főváros irányában van nagy torlódás. Aztán Taksony főútján nem csak torlódás van, hanem ráadásul még rendőri jelenlét is. Egyébként itt is a főút és a Szent Imre út találkozásánál. Aztán szintén erős forgalomra kell készülni a Csépi úton, Szigetszent Miklóson a Gyári út és a Csépi út találkozásánál, illetve a folytatásában is a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Bízunk benne, hogy mindenki időben beér az iskolába, óvodába, mindenhova, bár már lehet, hogy egy kicsit elkésett, aki még nem ért be, de hát gondoljuk, bízunk benne, hogy megértik a pedagógusok. Aztán szintén rendőri jelenlétet látunk még a Soroksári út, illetve a Haraszti út találkozásánál, ez a Millennium utca környékén van, ez már a fővárosi rész. Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 9 perccel járunk reggel 8:30 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert ma szinte ki sem fogjuk kapcsolni a kamerát. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: És hát elstartol ugyebár ma a Dunaharasztin a Városnapok, ami egészen 3 napon keresztül zajlik, és szeptember 5-én is. Ehhez a Városnapok rendezvényhez pedig csatlakozik bizonyos szempontból a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ is. Vendégeink pedig Komoróci Surányi Niki klinika vezető, illetve Komoróci Balázs orvosszakmai vezető, szülésznőgyógyász. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, reggelt kívánunk!
0: Hogyan csatlakoztok a Városnapokhoz Dunaharasztin? Miként?
4: Alapvetően idén ingyenes vérvizsgálati szűréssel csatlakozunk, ezt egy ilyen előzetes űrlap kitöltésével lehetett erre jelentkezni. A Városnapok előtt egy héttel nyitottuk meg erre a jelentkezést, augusztus 31-én, de annyira nagy volt rá az érdeklődés, hogy egyébként éjfélkor nyíltak a helyek, de 7 óra 56-ra az összes betelt. A 100 fő vérvételi helyet nyitottunk, és 12 gyógytorna helyet.
0: Az igen. Azért az úgy elég durva, hogy ennyire gyorsan betelt. Mi lesz majd ennek a menete? Tehát, hogy meg úgy tudjuk, hogy majd lesz egy olyan hír, amit itt jelentetek be, erről majd mindjárt, de hogy mi lesz magának a menete, akiknek sikerült bekerülni, ők gondolom rákerültek egy listára, és akkor ők oda mennek, elmondják a nevüket, és akkor megcsináljátok a vérvételt?
4: Ennél azért komplexebben működünk szerintem, sokkal szervezettebbek vagyunk. A másnap a kolléganő, egy kolléganő az összes pácienst végighívta a call centerünkön keresztül, elkért még tőlük személyes adatokat, amihez szükséges, hogy legyen nálunk kartonjuk, és hogy föl tudjuk már rögzíteni a vérvizsgálatokat, szóval tulajdonképpen amikor megérkeznek, akkor a nevüket bemondva csak egy aláírást kell leadniuk egy iPad-en, és onnantól kezdve mehetnek is be a laborvizsgálatra, ahol egyébként 3 kolléganő fogja venni a vért, szóval reméljük, hogy minden gördülékeny lesz. Tavaly az a tapasztalat, hogy nagyon gördülékeny volt, sokkal hamarabb is végeztünk, mint számoltunk. Reméljük, hogy az idén sem lesz másképp.
0: Egyébként szerintetek mi az, hogy ilyen gyorsan betelt, ennek a titka az, hogy most beszéljünk arról, hogy az anyagiak, hogy most van egy ilyen lehetőség, vagy tartunk már talán ott, hogy az ember azért egy picit már elindult az öngondoskodás felé?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon, nagyon merem remélni, hogy az utóbbi lesz erre a válasz. Azt tudni kell, hogy ezek a vérvételek, amiket most ajánlunk, amiket felkínált a rendelő, ez egy nagyon alap vizsgálati módszer. Ez úgy értem, mind a két szempontból alap. Egyrészt ezt gyakorlatilag ezeket minden vérvétel kapcsán megnézzük, akármit is akarunk nézni.
0: Rutin,
5: másrészt meg talán, hogyha az ember ezeket a vizsgálatokat végezteti magában, akkor mégsem egy okor árát fizeti ki. Nyilván van ára, nyilván pénzbe kerül, de tekintettel erre én azt gondolom, és ez egy jó irány lehet, hogy sokkal inkább az öngondoskodás fajta éberség, hogy szeretnénk tudni, hogy jól vagyunk, az vezél inkább az embereket. És erre ez az alapvérkép, ez tökéletesen jó, ugye? Hogy mit tartalmaz a csomag, ha már így...
0: Ha már kérdeztük. Igen. Megelőlegezted ezt a kérdést.
5: Meg egy kicsit. Nem csak, hogy tényleg, hogy mit legyen, hogy van benne egy alapvérkép, egy májfunkciós és egy vesefunkciós vizsgálat, és ezek azért ma a vérkép, illetve ennek a két szervnek a vizsgálata, ez
0: sok mindent elárul, ez jelentet átfog.
6: Sok minden kiderülhet. Tehát, hogy végül sok ez egy teljes vérkép, de egy ilyen alapfunkciókkal
5: ellátható. És májfunkció, és vesefunkció.
6: Tehát akkor azért ez nem is annyira, tehát ezért jól kiegészítve több mindennel, igen.
0: Na és akkor most érkezzünk el ahhoz a ponthoz, hogy ugye a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ a Facebook oldalán is megosztotta, hogy ugye ma vendégeink lesztek, és hát tulajdonképpen úgy fogalmaztok, hogy egy meglepetés is, egy különleges bejelentés is történik. Most mi lesz akkor ez? Tatarátará!
4: Szeretnénk felajánlani még plusz 50 helyet olyan embereknek, akik esetleg lemaradtak. Azt tudni kell, hogy hétfőn nem volt annyira jó az időzítés, mert hétfőn úgyis egy terheltebb nap a rendelőben, és nagyon sokan telefonáltak, aminek nagyon örülünk, de nagyon sokan jöttek be személyesen, és sajnos ott azt kellett mondanunk, hogy sajnos minden hely betelt, de hogyha valaki esetleg lecsúszott és sajnálta, akkor van lehetősége mai nap személyesen bejönni a rendelőbe, a recepció a páciens koordinátor kolléganőknél vannak a helyek, a nyitott helyek, és akkor oda személyesen tudnak időpontot kérni. Nyilván, hogy holnapra marad, az az a kérdés, hogy a mai nap milyen érdeklődés fogja fogadni ezt az 50 helyet.
0: Ezt így most jelentitek be egyébként?
6: És innentől kezdve hát köszönjük. Is, tehát, hogy nincs ilyen időpont meghatározás, vagy mondjuk déltől, vagy már
4: nem,
6: most akár?
4: Nem, 9 órától nyílnak a helyek, és akkor várják a lányok. De ha valaki esetleg most van ott, és most hallgatja, nem fogják elküldeni a lányok.
0: Azt a mindenét. Hát köszönjük szépen, így, hogy ezt itt jelentitek be. Hogy fog ez egyébként kinézni? Tehát, hogyha amint megvan az 50. fő, akkor onnantól bezár ez a lehetőség, ugye?
4: Igen, erről valószínűleg hírt fogunk adni a Facebookunkon, hogyha ez a lehetőség is így betelt, de reméljük, hogy azért tényleg olyan embereknek tudunk ezzel segíteni, akik tényleg nagyon sajnálták, hogy lemaradtak.
0: Szeptember 5-én mikor kezdődik maga az ingyenes vérvétel? Tehát, hogy erről mindenki kapott egy tájékoztatást, hogy hány órára érkezzen oda?
4: Igen, 15 perces idősávok vannak, alapvetően az űrlapon így is lehetett foglalni, hogy be volt, hogy egy 15 perces sávban hány fő jelentkezett, és akkor lezárta az idősávokat automatikusan a rendszer, de erről tájékoztatást kapott mindenki a call centeren keresztül is, mert mi ugye fölhívtuk őket másnap, ahogy már mondtam, említettem, és tulajdonképpen előtte 10 perccel kell érkezni, hogy biztos mégis minden meglegyen, de alapvetően 7-től 12:30-ig fogjuk így a vért venni.
0: Mit kértek az odaérkezőktől? Így gyomorra jöjjenek, gondolom igyanak sok folyadékot, kell-e bármilyen egyéb adatot még szolgáltatnia, bár ugye úgy tudom, hogy már azért így tudjátok az adatokat, szóval hogy mit kértek azoktól, akik odaérkeznek?
4: Alapvetően nem szükséges az éjgyomor, ezek nem olyan vizsgálatok, ami nincsen benne cukorterhelés, amihez éjgyomor lenne feltétlenül szükséges. Annyit kérünk, hogy igyon sok folyadékot, ahogy te is említetted, illetve hogy ne igyon ma este alkoholt, ami egy, tudom, hogy egy városi napon ez lehet, hogy nehezebb.
0: Jó, hát azért szerintem ezt meg lehet ugrani talán.
4: Igen, de hogy holnap 12:30 után nyugodtan, de hogyha a vérvizsgálatnak legyen olyan értékek legyenek, amiket szeretnénk látni, akkor annyit kérünk, hogy ma este alkoholt ne igyon már.
6: És ugye a másik ingyenes lehetőség most így a városnapok keretén belül, ugye az ingyenes gyógytorna. Miért pont erre esett így a választásotok a vérvétel mellett?
4: Azt látjuk, hogy nagyon nagy az igény, nagyon nagy a szükség, és rengeteg a derék hátfájós. A rengeteg
0: hát
4: ülő
0: munka.
4: Így van. És szerettük volna ezzel is az egészségtudatosságot talán egy kicsit elültetni az emberekben, hogy igenis itt az év kezdett, újra mindenki visszaül a padba, a gyerekek, a felnőttek a munkahelyükre, és hogy igenis foglalkozzunk magunkkal, és 12 főre volt így időben lehetőségünk, hogy ezt meg tudjuk oldani.
0: Úgy fogalmazta, hogy volt, igen?
5: Igen, és csak ennyit, hogy ugye most kifejezetten most gyógytornáról, tehát ez egy gyógytorna lehetőség, ami egy a tornának egy speciális formája, ugye különböző nyilván preventív szempontból szempontból is nagyon fontos, de még terápiás lehetősége is vannak a gyógytanának, úgyhogy ez egy nagyon fontos, de ezzel együtt azért szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a mozgás az elengedhetetlen az életben, és ez a preventív szemléletnek egy nagyon fontos dolga, nagyon sok betegség megelőzhető vele, ugye a túlsúly megelőzhető vele is, és ezzel együtt nyilván, hogyha fájdalma van, akkor gyújtan az nagyon jó, de mellett azért természetesen a mozgásra ezen után is szeretnénk mindenkit buzdítani.
0: Igen, hogy lehetőleg igen. Ne várjuk meg, hogy fájjon, és akkor menjünk már elmozogni. Hogyha jól látjuk, akkor az ingyenes gyógytorna alkalmakat, ugye, meg egyébként ezt a vérvizsgálatra is igaz, hogy Dunaharaszti lakcímmel rendelkezők jelenleg vehetik igénybe, és 3 időpont közül lehetett választani a gyógytornára?
4: Igen.
0: Uh-huh. És ezek 4 fős kis az négy egyébként fős. Nagyon jó, mert ott azért úgy valamennyire az egyénre is igen tud figyelni, aki tartja, ki tartja egyébként.
4: Uh-huh. Bársony Betty kolléganőnk, és tulajdonképpen nálunk egyébként ez nem egyedi, szóval nálunk egy csoportos gyógytornán 4 fő vesz részt, ez a kismamatornára is igaz, szóval alapvetően mi ebben maximalizáltuk, hogy mindenkire tudjunk személyesen figyelni, szóval alapvetően ezt vittük most tovább.
0: Egyébként itt a torna alkalmak is, bármelyik torna, szintén itt van a Suri Medikálnak a központjában, ott van egy terem?
4: Igen, a Suri Medikálhoz nagyon közel egy sarokra van egy Suri Stúdió nevű kis ékszerdoboz, gyönyörű, és ott tartjuk, mivel ez egy földszinti hely, ott tartjuk az összes olyan tevékenységünket, ami mozgáskorlátozóknak is megközelíthető, illetve mozgásszerű problémákkal is könnyen elérhető, szóval alapvetően ott van egy földszintes nagy termünk.
0: Akik a gyógytornára mennek, tőlük mit kértek, hogy kényelmes ruhában, nem tudom, hogy itt például cipőt hordanak-e?
4: Alapvetően szerintem nyugodtan, kényelmes ruházat, tiszta talpú fehér cipő, mármint, hogy fehér gumitalpú cipő, és esetleg víz, de azt mindent is biztosítunk szerintem, de nyilván kényelmes öltözék, igen. Időben érkezzenek, van lehetőség átöltözni, van öltöző, van szekrény, be tudják zárni az értékeiket, de alapvetően általában ezért azért szokott működni, szóval szokták tudni.
0: Nem először vesztek részt ilyen jellegű akcióval a városnapokon, és úgy tudjuk, hogy ebből tulajdonképpen hagyományt is szeretnétek majd csinálni Dunaharasztin. Ráadásul azt hiszem, hogy évente 2-szer szoktatok ilyen jellegű eseményhez csatlakozni. Miért tartjátok egyébként ezt fontosnak?
4: Igen, alapvetően, köszönöm a kérdést, alapvetően ez tavaly indult el áprilisban, amikor ugye, ahogy nőtt a rendelő, lett egy nagyobb recepciónk, és szerettük volna ezt a csapattal, és a teljes vezetőség egyetértett abban, hogy szeretnénk ezt méltóan megünnepelni, nagyon sokat dolgoztunk vele, és vártunk az új szép recepcióra, és ott indítottuk el mind az öngondoskodás hetét, mind pedig az ingyenes vérvételi lehetőséget, és annyira megtetszett a városvezetőség, hogy megkértek minket össze, hogy nem lehetne ismét ebbe esetleg egy ilyen közös kooperációt csinálni, és akkor tulajdonképpen természetesen igent mondtunk, mert nagyon fontos nekünk, hogy tényleg az embereket segítsük és támogassuk, ahol tudjuk, a saját kereteinken belül, de hogy addig viszont ki tudjuk teljesen kimaximalizálni ezt, és tulajdonképpen ott elindult, és most idén, amikor jött a városi napok, újra kaptunk egy felkérést, hogy lehetne esetleg ismét támogatni ezzel a várost, és természetesen ismét igen mondtunk. Szóval azt gondolom, hogy ebből hagyomány lesz.
5: És tudjátok, az ebben a szempontból nem olyan nehéz, amikor az ember mondjuk szeret egy várost, ahol él.
6: Hát igen.
0: És igen, és figyel arra, hogy egészségesek legyenek az ott élők, és megteremti rá a lehetőséget is. Öngondoskodás hetét említetted, Niki, ez micsoda pontosan, aki mondjuk még nem hallott róla?
4: Az öngondoskodás hete a városi napokhoz szokott kapcsolódni, egy évben 2-szer van, egy tavasszal és egy ősszel. Itt tulajdonképpen egy hétig olyan szolgáltatásokat vehetnek igénybe, jelentkezhetnek páciensek, ami alapvetően arról szól, hogy foglalkozzunk magunkkal, hogy erre is tegyünk fókuszt, és ez mindig változik, nem mindig ugyanaz a paletta, 4-5 dolgot szoktunk beemelni, de alapvetően ez mindig ilyen preventív szemléletű, de Ez már viszont nem szól, ez nem csak dunaraszti lakosoknak szól, viszont már az öngondoskodás hete, szóval ez már teljes mértékben a bármelyik kedves páciens igénybe tudja venni.
7: És erről egyébként így a közösségi felületeiteken lehet majd bővebben olvasni, vagy tájékozódni?
4: Igen, már kitettük ezzel kapcsolatban a posztokat. Ingyenes hallásszűrést végzünk a jövő héten, illetve van benne egy gyógytorna lehetőség. Ott már igaz, hogy van egy pénzbeli hozzájárulás, de ott plusz alkalmakat tudnak kapni a bérletük mellé, illetve van egy gyermekgyógyászati olyan csomagunk, egy Suri Samu nevű gyermekgyógyászati csomag, ahol tulajdonképpen 25 ezer forintért teljes ellátást kapnak a gyermekeik gyerekgyógyászati területen. Ez, mivel hogy a családokra szerettük volna ezt nagyon, szerettük volna nagyon a családokat segíteni, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez hogy lehetne a leginkább baráti, emiatt maximalizáltuk 50 ezer forintban azt az összeget, ami, hogyha három gyermekem van valakinek, akkor 50 ezer forintért a teljes összes gyermeket bármikor
7: ezt
4: el
7: havi.
4: Tudjuk. Ez havi 50 ezer forint. Havi 50 ezer forint, igen. Viszont ha valakinek 5 gyermeke van, akkor is 50 ezer forint. Szóval alapvetően ezt szerettük volna, mert azt látjuk, hogy nagyon sok egyébként a nagy családos Dunaharasztin, és nagyon nagy az igény erre is. Szóval alapvetően így a Suri Samut, illetve egy lézerkezelést tettünk még be kedvezményként.
7: És záró kérdésként, azért már jó ideje működtök ugye Dunaharasztin, mit tapasztaltok visszatérve egy picit a prevencióra, hogy mennyire jellemző, van-e bármilyen elmozdulás ilyen szempontból, hogy azt tapasztaljátok-e, hogy ha már van tünet, ha már itt fáj, ha már van gond, akkor mennek főként, vagy azért jellemző a megelőzés, akár egy, amit beszéltünk, egy laborvizsgálat. Én például nálam már ez rendszeressé vált, és a férjemet is viszem magammal, igen, hogy minden januárban van egy ilyen vizelet, meg vérvizsgálat, tehát egy ilyen teljes labor, már ez nekem az életem része így beépült. Igen,
6: de
7: ez mennyire
6: egyébként
7: jellemző?
6: Az éves nőgyógyászati szűrést is ide kell sorolni, kérdés, meg hát rengeteg hasonló ilyen dolgot.
5: Hál' Istennek én azt gondolom, hogy nem vagyunk rosszak. Tehát,
7: de még azért van hova fejlődni?
5: Mindig van hova fejlődni. Amíg van olyan év, vagy van olyan időszak, amikor találok méhnyakrákot egy rendelés során, addig azt gondolom, hogy van hova fejlődni, és sajnos néha találunk egyet-egyet. Úgyhogy ezzel együtt szerintem a fiatalabb generáció, illetve kevésbé fiatal generáció, azok elég jó arányban vannak, és sok panaszmentes szűrővizsgálatot is végzünk, amit nagyon tudok támogatni tényleg. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, a szűrővizsgálatokat azért találták ki, hogy olyan betegségeket ki tudjunk szűrni időben, amik nem okoznak panaszt, és mire panaszt okoznak, addigra már lehet, hogy sokkal radikálisabb kezelés szükséges, ami nem biztos, hogy definitív terápiához fog vezetni.
4: Amit egyébként én látok még, bocsánat, csak egy mondatra, hogy a rendelőben, hogy amúgy amiben szerintem egyre tudatosabbak vagyunk, egyébként az a fogászati szájápolás, hogy egyre több, ugye van fogászati prevenciónk is, ez bölcsödés, és negyedik osztályig ajánljuk ezt a fogászati prevenciós foglalkozást, alapvetően azokat a gyerekeket tudjuk még talán lekötni, de hogy egy nagyon-nagyon-nagyon sokat hívnak minket óvodákba, bölcsödékbe, iskolákba. Van olyan iskola, ami teljes egészében az összes osztályának megrendeli ezt a fajta prevenciót, és hogy talán itt van valamiféle előremozdulás, ami nagyon pozitív, és nagyon örülünk neki, hogy igenis a gyermekek fogára is így akkor így nagyon nagyobb hangsúly van téve, mert ez a szájápolásra igazából.
7: Tök jó. Ezt jó hallani, igen. És ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor ne felejtsük el, hogy itt jelentettük tehát tulajdonképpen be, illetve hát Niki és Balázs itt a rádióban jelentette, hogy megnyílt még akkor 50 hely az ingyenes vérvizsgálatra, ami tehát a Dunaharaszti Városnapok keretein belül lesz holnap, tehát szombaton, és akkor úgy fogalmaztatok, ugye, hogy itt személyes, igen, jelentkezés, személyes, tehát nem telefonos, nem e-mailes, hanem személyesen lehet.
4: Jelentkezést tudjuk, mert ugye a helyeket így tudjuk. látni.
7: Lehet igen, menni. Egyébként 3 perc. Lehet, hogy már ott áll a sor. Úgyhogy igen, egyébként majd egy üzenetet dobjatok, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy így sikerült-e betölteni, bár biztos vagyok benne ezt az 50 helyet. Nagyon szépen köszönjük Komoróczi Surányi Nikinek, a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ klinika vezetőinek és Komoróczi Balázsnak, orvos szakmai vezetőnek, szülésznőgyógyásznak a beszélgetést. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük a meghívást.
7: És nagyon gyorsan elmondom a játékunkat, mert hogy még mindig zajlik, milyen rendezvény lesz most szombaton a Tököli repülőtéren. A. Nemzetközi sünfésülő és sündögönyöző fesztivál, nem ér nevetni. B. Végső összecsapás. Alfa, egy egész napos autós repülős élményfesztivál, amatőr motorsport bemutatókkal, légisókkal, tuning találkozóval, élményvezetésekkel és családi programokkal. A nyeremény pedig 2 darab belépő a fesztiválra, amúgy 8000 forint per fő az értéke, és egy sét a repülés 2 főre holnap reggel 9 és 9.30 között, összesen egyébként 54000 forint a nyereménynek az értéke. A következő fél órában részleteiben is beszélünk az eseményről. 0620 95 95 107. Ez a Viber számunk, ide várjuk a helyes megfejtéseket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
9: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság. Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Rövidíteni az ügyészségi és a bírósági eljárásokat a kormány. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott: a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartkó Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott: nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta: a kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások 1/3. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
1: Időjárás.
10: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán szakaszos torlódásra kell számítani Tata és Biatorbágy között. Ezen kívül egyébként az Útinform jelenleg itt a térségünkben nem ír bármilyen fennakadást, torlódást, mi viszont látunk azért a térképen, méghozzá a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán a főváros irányában, aztán a trafi még továbbra is kint van Taksonyban, a főút és a Szent Imre út találkozásánál, valamint látunk sebességmérést még ezen kívül a Millenniumi utcánál, méghozzá Soroksári úton, tehát ez már a fővárosban van, egyébként ott óriási a dugó is, illetve nagy torlódás van még mindig az 51-es út Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán, készül a körforgalom a Szent Imre út és az 51-es út találkozásánál, ez pedig abszolút látható, hogy beleszól a közlekedésbe. Kitartást mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, nem szeretnénk balesetekről beszámolni, jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: 4:10 van, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Mondjuk engem is föl kéne ébreszteni, bár két kávét ittam már, de olyan sűrű a napunk, hogy valahogy
3: így... Ez most annyira sűrű egyébként. Igen. Bár egyébként így visszagondolva az egész hét.
0: Az egész hét.
3: Tulajdonképpen egy ilyen nagyon mozgalmas hét volt.
0: Na hát és a hétvége is az lesz, ugye az előbb említettük a Dunaharaszti városnapokat, ott is rengeteg program lesz, de hát beszéljünk pár egy picit arról, amiről a nyereményjátékunk szól, és ahova a nyeremény szól, és egyébként ha már itt tartunk, akkor el is mondjuk, hogy ugyebár hát van egy 54 ezer forint értékű nyeremény, amit ma mindenképpen odaadunk valakinek, nagyon sokan játszotok velünk, hát nem is csodáljuk, mert hogy olyan nyereményünk van, hogy megszólal.
3: Ilyen szokott lenni, igen.
0: Igen, pont ezt beszéltük Bettivel, hogy mi sokszor érezzük azt, hogy de jó lenne, ha mi nyernénk meg, de most ezt azért az, hogy sétarepülésre el lehet menni holnap 9 és 9.30 között a Tököli repülőtér felett, azért az eléggé egyedi nyeremény, én azt gondolom.
3: Igen, egyébként nem is egy annyira olcsó dolog, másrészt meg egyébként én voltam egyszer évekkel ezelőtt, és egy jó kis adrenalin bomba.
0: Az biztos, én
3: most nem
0: voltam.
3: Tudom egyébként, hogy már bemernék-e ülni. Akkor így simán ilyen 20 évesen. Egyébként lehet, hogy most is, de valószínűleg most egy kicsit jobban össze kéne szednem a bátorságomat hozzá.
0: Hát, de itt biztonságban vagy, hát, mert abszolút. Hozzáértő szakemberek azok, akik tényleg ezt a lehetőséget biztosítják, és nem csak a sétarepülésről van szó, hanem ugye két darab belépő a fesztiválra is. A kérdésünk az, hogy milyen fesztivál ez? A. Nemzetközi sünfésülő és sündögönyöző fesztivál, vagy B. Végső összecsapás alfa, egy egész napos autós, repülős élményfesztivál, amatőr motorsport bemutatókkal, légisókkal, tuning találkozóval, élményvezetésekkel és családi programokkal. És hát ha eddig nem volt egyértelmű, hogy melyik a válasz, a helyes válasz, akkor most egy picit még szerintem segítünk.
3: Kicsit súgtunk, igen, igen.
0: Hát meg segítünk is, ugye, mert hogy beszélünk egy picit magáról a rendezvényről. Egyébként 0620 95 95 107 a Viber számunk, ide várjuk a helyes megfejtést, és már túl sok időtök nincs, úgyhogy gyerünk, aki szeretne játszani, mert hogy a következő fél órában ugye hívjuk a nyertest. Na, és akkor nézzük meg, hogy miről is van szó. Hát ez a végső összecsapás alfa nevű rendezvény, egy egynapos 200 hektáros autós repülős élményfesztivál, tehát ezzel elég sokat segítettünk, ugye amatőr hát motorsport bemutató, légisó, tuning találkozó lesz egyébként, élményvezetés is, úgyhogy nagyon-nagyon színes program, és én azt gondolom, hogy ez pont egy olyan program, ami tényleg az egész családnak szól, mert hogy itt a férfiak is végre kiélhetik
3: ők biztos
0: magukat.
3: Bár egyébként pont azt mondtam én is korábban reggel, hogy szerintem ez még a nőknek is, mert még ha most azt mondják, hogy jaj, hogy most ez egy ilyen autós, repülős program, igen, de szerintem például nekem nőként ez egy tök jó buli lehet úgy megnézni ezeket, meg azért ez látványos program. Hát a gyerekekről meg ne is beszéljünk, mert szerintem ők így tátott szájjal fogják nézni
0: az
3: ezeket
0: biztos.
3: A drifteléseket, meg légi bemutatókat.
0: És ráadásul egyébként ez a rendezvény idén 20 éves, tehát 20 éve igen, rendezik igen. Mindezt. A Földön autótechnika és gyerekprogram lesz. Miért mondom, hogy a Földön? Mert hogy ugye hát a levegőben is lesz program,
3: igen.
0: Európa legjobb drift versenyzői jönnek Magyarországra, a Tököli repülőtérre. Azért ezt még egyszer elmondom, mert ezt fel kell fogni. Európa legjobb drift versenyzői jönnek a Tököli repülőtérre szombaton. Fellépő motoros kaszkadőrök is Európa szerte híresek, és az ország legjobb tuning autói is itt mutatják meg magukat. Mondod, hogy mi lesz közben a levegőben?
3: Igen, a levegőben pedig műrepülő világbajnokokkal teletűzdelt légi bemutató lesz egész nap, 5G-es formáció, a Hawks of Románia repül még egyébként többek között Besenyei Péter, Vári Gyula is, ugye hát igen, őket szerintem nem annyira kell bemutatni, a hazai műrepülés krémje, ugye ők is így fogalmaznak, de lehet repülni kisgépekkel és Robinson helikopterekkel is, tehát tulajdonképpen fel is lehet nézni az égre, ott is lesz program, meg egyébként így, hát ahova a szem ellát tudott, szoktuk mondani, mindenféle földi program, légi program.
0: Mondjuk reméljük, hogy a Robinson helikopterrel senki nem lesz végül Robinson, és nem köt ki valaki egy lemzóan le valaki egy lakatlan szigeten, de nyilván ez most csak vicc. A szervezők szeretnének hagyományteremtő módon egy olyan rendezvényt létrehozni, ami összehozza a Cseppel-szigeti településeket. Egyébként erre szerintem maga a helyszín is tök jó. Tehát, igen, hogy azért az úgy könnyen hát megközelíthető.
3: Meg plac, meg könnyen plac. Megközelíthető. Igen, hát végül is itt vagyunk ugye kvázi szinte Budapest mellett, tehát hogy azért így nem messze, és én azt gondolom, hogy igen. Szerintem az ország, majdnem, hogy megmerem kockáztatni, minden pontjából jönnek majd egyébként látogatók.
0: Mert hát meg is értem, igen.
3: Mert ez egy nagyon híres menő esemény.
0: Igen. Egyébként délelőtt 10 órakor van a kapunyitás, és 18:30-ig tart maga az esemény, és azt írják itt a leírásban, mert hogy ugye megtaláljátok a Facebookon egyébként úgy, hogy végső összecsapás kötőjel alfa, hogy nincs esőnap, és úgy fogalmaznak, hogy még földön kívüli invázió esetén sem tartják meg máskor, tehát hogy biztos, hogy most fogják. Viszont nagyon fontos tudni, azért olvassátok el az eseménynél, hogyha érkeztek, mondjuk, hogyha megnyeritek tőlünk, már pedig valaki megfogja, akkor ezzel neki egyáltalán nem kell foglalkozni. De hogy nincs bankkártya, nincs szépkártya, és hogy pontos összeggel érkezzetek, hogyha esetleg nem, tehát elmentek úgy, hogy mondjuk nem nyeremény jeggyel juttok be. Jó, úgyhogy hát nagyon-nagyon sok minden lesz konkrétan. Olyan hosszú az esemény leírás, mint
3: rengeteg minden van,
0: kisebb regény.
3: Egyébként, ami tényleg fontos, hogy elővételes jegy alapvetően nincsen, tehát aki esetleg tényleg most nem nyerít nálunk, tehát hogy mindent ott a helyszíne lehet, és készpénzzel.
0: Igen,
3: ez tényleg
0: igen.
3: Fontos. Viszont ami tök jó, hogy kisgyerekeknek tulajdonképpen jó szülői felügyelettel, de ingyenes. Tehát 10 év alatt abszolút ingyen tudnak.
0: Igen, mondjuk vannak gyerekprogramok, azok viszont fizetősek, egész nap 10 és 4 óra között arcfestés, autószimulátor, elektromos autópálya és virtuális repülés is lesz, úgyhogy a gyerekeket is tényleg jó kis programokkal
3: igen,
0: várják.
3: De az óriási légvár ingyenes, ami szerintem egyébként a gyerekeknek egy ilyen óriási kedvenc, nyilván a kisebb gyerekeknek.
0: Na figyelj, lesz egyébként parkoltatás nevezés, és lesz zsinnyegtetés. Mindjárt megnézem,
3: tudom,
0: mi
3: az.
0: Autós szépségverseny kis csavarral. Na, kíváncsiak vagyunk, mi a csavar.
3: Igen.
0: Ugye lesz szépségverseny döntő is, úgyhogy tényleg felsorolni nem tudjuk egyébként, hogy mennyi program lesz, és tényleg mindez itt a tököli reptéren. Na, mi zsinnyegtetés? Na, mindjárt utána nézek, mert én megmondom őszintén, hogy én ezt a szót nem is hallottam
3: verseny
0: még.
3: Is, tehát lesz edzés, ugye meglepetés program, autószépségverseny, mondjuk ez az autószépségverseny, az minden ilyen hasonló rendezvényen ugye szokott
0: igen,
3: lenni.
0: Igen,
3: de hát én úgy bírom, amikor azért régen én voltam gyerekkoromban, most nem pont ilyenen, de hasonló ilyen autós programon apukámmal, és tényleg ott kikerülnek ilyenkor, tudod, a garázsból az olyan autók, amiket egyébként hát nem használnak, mert nyilván nehogy egy karc is legyen rajta, vagy hogy mondjam, de annyira szépen meg vannak festve, meg ilyen nagyon, nagyon extrém. Aztán egyébként lehet, hogy mondjuk van, amelyiket simán használják, csak tényleg van olyan, ami meg abszolút csak ilyenkor szabadul egy picit ki, mert akkor büszke rá azért, tudod, a tulaj, hogy mennyire persze. Extra, mennyire jól néz ki. Úgyhogy ezért ilyenkor így előkerülnek ilyen szépségek is. Ami egyébként szerintem a nőknek is mondom jó program, mert ezeket ugyanis is megnézem.
0: Képzeld el, hogy megkérdeztem az AI-t, mi az a zsinnyegtetés. Na. Hát ő azt írja, hogy nem igazán köznyelvi magyar szó, valószínűleg elírás, tájnyelvi szó, vagy egy konkrét közegben használt kifejezés. Igen, egyébként
3: hát itt az
0: egyébként
3: lesz,
0: azt írják máshol a gyakori kérdéseken, hogy nagyjából ugyanaz, mint amikor nyomatják, kavarják, lökik, löketik.
3: Ilyen.
0: Tehát, hogy ez...
3: Igen, hát én is így gondolom.
0: Virítani, tehát, hogy valami ilyesmit jelent. Na, hát megtaláljátok tehát így az eseményt, hogy végső összecsapás alfa, 10 órakor kezdődik

0: végső összecsapás alfa, egy egész napos autós repülős élményfesztivál, amatőr motorsport bemutatókkal, légisokkal, tuning találkozóval, élményvezetésekkel és családi programokkal. 54 000 forint értékű nyereményünk van, 2 darab belépő a fesztiválra és sétarepülés 2 főre. 0620 95 95 107 ez a Viber számunk, ide várjuk.
1: Írjatok, kérlek, igen.
0: És 2 főre, nem 7 főre, jó? Tehát ez szombaton lesz, na játszatok velünk, még van egy kis időtök.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

0: másik kedvenc rádiója, Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink

0: precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
0: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
4: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Szigetszent Miklósváros Kulturális Oktatási és Sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy Filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Szigetszent Miklós és a térség közönsége számára. A Filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
8: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
7: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglis.hu weboldalon olvashatók. Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszent Miklósi Szotyola Néptánc csoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek Házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Pateke Dina vagyok. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotókiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, tánc választóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
5: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Be.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán szakaszos torlódásra kell számítani Tata és Biatorbágy között. Ezen kívül egyébként az útinform jelenleg itt a térségünkben nem ír bármilyen fennakadást, torlódást, mi viszont látunk azért a térképen, méghozzá a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakaszán a főváros irányában, aztán a trafi még továbbra is kint van Taksonyban, a főút és a Szent Imre út találkozás, valamint látunk sebességmérést még ezen kívül a Millenniumi utcánál, méghozzá Soroksári úton, tehát ez már a fővárosban van, egyébként ott óriási a dugó is, illetve nagy torlódás van még mindig az 51-es út Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszán, készül a körforgalom a Szent Imre út és az 51-es út találkozásánál, ez pedig abszolút látható, hogy beleszól a közlekedésbe. Kitartást mindenkinek, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, nem szeretnénk balesetekről beszámolni, jó utat mindenki.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3 egész perce járunk, 3:45 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és akkor hát ígértük, hogy ma majdnem végig izzítani fogjuk a kamerákat, úgyhogy az előző fél órában nem volt, most viszont újra tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Mert hogy vendégünk van, Gere Ágit köszöntjük, a Kisduna-Mente TDM szervezet vezetőjét, mosolygós, szép jó reggel.
4: Madárcsicsergősed.
0: Programokról beszélgetünk, mint mindig, kisdunamente.hu per programok, innen szemezgetünk most is, de egyébként tudtok ugye ti is majd ott később bővebben is olvasni a programokról. Miket hoztál nekünk most?
4: Most péntek szombaton Bugyik községbe invitálják a Krumpli Fesztiválra a kedves
0: imádom
4: rajongókat. Az elmaradhatatlan traktoros felvonulás szerintem a szomszéd faluból a múlt hét,
0: igen.
4: Két hete volt talán ez a...
0: Ez a kedvencem, a traktor és a krumpli fesztivál.
4: Főzőversennyel, gyermekkoncertekkel.
0: A pacuka zenekar, Betty.
3: Jó az a pacuka, igen.
4: Krumpli puncoló verseny, tehát ügyességi verseny is várja a felnőtteket, nem csak a gyermekeket. Illetve este 8 órától lesz a rendezvénynek a csúcspontja, ahol Kökény Attila és Rakoncai Viktor koncertjeit lehet majd élvezni.
0: És elképzelek egy krumpli, ez ilyen gyorsasági verseny, vajon, hogy ki tud legtöbb krumplit, vagy legkevesebb idő alatt?
4: Szépségverseny? Gyanítom, hogy itt az is számít, hogy a hány százaléka van eltávolítva a krumplit.
3: Igen.
4: Ahogy belekezdünk a pucolásba, és lehet, hogy valaki 20-at megcsinál egy perc alatt,
0: ja, de hát az,
4: a 20 nem biztos, hogy kitesz egy krumplit a szummában.
0: Hát, hogyha valaki engem szeretne hátráltatni, ha valaha beneveznék egy ilyen krumpli pucoló versenyre, akkor elmondom, hogy én elmondom, hogy mit csináljon, adjon nekem egy olyan pucolót, ami nem kés és jobbkezeseknek való. Mert hogy én balkezes vagyok, és ugye a jobbkezes, tehát azt, amit ti használtok, én azt vagy nem tudom használni, vagy fordítva használom. Tehát míg ti...
4: Amíg nem az élem.
0: Hát igen. Nem tudom, ti lefelé pucoltok, akkor én fölfelé pucolom.
3: Igen,
0: szóval,
3: igen,
0: hogy
3: lefelé.
0: Engem azzal abszolút lehet hátráltatni, de az a veszély nem nagyon fenyeget, hogy valaha krumpli pucoló versenyre adom a fejem. Egyébként igen. Na, mi lesz még?
4: Viszont a sváb zenés estéken senkinek nem kell dolgoznia, csak a svédasztalos vacsorát és a sváb zenéket élvezni és táncolni rá. Ez 4-én este lesz Ráckevén, illetve hát a plac is dübörög a hétvégén újfent, pénteken Kálkevén és Vézsé?
3: Vézsé, igen. Vézsé.
0: Jót kérdezel, fogalmam nincs.
4: Jelentsen ő bármit.
0: Istenem, boomerek beszélgetnek.
4: Kávé. Belül Vézsé, én is így mondtam
0: olyan. Igen, szóval Vézsi.
4: Várjuk a megfejtéseket a Vézsi kiejti, helyes
0: kiejtését. Hát látjuk szegényt, igen. Mármint nem szegény, csak hogy...
3: Kevin, oké, ő megvan, de mellette a partner...
4: Horváth Tamás egyszerű.
0: Igen. És hogy tudom is kicsoda. Mert hogy ő is lesz?
4: Igen, ő szombat este várja a rajongókat, és volt ugye Ráckevén nyári rendezvény sorozat, ennek a záró akkordja lesz ezen a hétvégén. Ebben a rendezvényben az a különlegesség, hogy sok helyi kis szolgáltató és vállalkozó csatlakozott ehhez a nyárzáró programhoz, és különböző dolgokat lehet csinálni különböző helyeken. Csak a teljesség igénye nélkül sorolnám, hogy a Ács Károly Művelődési Központban Rejtély a Városban című nyomozós keresztrejtvény rejtvényjátékban lehet részt venni. A Ráckertben görög táncház lesz, a régi városházában erkély koncert, a Kertplacon, ami ugye most már reméljük tudják a hallgatók, hogy melyik egységről van szó, egy nagyon kis kedves egyedi vendéglátóhely és egy nyugalmas kert, ott lecsóbárral várják, és autós mozi is lesz a hétvégén, úgyhogy érdemes 5-én Ráckevére látogatni és kipróbálni ezeket a nagyszerű programokat. Szigetszentmártonban pedig a Marica grófnő lesz előadás szabadtéri színházban, ez vasárnap este.
0: De jó, most eszembe juttattad a kertplacos esténket, ugye nekünk is volt, ott ünnepeltük a férjemnek a szülinapját, és nagyon hangulatos.
5: Nagyon jó volt.
0: Nagyon-nagyon, igen, a TikTokra csináltam egy videót is róla, ha valaki esetleg szeretné megnézni. Egyébként ott karácsonyi kata jazz estje is lesz, és kerti ügyességi és közösségi játékok is, úgyhogy szuper kis programok lesznek. Igen, és egyébként az Árpád Múzeum, ugye délután 2 órakor lesz kurátori katonai hagyományőrző tárlatvezetés az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállításban. Az egyik szervezővel képzeld ma telefonon sikerült.
5: Beszélgettünk,
0: igen. Dunavarsányi régész, illetve gyűjtő, de ő az egyik szervezője, úgyhogy ma már volt róla szó. Hát nagyon szépen köszönjük Gere Áginak, a Kis Dunamente TDM szervezet vezetőjének, kisdunamente.hu per programok. Ott
4: köszönjük szépen. Kellemes hétvégét kívánok.
0: És még nem búcsúzunk, mert hogy van még egy feladatunk, méghozzá az, hogy hívjuk a szerencsés nyertest. Azért nem semmi, amit ő most nyer, 54 ezer forint értékű nyeremény, és nagyon sokan játszottatok velünk. Volt, aki már konkrétan reggel 6 órakor írt nekünk.
5: Igen.
0: Ugye
5: igen,
0: mindenki
5: igen.
0: Benne van a kalapban, úgyhogy nézzük, hát hogy ki a nyertes.
5: Hát igen, mondom is, hogy hát nyilván nem volt bonyolult, tehát nem nemzetközi sünfésülő fesztivál lesz holnap a tököli repülőtéren, hanem a végső összecsapás alfa egésznapos autós repülős élményfesztivál, tulajdonképpen amatőr motorsport bemutatókkal, légisokkal, de lesz ugye, hát már beszéltünk róla, tuning találkozó, autószépségverseny, élményvezetés, hát mindenféle családi program.
0: Azért most már annyit mondogattuk, hogy
5: nyertesünk felveszi.
0: Azt mondjuk, reméljük, igen. Hát ha nem, akkor hívunk másikat, mert 5 csörgést tudunk várni, bár már nem tudom mennyi volt. Haló!
6: Haló!
0: Jó reggelt, vagy jó kellemes délelőttöt. Bettinát keressük, Betty Szandi, Laki egy rádió. Szia!
6: Jó reggelt!
0: Szia, jó reggelt! Betty, mit csinálsz éppen? Mibe csörögtünk bele neked?
6: Hát épp most indulunk a kislányommal sétálni.
0: Ó, mekkora a gyerkőc?
6: 2,5 éves lesz.
0: És vajon a 2,5 éves gyerkőc szereti az autókat, meg a driftelést, meg a repülést?
5: Létére, de hát miért?
6: Inkább ő még nem.
0: Inkább ő még nem?
6: Van egy 5 éves kisfiam, ő inkább
0: az autókat. Inkább. Na, de várjál is, hogyha mondjuk ne adj Isten, vagy adja Isten, tenyered meg ezt a páros belépőt, illetve a sétarepülést, akkor addig mi lesz a kicsivel? Van már babysitter?
6: Hát sajnos babysitter nincs, ezt a feladatot apuka szokta ellátni, ezt úgy szoktuk megoldani, hogy apa vigyáz a gyerekekre, és én kikapcsolódok.
0: Te megszórakozol? Igen. Kirepülöd magad, mert hogy képzeld, te vagy a mai nyertesünk.
5: Igen, gratulálunk.
6: Nagyon szépen köszönöm.
0: De jó volt ezt hallani. Hát megérte korán.
5: Igen.
0: Megérte nagyon korán kelni, mert ugye te 6 óra 00-kor írtad nekünk a választ.
6: Igen, hát korán kellünk 5 órakor, mi már éven vagyunk.
5: Hát kisgyerekkel nem lepődünk meg, ez igen, nálunk is így volt korábban, ennyire igen. Korán keltek.
0: De most akkor jól értjük, hogy a kisfiúval fogsz repülni?
6: Nem. Igazából most ezt még meg kell oldanunk, hogy hogyan lesz ez megoldva, de nagy valószínűséggel valakit elviszek magammal, és a férjem fog tudni a gyerekekre vigyázni.
0: Ó, értem. Jó, de semmiképpen ne hagyjátok ki, mert ez óriási élmény.
6: Már nagyon régóta szeretnék repülni, úgyhogy
0: de jó.
5: Holnap reggel 9-kor lehet is.
0: Igen. Adáson kívül mindent el fogunk majd neked mondani, viszont annyit azért, ha tudsz, akkor ígérd már meg, hogy küldesz nekünk legalább egy fotót majd a Laki egy rádió Facebook oldalán, Messengeren, vagy akár Viberen egy beszámolót, hogy milyen volt, kicsit irigykedünk.
6: Rendben, nagyon szépen köszönöm, mindenkit küldök fotót.
0: Szuper, akkor jó szórakozást nektek, és majd várjuk a beszámolót, hívunk majd adás után, és akkor egyeztetünk,
6: rendben.
0: Jó?
6: Köszönöm, szép napot,
0: szia!
5: Szia!
0: Hát ilyen örülést is ritkán hallunk. Hogy szoktak örülni, de ez most nagyon jó volt, Istenem. Igen, egyébként el tudom képzelni, hogy milyen nagy élmény lehet, meg tényleg az ember reggel föl kell, és hát nem is gondol bele, hogy holnap éppen repül, tehát hogy azért...
5: Igen.
0: Most így el tudom képzelni, hogy milyen izgatott, tudja, hogy mindenkit hív a családban, meg hát kell keresni valakit, aki kicsit besegít majd a logisztikában. Na, hát ti is nyugodtan menjetek, ha gondoljátok, tökörre a repülőtérre, mert hogy jó kis program lesz, és nyilván nem süniket fognak fésülni, hanem autós repülős élményfesztiválról van szó. Szép hétvégét, ennyi
5: jó
0: van hátra, ugye?
5: Igen, hétfőn érkeznünk.
0: Igen, sziasztok, és sziasztok. Szia Ági, mert hogy még itt van velünk a stúdióban. Szép hétvégét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
7: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Réka vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
8: Időjárás.
9: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és aki nem akar helyben maradni, vagy nem maradhat helyben, szóval utaznia kell A pontból B pontba, már is mondom, hogy mire is készüljön az utakon, teljesen rendben vagyunk egyébként, nincsen szerencsére balesettel, nagy torlódással kapcsolatos információ, a reggeli csúcsforgalmon is már túl vagyunk. Tehát szépen lehet haladni, közepes a forgalom Szigethalmon a Műúton, illetve arra kell készülni, hogy Dunaharasztiban, a Dózsa-György utcán is egyre több az autó, de azért szépen lehet haladni, viszont erős a forgalom Dunaharasztiban egy rövid szakaszon a Rákóczi utcán, ez mindenféleképpen kalkuláljuk be a menetidőnkben, és Dunaharasztiban az 51-es környékén is jelenleg lehet torlódásokra számítani, nem túl hosszú ideig. Mindemellett arról is információt kaptunk, hogy Duna Varsányban, a Déri Miksa utcában megerősödött a forgalom. Türelmet és jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval.
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen nagyon kellemes, szép péntek délelőttöt kívánok nektek, a mai az utolsó tanítási nap a héten. Isten éltesse a születésnaposokat, ölelés a rozáliáknak, hogy mit jelent a rozália név, amivel azért nagyon ritkán szoktunk találkozni, pedig szerintem nagyon szépen hangzik, meg Rozi, aranyos a becézése is, szóval azt hamarosan elmondom, de lesz kalendárium, filmpremiérekről is beszélek, és hozom a térség híreit is. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt.

ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, biztonságban közlekedhetnek a gyalogosok, nem máshol, mint Taksonyban. Új Safe Cross okozzebra segíti most már ezt, egészen pontosan a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházási pályázati forrás már megvan, a kivitelezés költségeinek felét a Generalitás finanszírozóként vállalta el. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, hogyha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű LED prizmák elkezdenek villogni, és így felhívják a közlekedő autósok figyelmét, hogy bizony-bizony jön a gyalogos. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja, de azért azt hagyd mondjam el a gyalogosoknak, hogy azért, mert rálépnek egy ilyen okos zebrára, vagy megközelítik, nem kell azt csinálni, hogy na, odaértem, aztán már át is megyek. Ugyanúgy érdemes azért egy picit megállni, körülnézni.

Ez a Lakihegy rádió helyben vagyunk. Fontos dátumot mondok, szeptember 10-ét, amikor is délután 14:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben, Halásztelken várják azokat, akik nyújtanák a karjukat, életmentő donorokká válnának. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a halásztelkieket, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot igyanak, ne alkoholosat, vigyék magukkal az összes iratukat, és nyújtsák a karjukat, hiszen egy véradó akár 3 ember életét is megmentheti.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja

0: 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 ezer forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés.
2: Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó 1-es körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a 2-es körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Sziget-Szentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokra menje ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
6: Ez az első fordulóknak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tét helyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, testközelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt gondolom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépés mindjárt az első fordulóba szeretnénk megtenni majd.
5: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapon. Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dárcjátékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló két óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
7: Gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán, az ülő ideg úgy, ahogy van, ugye a derékból lemegy egészen a láb részig.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen szépen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 4-e van, Isten éltesse a Rozáliákat. A Rozália Róza név olasz eredetű továbbképzése. Magyarországon a 19. században és a 20. század elején igen gyakori név volt, a nagymamám tesóját is így hívták. És hát a 90-es években már nagyon ritkán fordult elő, jelenleg pedig hát nincs is benne a 100 leggyakrabban adott női név között. A Rozáliák csak és kizárólag szeptember 4-én ünnepelhetnek. Isten éltesse a Rozáliákat, közülöttük van a hírességek is, például Gál Rozália válogatott labdarúgó, vagy éppen Kóka Rozália mesemondó népdal énekes. Holnap, szeptember 5-én majd a Lőrinceket és a Viktorokat köszönhetjük fel.

Szendi Hajni vagyok, ízekre szedjük a mai napot, következik nálunk a kalendárium. Szeptember 4-e van, Isten éltesse a rozáliákat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. 1552-ben ezen a napon esett el Szolnok vára, ugye Szolnok az Alföld közepén található és fontos vízi és szárazföldi csomópontok kereszteződésénél alakult ki még a 10. században. A vízi szállítás, a sóút felügyelése, a tiszai fakereskedelem tartozott a profiljába Szolnoknak, de elesett a szolnoki vár 1552-ben ezen a napon. 1781-ben 44 spanyol telepes létrehozta Kaliforniában a saját kolóniáját, ez volt az El Pueblo de la Reina de Los Angeles, amelyet napjainkra hogy ismerünk? Los Angeles, az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városa azóta. 1837-ben Morse bemutatta a távíróját a New Yorki Egyetemen. Granz Ábrahámot Buda díszpolgárává választották 1863-ban. Bulgáriában 7 év szabadságvesztésre és súlyos pénzbüntetésre ítélték Todor Zsivkovot 1992-ben. Todor Zsivkov a bolgár kommunista párt főtitkára volt, és itt van még 1993. szeptember 4. napja is, amikor is Kenderesen újra temették Horthy Miklós altengernagyot, a Magyar Királyság egykori kormányzóját, feleségét, jószáshelyi Purgil Magdolnát és ifjabb Horthy Miklóst, a kormányzói pár kisebbik fiát. És akkor zárjuk a kalendáriumot híres szülöttekkel. Dobi Jenő rézmetsző, rézkarcoló, festőművész 1834-ben született ezen a napon. Virág Béla, felvidéki magyar református lelkész 1890-ben. Lengyel Árpád, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok úszó 1915-ben. Maléter Pál, magyar katona, az 1956-os forradalom honvédelmi miniszter 1917-ben született. Pusztai Pál, magyar grafikus, karikatúrista 1919-ben. Vásárhelyi László, magyar táncos, koreográfus 1925-ben. Mécs Imre, magyar villamosmérnök, 56-os elítélt politikus 1933-ban született. Don Fraser, ausztrál úszóbajnoknő 1937-ben. Karda Beáta, magyar táncdalénekesnő 1950-es, Farkas Flórián, roma politikus 57-es. Török Ágnes, magyar bábművész, színésznő 58-ban született szeptember 4-én, még Beyoncé, az amerikai énekesnő 1981-ben.

0: Szendi Hajni vagyok, moziba megyünk. Mindig csütörtökön érkeznek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Így lesz ez. Szeptember 10-én is debütál majd az El Camino, a Hóp remény, az Átkozott boszorkák 2, illetve az Élet futár című film. És na nézzük, melyikről mit kell tudni. Francia-belga koprodukcióban készült ez az El Camino, Találd meg az utad című filmdráma. Egy nőről szól, aki próbál megbékélni a hibáival, és egy tinédzserről, aki képtelen kordában tartani a haragját. Mindkettőjük számára eljött az a pont, hogy addig életük nem mehet így tovább. Így együtt elindulnak az El Camino-ra, körülbelül 800 kilométeres zarándoklatra. Útjuk a szembenézés és a gyógyulás közös tervévé válik. Debütál a Hope remény című dél-koreai filmdráma is. A Hope nevű eldugott kikötőváros határában szokatlan pusztítás nyomait fedezik fel a lakók. Hamarosan kiderül, hogy a rombolásért és a lemészárolt háziállatokért nem egy ragadozó, és nem is emberek a felelősek, hanem eddig soha nem látott rejtélyes lények. Hogy honnan jönnek, miért pont ide, és mik a szándékaik, senki sem tudja. A helyi rendőrös parancsnoka és társai megpróbálnak rájönni a miértekre, miközben hol üldözőként, hol üldözöttként kénytelenek újra és újra megküzdeni a jövevényekkel. Sokan várták, és itt van az Átkozott boszorkák második része Nicole Kidmannel és Sandra Bullockkal. Boszorkányok, rögtön nyilvánvaló, hogy bűbájosak, persze átkozottak, de nagyon. A felmenőik évszázadok óta közeli kapcsolatban állnak a nem e világi tudományokkal, és a két egymástól nagyon különböző, mégis összetartó lánytestvér két bolondos nagynénit neveli egy ódon, titkokkal teli házban. Minden tulajdonképpen igézetről, varázslatról szól, nem lehet férfi az életükben viszont, mert akit megszeretnek, az meghal. Ők viszont nem nyugszanak bele a sorsukba. Boszorkányok az igaz, és amerre lépnek, varázslat veszi körül őket. De azért van valami, ami nagyon hiányzik az életükből, ez pedig a szerelem, és ők mindenféle mágiára hajlandóak érte. Erről szól az Átkozott boszorkák második része. És végül, de nem utolsó sorban, debütál az Élet futár című ausztrál, angol, amerikai akciószriller, és Hank Melonnak, a csúcskategóriás futárnak 3 órája van, hogy egy szervet elszállítson. A cél, hogy megmentsen egy 7 éves kislányt, akinek azonnali transzplantációra van szüksége. A látszólag egyszerű küldetés azonban gyorsan halálossá válik, mivel egy hírhedt bűnszervezet vezetője szintén igényt tart erre a szervre, és nem hajlandó tágítani. Hankedben Bishop, akit ahogy egyébként a filmben Owen Wilson játszik, az orvosi futár is elkíséri az útra, aki Hanknek nem éppen a kedvence, de azért együtt vágnak útnak. Erről szól az Életfutár. A filmekhez jó szórakozást kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
5: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Megfelelő volt az idei görögdínje minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdínje minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki.
7: Időjárás.
8: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, már is mondom, mi a helyzet a közlekedéssel az útjainkon. Nos, jelenleg balesetről, torlódásról, nagy lezárásokról nincs információm, én remélem ez így is marad. Teljesen jól járhatóak az utak, megszokott menetrend, ez ugye hétköznapokon van reggeli csúcs, meg délutáni csúcs, ilyenkor meg szépen lehet haladni. Persze van egy-két hely azért, ahol több az autó, például Dunaharasztiban erős a forgalom, a Dózsa-György utcán, illetve a Kandó-Kálmán utcában is. Minden mellett látható az is, hogy van még egy útszakasz, amely bedugult egy picit, ott is lehet haladni csak lassan, ez Tökölön a Huba utcát jelenti. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
7: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes szép péntek délelőttöt kívánok nektek. Ma a rozáliákat köszönhetjük fel. Szombaton jönnek a lőrincek és a viktorok, vasárnap a zakariások, a jövő héten hétfőn pedig Regina napja lesz. Töltsük együtt ezt az órát, és itt a 107 egészen hozom a térség híreit, információit, például szó lesz néptáncosokról és értékmegőrzésről, de minden mellett Morze találmányát is egy kicsikét felelevenítjük, és Friedrich Antal séffel is beszélgetek. Majd hoz egy jó kis receptet Anti nekünk a földközi tengerpartjáról.

Imádom a magyar népzenét, szeretem nézni, ahogy táncolnak rá azok, akik tudnak, és hát, hogyha viseletbe teszik mindezt, az pedig tényleg számomra ilyen iszonyatosan jó érzés. Szóval tényleg a múlt megelevenedik. Jó lenne, hogyha a népi hagyományok is tovább élnének. Éppen ezért most hívják, várják azokat, akik szeretnének megtanulni néptáncot járni a lábaikkal. Elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínálnak lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában megismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Sziget-Szentmiklósi Szotyola Néptánc csoport. Szeptember 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek Házában tartják majd csütörtökönként 10 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. Fontos, hogy a részvételhez előzetesen regisztrálni kell. Ezzel kapcsolatban minden információ megtalálható a lakihegyradio.hu-n.

Moziba megyünk, és értéket őrzünk meg, no nem a táskánkat, a laptopunkat, egészen más értékmegőrzésről van szó, hiszen a Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklós Város Kulturális Oktatási és Sportbizottságának ülésén. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és művészfilmeket vetített, erre szakosodott, ezzel pedig nagyon fontos kulturális lehetőséget biztosítottak Sziget-Szent Miklóson és a térség tagjainak számára. A filmszínház további sorsa különös

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
5: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a

0: céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
1: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
0: Szaladok is, főnök úr.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adagétel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handpen a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
6: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente Levis egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
5: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
7: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy egy vagy kettő lesz.
5: Minden éremből szereztek a Sziget-Szent Miklósi kickbox SE versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és három bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatkozásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok, és morzézunk egy picit, hiszen 1837. szeptemberének első napjaiban különös bemutatóra került sor New Yorkban, amely később alapjaiban változtatta meg az emberek közötti kommunikációt. Morze ekkor mutatta be az elektromágneses távírójának működő változatát a New Yorki Egyetemen. Morze neve ma elsősorban a Morze kód miatt ismert, de kevesebben tudják, hogy eredetileg egyébként festőként vált ismerté. A Yale Egyetemen tanult, majd Európában folytatott művészi tanulmányokat. Portréfestőként komoly sikereket ért el, és több neves amerikai személyiséget is megörökített így. 1835-ben a New Yorki Egyetem, vagyis a mai New York University professzora lett. A távírás gondolata néhány évvel korábban egy európai hajóúton kezdett komolyan a szikrákat ugye dobálni a fejébe, és elkezdett ezen agyalni, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, mert hogy Morze felismerte, hogy az elektromosság segítségével akár nagy távolságokra is továbbíthatók jelek. Az elképzelés azonban önmagában még nem volt elegendő, hiszen meg is kellett oldania a jelek továbbításának és rögzítésének gyakorlati problémáit. Morze kezdetben nem volt elektromérnök, ezért más tudósok segítségére is szüksége volt. Például Leonard Gale-re, aki a New Yorki Egyetem kémia professzora volt. Gale ismerte Joseph Henry elektromágnesességgel kapcsolatos kutatásait, és segített Morzénak abban, hogy erősebb elektromos jeleket tudjon továbbítani. Ez kulcsfontosságú áttörés volt, mert hogy a távíró legnagyobb problémája éppen az volt, hogyan lehet a jelet nagyobb távolságra juttatni. Morze és Gale 1837-re már olyan készüléket fejlesztett, amely működött. A New Yorki Egyetemen egy körülbelül 1700 láb, vagyis több mint fél kilométer hosszú részvezetéket feszítettek ki a teremben. A készülék egyik végén elektromos jelet küldtek a vezetékbe, a másik végén pedig egy elektromágneses szerkezet érzékelte azt. A vevőkészülék egy papírszalagon mechanikus nyomokat hagyott. Ezekből a jelekből később betűket és szavakat lehetett megfejteni. A bemutató egyik fontos következménye az volt, hogy Alfred Weil felfigyelt Morze találmányára. Weil fiatal, kiváló mechanikai érzékkel rendelkező szakember volt, és hamarosan Morze munkatársa. Anyagi támogatásával és műszaki segítségével a távíró tovább fejlődhetett. Morze 1837. szeptemberében már a találmány jogi védelmével foglalkozott, szeptember 28-án pedig szabadalmi előjogot biztosító bejelentést, úgynevezett kivítót nyújtott be. A távíró ekkor még egyáltalán nem hasonlított arra kiforrott rendszerre egyébként, amelyet később világszerte használtak. A készülék kezdetleges volt, és maga az üzenet kódolás is többször változott. Morze, Gale és Weil azonban lépésről lépésre tökéletesítették a rendszert. 1838-ban már nyilvánosabb bemutatókon is bizonyítani tudták, hogy az elektromos távíró valóban alkalmas arra, hogy üzeneteket gyorsan továbbítson. A legnagyobb áttörés 1844-ben következett be, amikor Washington és Baltimore között létrejött az első nagy jelentőségű távíró kapcsolat. Morze ekkor küldte el azt a híres üzenetet, melynek az volt a jelentése, hogy mit művelt Isten.

0: lassan körbeérünk a földközi tenger partján. Marokkóból most már továbbállunk Algériába. És hát először ugye általánosságban Algéria gasztronómiájáról lesz szó. A vonal túlvégén Fridrik Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a hallgatókat is. Elsősorban a gasztronómiáról, de hogyha kimondjuk, hogy Algéria, akkor mindenki azt hallja, hogy sivatag, meg olaj, meg háború, meg politika, meg a problémák, meg minden ilyesmi. És nagyon jellemző különben erre a részre is, a földközi tengernek erre a részére is, meg még az elején, amikor beszéltem a különböző közel-keleti részekre, hogy csak a háború, csak a harc, és közben az emberek ott ebben a pillanatban is élnek, dolgoznak, és a gasztronómiájuk ezáltal nem csorbul, hanem változik, de mert hogy esetleg rosszabb körülmények között vannak, de mindenképpen fennmaradt, és nincs megállás abban a dologban, hogy igen, van egy háború, szomorú, és miért, azt nem tudjuk, hogy az okokat nem tudjuk kiváltani, vagy megváltoztatni, és sajnos ez így van, viszont közben a gasztronómia továbbra él, tovább is működik. És,
0: csak lehet, hogy ilyen szempontból is átalakul, nem, hogyha egy háborús övezetről beszélünk, hogy ott azért nem minden ellátási lánc ugyanúgy megy. Bizonyos élelmiszerek gondolom nincsenek meg, és akkor itt jön a kreativitás.
1: És anélkül nem is működik. Az biztos, hogy ezt ne európai szemmel nézzük ezeket az országokat, ezeket a tájokat, a vidékeket, mert akkor azt látjuk, úristen, hát ebben nem merek beleerni, mert ez éppen most vágta le a fejét, az ott vérzik a birka, vagy a bárány, vagy a kecske, amit levágott, igen, és nem az a higiénia van. Ezen a vidékeken másképp kell gondolkoznunk mindenképpen, tehát aki nagyon finnyás meg egyebek, annak Norvégiát javaslom, vagy az északi országokat, ott akkor minden is higiénikus. Itt annyira nem, viszont fantasztikus ízeket hoznak össze.
0: Mit, abszolút mernél lenni Algériában egy, nem tudom, piaci büfében?
1: Megmondom őszintén, hogy én több helyen volt, hogy én mertem ilyeneket, ha nem is Algériába, de ilyen piaci büfé nekem az kedvenceim. És én teljesen tisztában vagyok vele, hogy ebből lehet, hogy egy hasmenés vagy bármi előfordulhat, erre az ember készül, de közben olyan ízeket, meg illatokat, meg egyebeket pozitív értelemben tapasztalsz és élsz meg, amit különben nem fogsz. Tehát nekem, én még nem voltam, de voltam valami északi országban is, mindegy, de nagyon északi, ilyen norvég országokban nem voltam még, csak hallottam, hogy ott mik a helyzetek, és ismerőseim, akik visszajöttek, azt tapasztalták, hogy ők nem ettek egy jót, tehát nem volt egy normális jó étel, miközben a norvégok és az északi népek sorra nyerik a különböző nagy szakácsversenyeket. Valahogy ez nem jön át. Nem tudom. Ugyanakkor egyetlen egy nagy szakácsversenyben, vagy Michelin csillagos éttermet nem fogsz találni, vagy nagy szakácsot, és iszonyatosan finom és gazdag ízvilágú ételeket, sokkal több fűszert használnak. Itt például a fűszer bazárban nem úgy van, hogy akkor zacskóra, biztos lehet zacskóba is kapni elnézést, hogy akkor te most ilyen meg olyan fűszert kérsz, hanem fűszerkeverékek vannak különböző ételhez, amit használnak. És tapasztalat az, hogy az ottani fűszer, nem jut eszembe a neve, a fűszer árusnak, vagy a fűszerárusnak van egy speciális neve, az például annyira profi a szakmájában, hogy ő ex-has kézre, nem mérlegre, kézre rakosgatja össze a fűszereket, és abból lesz a fűszerkeverék, ami pont jó ahhoz az ételhez, vagy ahhoz az ételcsoporthoz, amihez ő ajánlja, halakhoz, sertéshez. Ez mondjuk lehet, hogy a sertés rosszot mondok.
0: Lehet, hogy ők azt nem annyira nyomják, igen.
1: De kecske birkához biztos, úgyhogy abszolút mértékben. Mm. És ezzel is csak azt akartam mondani, hogy vannak különböző országok, különböző népek, van, ahol problémák vannak, de akkor is főznek, van, ahol nincs probléma, próbálnak főzni, mégse olyan jó, tehát ez nem feltétele a politikai körülményeknek. Mm. Úgyhogy röviden ennyit az első körben, majd lesz aztán folytatás.
0: Na, akkor folyt kö, Vanti, köszönöm szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen. FM 100
2: Lakihegy Rádió.

0: Szendi Hajni vagyok, Festetics Györgyre emlékezünk, aki 1882-ben született, szeptember 4-én Baden-Badenben. A nagymúltú magyar főúri Festetics család egyik jelentős tagja, a Festeticsekről pedig sokat tanultunk, hallottunk, és manapság, ha jövünk, megyünk az országban, ugye Festetics kastélyt is látogathatunk. A teljes neve Festetics György Tasziló József volt, édesapja pedig Festetics második Tasziló herceg, az édesanyja Lady Mary Victoria Douglas Hamilton. Édesanyja révén brit és európai arisztokrata családokkal is nyilván rokonságban állt. Gyermekkorának fontos helyszíne volt Keszthely, ahol a család legendás kastélya, hatalmas birtoka is voltak. Gyönyörű a keszthelyi kastély, érdemes elmenni megnézni. Tanulmányait Budapesten és Oxfordban végezte, jogot tanult, majd diplomáciai pályára lépett. Az Osztrák-Magyar Monarchia külügyi szolgálatában kezdett dolgozni. Párizsban diplomataként, később Londonban követségi titkárniként teljesített szolgálatot. 1904 és 14 között a londoni magyar-osztrák diplomáciai képviseleten dolgozott. A diplomácia világában nagyon otthonosan mozgott, több nyelven beszélt, közvetlen kapcsolatban állt Európa politikai és arisztokrata köreivel. Érdeklődése azonban nem csak a politika, hanem a sport és különösen a lóverseny felé is terjedt. 14-ben Párizsban tartózkodott, amikor a Grand Prix lóverseny miatt a francia fővárosba utazott, és értesült arról, hogy megtörtént a szarajevói merénylet, Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége gyilkosság áldozata lett. Az első világháború kitörése után diplomáciai pályáját katonai szolgálatra cserélte. Huszártisztként előbb a szerb, majd az olasz fronton harcolt. Bátorságáért és szolgálatáért több kitüntetést is kapott, és végül huszár ezredesi rangban fejezte be katonai pályafutását. A háború után már nem tért vissza teljesen egészében a diplomáciai világba, meghalt az édesapja, és 1933-ban ő lett a Festetics hitbizomány ura, és ettől kezdve jelentős energiát fordított, hogy a családi birtokot irányítsa. Gazdasági szemléletére jellemző volt az intenzív, korszerű mezőgazdasági gazdálkodás. Különösen szívén viselte a magyar lótenyésztés és a lóversenyzés ügyét. A bécsi Jockey Klub igazgatója is volt 20-tól 29-ig. Támogatta a keszthelyi és a hévízi fürdő élet fejlődését, szerepet vállalt a Balaton környékének turisztikai fejlesztésében. Egyes források szerint neki is köszönhető a keszthelyi helikonstrand fejlesztése, miközben Hévíz fürdőjének ügyét is támogatta. Közéleti szerepe is egyre jelentősebb lett, 1937-ben a kormányzó magyar királyi titkos tanácsosi címmel tüntette ki. 1883. augusztus 4-én mindössze egy hónappal az 59. születésnapja előtt hunyt el Keszthelyen. Halála után fia, az 1940-ben született Festetics György örökölt a hercegi címet és a családi vagyont, illetve gazdaságot. Egyszer azt mondta, érdeklődésem az európai diplomácia iránt ébredt fel, amelyet annak idején szórakoztatóan érdekesnek találtam. És hát látjuk, hogy az életpályája hogyan is alakult. Tehát a Keszthelyen, a Balatonnál járunk, jusson eszünkbe az ő története is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
2: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége. Nyilvánosak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy Kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozás sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezentúl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett.
5: Időjárás.
6: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Közlekedünk már is itt a Lakihegy Rádióban. Az elmúlt pár napban ebben az időszakban az M0-ás szakaszán mérték az autók sebességét, de ma a Trafipax autó egy kicsit arrébb költözött, és ott a második Rákóczi-Ferenc úton ott a fővárosi vízművek cseppeli gépház körül van egyelőre rendőrség, akik mérik az autósok sebességét. Egyébként elmondható, hogy vételkörzetünkben teljesen jól járhatóak az utak, igaz ez az M0-ásra is. Nagyobb dugóról, balesetről szerencsére nem érkezett hír. Egy kicsit megnőtt a forgalom Sziget-Szent Miklóson a Jókai-Mór utcán, de ott is lehet haladni, illetve egyre több az autó Szigethalmon a Műúton, de ott sincsen egyelőre dugó, reméljük ez így is marad. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval.
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107. Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, hát lehet, hogy így a szabadban is lehet most főzni, meg a hétvégén is, mert folytatódik szeptember ide vagy oda a nyárias idő. De én arra vagyok kíváncsi, hogy vajon milyen lesz a mostani tél. Én szeretném, ha olyan lenne, mint ami most volt, szóval lenne hó, repkednének a mínuszok, és tiszta, szép téli időben lenne részünk. Nos, most a szakemberek az El Niño alapján elkezdtek számolgatni, hogy mire jutottak, azt is elmondom. De mindemellett szó lesz arról is, hogy mi a helyzet Taksonyban az óvoda korszerűsítésével.

az Alakihegy Rádió, helyben vagyunk, Szendi Hajni vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését, a hír Sziget-Szent Miklósról érkezett. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról volt szó, annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége, a tisztaság és hát biztonságossá váljon a közút és a gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. Na ez az, amit nem szavaztak meg. A rendeletet jelenleg a városi közigazgatási területen található belterületi ingatlanokra terjesztették ki, és hát az átkerti külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a város vezetésé és az önkormányzaté. Ezért úgy döntött a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést, amely a módosításról szól, mert hogy a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztését szerette volna megtárgyalni, meg is tárgyalta, és a válasz egy nem lett. Ezzel kapcsolatban egyébként egy teljes interjú készült el a bizottság kapcsán és a döntés kapcsán. Gyurcsik József, hogy mit mondott, és a részletek miben is rejtőznek egészen pontosan, meghallgatható a lakihegyradio.hu.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes szép pénteket kívánok nektek, irány Taksony. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg, ugyanis a taksonyi óvodában. Az intézményben szükséges hajtást, elsősorban az energiahatékonyságot növelő célzó beruházás az, amelyet elvégeztek, és erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke is beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben jelentős összeget fordított, hogy fejlessze az intézményeit. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, és ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak. Az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. Részletek a lakihegyradio.hu-n.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
5: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó

0: hatájának kiterjesztését, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
1: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
0: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szentmiklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szentmiklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
2: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
0: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Imádtam a 2026 elején betört hideget, a nagy havat, végre láttunk ilyet, a kutyámat ellepte a hó, így fókaként így ugrált benne, vagy nem fókaként, delfinként így ugrált benne, a fóka az ugye nem ugrál annyira, nem mindegy. Szóval én imádtam, hogy hideg van, hó van, és tényleg jött ez a téli hangulat. Így várnám, hogy megint lesz valami hasonló. A kérdés pedig az, hogy hiába várom-e. Nos, enyhe tél vagy kemény fagyok? Mi a legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg az idei télre? Nos, az erős Nínyó enyhe, nedves telet valószínűsít, de komoly hidegbetörések is kialakulhatnak. A csendes óceán trópusi térségében gyorsan erősödik az Nínyó, amely jelentősen befolyásolja a 2026-27-es tél északi féltekei légköri folyamatait. Európa, ezen belül Közép-Európa szempontjából a jelenlegi szezonális előrejelzések elsősorban az átlagosnál enyhébb, és több csapadékot hozó tél esélyét növelik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon vagy a környező országokban elmaradnának a fagyos, havas időszakok. Az El Niño az ENSZO nevű óceán légkörrendszer meleg fázisa, amely során a csendes óceán egyenlítői, középső és keleti térségében tartósan magasabb tengervíz hőmérséklet alakul ki. Az Amerikai Óceán és Légkör Kutatási Hivatal augusztusi értékelése szerint az El Niño már erősödik, és 90% felett van annak az esélye, hogy az északi félteke 2026-27-es téli időszakában nagyon erős eseményé váljon. A szervezet október és december között 69%-os valószínűséget adott annak, hogy az esemény erőssége meghaladja az 1950 óta megfigyelt korábbi értékeket a relatív Niño index alapján, mert hogy ilyen is van. Nos, az erős El Niño a trópusi csendes óceán fölötti légköri feláramlás és csapadékképződés átrendezésén keresztül hullámokat indít el. Ezek több ezer kilométeren keresztül módosíthatják a magas légköri áramlásokat. Európa esetében a kapcsolat jóval közvetettebb, mint mondjuk Észak-Amerikában, ezért az El Niño európai hatását mindig nagyobb bizonytalansággal kezelik a szakemberek. Az előrejelzések szerint a december és a február közötti időszakban Európa jelentős részén gyakoribb lehet a nyugati, illetve délnyugati áramlás. Ez az Atlanti-óceán felől enyhe, nedves levegőt szállíthat a kontinens belseje felé. Ennek megfelelően az évszakos hőmérsékleti anomáliák Európa nagy részén pozitívak, vagyis a három téli hónap átlaga valószínűleg a sok éves átlag fölé kerülhet.

Nakinek ki volt a kedvenc 007-ese? Én a Daniel Craig-eseket szerettem azért, mert hogy ebben az ő filmjeiben látható volt annak az oldala is, hogy nem mindig tök kemény egy James Bond, nem? Tehát, hogy vannak ilyen esendő emberi oldalai is, meg van olyan, hogy szerelmes, meg elsírja magát, meg hogy hiába van kigyúrva, mint az állat, tiszta izom, azért beremeg a kéz, meg nem mindig van a toppon, szóval én szeretem azt, hogyha egy embernek az esetlenségét is bemutatják, és hát Daniel Craig ezt tök jól hozta. A kérdés viszont az, hogy vajon megvan-e a következő James Bond, mert hogy 6 színész versenyezhet a szerepért, de a legnagyobb esélyes sokakat hihetetlen módon meg is lepett. Daniel Craig távozása óta szinte fél Hollywood neve felmerült már, hogy na, ő lesz tuti, biztos a James Bond, de azért most azért voltak kérdőjelek, tehát a kedvencem az volt, mikor azt mondták, hogy egy nő lesz egyébként a James Bond, de hát úgy néz ki, tényleg szűkül a kör. Egy friss értesülés szerint 6 színész került a 007-es szerepének szűkített listájára, és hamarosan próbafelvételeken is bizonyítaniuk kell. A legérdekesebb fordulat azonban nem is a névsor, hanem az, hogy állítólag egy jóval kevésbé ismert színész vezeti jelenleg a versenyt. Harry Dicksonról van szó, akinek a neve már korábban is felmerült Bond lehetséges utódjaként. A friss hírek szerint pedig hamarosan próbafelvételen kipróbálják. A szomorúság háromszöge és a vaskarom sztárja az elmúlt években Hollywood egyik legkeresettebb fiatal brit színészévé vált. Egy lapértesülés szerint a próbafelvételekre a napokban kerülhet sor, ezek alapján pedig tovább fogják szűkíteni majd a kört. Callum Turner szintén ott lehet a szűkített listán, a brit színész többek között a legendás állatok filmekből vagy a Levegő urai sorozatból ismerhetjük meg, és a hírek szerint ő is részt vehet a közelgő próbafelvételen. Talán az egyik legkevésbé meglepő név Jacob Elordi, az Eufória és a Saltburn sztárját. Az elmúlt években rendszeresen emlegették, mint potenciális James Bond, most pedig állítólag valóban lehetőséget kap arra, hogy megmutassa, hogyan működne a legendás titkos ügynök szerepében. Na, őt egyébként én is megnézném. Jack Lowden az utóbbi hetekben került egyre gyakrabban szóba a szereppel kapcsolatban. A Slow Horses sztárja talán kevésbé számít hollywoodi szupersztárnak, mint néhány vetétársa, de éppen emiatt érdekes választás lehet. Lowden mellett szólhat az is, hogy bár bizonyította, jól állnak neki az összetettebb, visszafogottabb, mégis kemény karakterek. Nem véletlen, hogy egyre több Bond rajongó lelkesedik a neve hallatán. Paul Mescal karrierje elképesztő tempóban ível felfelé, a normális emberek hozta meg számára az áttörést, később Oscar jelölést kapott az After Sun főszerepért, majd a Gladiator 2 révén nagyszabású hollywoodi produkcióban is megmutatta magát. A friss beszámolók szerint Mescal ugyancsak szerepel a szűkített Bond listán. Hát őt is ebbé nem idézője beviselni ebben a karakterben. A legnagyobb meglepetést azonban Jack Barton neve okozhatja. A beszámoló szerint ugyanis jelenleg a kevésbé ismert brit színész lehet a szerep egyik legnagyobb esélyese. Barton a Heartstoppers sorozatban lehetett látni, feltűnt a Szegény párák című filmben, illetve a Roach Horses több epizódjában is. Nem rendelkezik ekkora nemzetközi ismertséggel, mint a listán szereplők többsége, de lehet, hogy pont emiatt lesz majd az ő életében ez egy fordulópont. A Bond filmek történetében egyáltalán nem példanélküli, hogy a producerek nem a pillanat legnagyobb sztárját választják, hanem olyan színészeket, akik hosszú évekre saját arcot adhatnak a karakternek. Daniel Craig 2006-os bemutatkozás előtt is komoly vita övezte a döntést, végül 5 filmen keresztül ő alakította a 007-est, és én szerettem, hogy csinálja.

0: További kellemes szép napot kívánok. Szendi Hajni vagyok, irány Tököl, ahol megújulhat a vízhálózat, mert hogy Tököl önkormányzatának képviselő testülete összeült rendkívüli ülésen egyébként, és döntött arról, hogy a város a fővárosi vízművekkel és több agglomerációs településsel közösen elindul egy pályázaton. Ez a fejlesztés Tököl számára mintegy 200-250 millió forintos beruházást jelenthet, amely az önkormányzati önerő nélkül valósulhat meg. A polgármester rádiónak is nyilatkozott. Tóth Zoltán József azt mondta, sikeres pályázat esetén a Parkerdő utcai gyakran meghibásodott vezetékszakasz cseréjét tavasszal elkezdik.
1: A Lakihegy rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van!
5: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a kétlépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban kétlépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőrszakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható.
7: Időjárás.
8: Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 31 fokig melegszik fel a levegő.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Ez a Laki Hegy Rádió, jó étvágyat kívánok, ha éppen most ebédeltek, na nézzünk akkor körül a Kvétel körzetünk útjain. Továbbra is aránylag jó a helyzet, egy-két helyen lehet azt látni, hogy több a kocsi és lassabb a haladás. Tökölön az 5101-es környékén erős a forgalom, tehát ott hosszabb a menetidő. Ugyanez a helyzet Sziget-Szent Miklóson a Béke utcában. Egyre több a kocsi Szigethalmon a Műúton, lehet haladni, csak egy kicsit lassabb a tempó, mint mondjuk azt sokan elvárnák, de alapvetően dugóról, balesetről, lezárásokról nem érkezett hír. Én bízom benne, hogy ez a délutáni órákban is így marad majd. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok nektek a Lakihegy Rádióval.
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, mindenkinek jó étvágyat, aki most ebédel, én Szendi Hajni vagyok. Fókuszban az állatok, élményekkel és állatokkal folytatták a tábor Sziget-Szent Miklóson. Erről is beszélek majd hamarosan, illetve arról is, hogy két jubileumot is ünnepelnek Sziget-Szent Miklóson. Komoly zenei koncerttel ünnepeljük a város jubileumát. A részletek pillanatokon belül jönnek itt a 107 egészen.

0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk. Fókuszba kerültek az állatok, és az ilyen hírt én mindig nagyon szívesen osztom meg. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári táborának a helyszíne a Buga udvaron volt, és is folytatódott, ez is egy helyszín volt, és a gyerekek az állatok világával, a felelős állattartással ismerkedhettek meg, játékos élményközpontú programokon keresztül. A táborozók egyebek mellett a felelős állattartás legfontosabb szabályait is elsajátíthatták, aztán egy kvízben pedig megmutathatták, hogy na mi az, amit tanultak. A program különlegessége az volt, hogy jött egy vendég, Kisteleki Gergely és az ő éve Vera, akik interaktív bemutatón keresztül közelebb hozták a gyerekekhez a madarak csodálatos világát.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, komoly zenei koncertekről mindig szívesen adok hírt, tehát most nagyon jó élmény következik az én számomra is, mert hogy komoly zenei koncerttel ünneplik a város jubileumát Sziget-Szent Miklóson. A városnapi rendezvény sorozatot októberben szervezik meg, Sziget-Szent Miklós várossá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából. A jubileumi programokhoz a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozik, hiszen egyúttal Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulójáról is megemlékeznek majd. A múzeológus Miss Nándor azt mondta rádiónknak, hogy október 11-én több országosan elismert kórus is színpadra lép az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. A szervezők egy különleges zenei programmal készülnek, mely méltó módon kapcsolja össze a város jubileumát és Ádám Jenő örökségét.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
6: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Sziget-Szentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet vár. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adagétel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosít.

0: biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Véradás lesz Halásztelken, szeptember 10-én csütörtökön délután 14:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot, és vigyék el a TAJ lakcím és személyi igazolványukat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók. Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges. Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menje ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
1: Ez az első fordulóknak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért fék helyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, test közelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt mondom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépés. Mindjárt az első fordulóba szeretnénk megtenni majd.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

autóba szállunk, a kérdés pedig az, hogy vajon milyen be. Hát kérem szépen, úgy néz ki, hogy egyre többen mondjuk hibridbe. Mert hogy megugrott a hibridek iránti kereslet a használt autópiacon. A nyári szabadságolások után ugye fellendülhet a piac, nyáron nem annyira szoktak az emberek használt autót venni. Nos, most egy weboldal adatai arról árulkodnak, hogy az érdeklődések száma 15,7%-kal esett vissza a tavalyi kiugró csúcshoz képest. A szakértők szerint ez a lassulás csupán szezonális, és az őszi iskola kezdéssel együtt visszarendeződés várható. Augusztusban jelentősen csökkent a vásárlók aktivitása a hazai használt autópiacon. A használtautó.hu legfrissebb statisztikája szerint a regisztrált érdeklődések száma a tavalyi kiugráshoz képest 15,7%-kal csökkent. Hogyha az üzemanyag típusok bontását nézzük meg, akkor az látszik, hogy a nyári szezonra elsősorban a hagyományos hajtásláncok voltak a legérzékenyebbek. A dízel üzemű autók iránti kereslet 22,8%-kal, a benzineseké 15,6%-tal mérséklődött 2025. augusztusához képest. Ezzel szemben az alternatív hajtások a szabadságolások ideje alatt is növelték a népszerűségüket. A hibrid modellek iránt érdeklődések száma 15%-kal nőtt egy év alatt, miközben a kínálatuk 31,3%-kal bővült. A tisztán elektromos autók iránti megkeresések száma 4,5%-kal nőtt. A karosszéria típusok közül a városi terepjárók bizonyultak még mindig a leginkább stabilnak, a kategória iránti kereslet 2,4%-kal nőtt, növekedett, miközben a hirdetési kínálatuk bővült 14,6%-kal. Az augusztusi számok egyértelműen a nyári szabadságolási szezon tetőzését tükrözik. A vásárlók a nyár utolsó heteit a pihenésre használták, így az autóvásárlási döntéseket sokan elhalasztották őszre.

0: Azt gondolnánk, hogy a Titanicról már mindent tudunk, ugye? Összeesküvés elméleteket, tényeket, jéghegyet, Leonardo DiCapriót sorolhatnám, de döbbenetes titok derült ki most a Titanicról. Egy tévhitet kezdtek el szépen lebombázni, hogy miről van szó, már is elmondom. 1985. szeptember 1-én történelmet írtak a kutatók, bár sokan úgy tudták, kizárólag a Titanic roncsának felkutatása volt a cél, az amerikai és a francia misszió valójában egy tengerészeti teszt volt. Az akció során a szakemberek új mélytengeri szonár és kamerarendszereket próbáltak ki, 31 napig fésülték át a tengerfenéket, és bár a hajót ekkor még nem találták meg, a kutatási terület 75%-át sikeresen kizárták. A NOR kutatóhajója amerikai legénységének már csak 12 napja maradt. Robert Ballard vezetésével hatalmas kockázatot vállaltak. Nem magát a masszív hajótestet keresték, hanem a tenger áramlatok által szétszórt törmeléket. A nyomok végül elvezettek a több mint 3700 méter mélyen nyugvó Titanichoz. Örültek, izgatottak voltak, hogy megtalálták a hajót, de nagyon gyorsan nyilván azzal is tisztába kerültek, hogy a katasztrófa az még drámaibb volt, mint feltételezték. A felfedezés után szinte az egykori tragédia pontos órájában rögtönzött megemlékezést tartottak a hajón az áldozatokért. Bár a média figyelmét az elsüllyedt roncs kötötte le, a siker igazi kulcsát a tesztelt technológia jelentette. Ahogy John H. Steele intézetigazgató fogalmazott, a Titanic feltárása bizonyította, mi mindenre vagyunk képesek, ha a tudomány a tengerkutatás szolgálatába áll. Tehát az, hogy hogyan is találták meg a Titanicot, ezt talán sokan nem is gondolták, hogy ilyen módszerekkel lehetséges, és hát amikor ugye megtalálták a Titanicot, utána már lehetett tudni egészen pontosan, hogy hogyan is történt a tragédia. Szóval akkor a technológia segített a roncs megtalálásában úgy, hogy az áramlatokban megtalálható törmelékeket vizsgálták. Döbbenet, nem?
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Valaki azt gondolja, hogy szeptember első hétvégén már feltétlenül az ősz kopogtatta az ajtón, annak azt kell, hogy mondjam, csalódni fog, meglepetésben lehet része, hiszen szombaton továbbra is nyárias időre készülhetünk idehaza. Sokat süt majd a nap, kevés lesz a felhő, északon átmenetileg viszont egy kisebb fajta felhősödés, felüdülést okozhat. Az északi ország részben egy-egy zápor, illetve zivatar sem kizárható holnap. A szél időnként megélénkül, meg is erősödik. Holnap hajnalban 9-19 fok közötti értékekre ébredhetünk, napközben viszont felmelegszik a levegő hőmérséklete. 30-35 fok lesz majd idehaza, bizony-bizony. Tehát strandolást, kirándulást, szabadtéri programot, hogyha tervezünk szombatra, akkor ezt mindenféleképpen kalkuláljuk be, hogy nyárias meleg idő lesz, erős UV-sugárzással, tehát a déli órákban szeptember ide vagy oda érdemes az árnyékot keresni és védeni a bőrünket. Vasárnap már valamivel változékonyabb idő következik, a hajnali órákban 12-20 fok közötti minimumokra számíthatunk, napközben azonban még mindig meleg lesz, 28-33 fok. A hétvége második napján észak felől több felhő érkezhet, de összességében továbbra is sok lesz a napsütés. A szél észak-észak-kelet irányba fordulhat és megélénkülhet. Összességében tehát azt mondhatjuk el, hogy szeptember első hétvégéje nem az őszről, hanem a nyárról szól. És hogyha mondjuk a holnapi naphoz nézünk hőmérsékleti rekordokat, akkor azért jó hír, hogy dönteni egyiket sem fogjuk, mert hogy egészen különleges országos rekordok születtek szeptember 5-én. 2025-ben Kőrös Ladányban és Körös Szakállon egyaránt 35,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. Egy új országos napi maximum rekordot húzhatunk be tehát szeptember 5 mellé. Az addigi rekordot 1948-ban mérték Budapesten a Gellért hegyen, akkor kereken 35 fokot mutattak a hőmérők. Nézzük a vizeket, nincsenek jó hírek még most sem. A hazai folyók vízállása továbbra is nagyon alacsony vízszintet mutat. A Duna, a Tisza esetében még kilátásban sincs az, hogy emelkedni fog a vízszint, nincs eső, a vízállások jelentősen elmaradnak attól, ami optimális lenne. A következő napok időjárása alapján alapszámottevő országos folyóvízszint emelkedés sem várható. Aki vízparti programot tervez, annak érdemes figyelni a helyi vízállásokat és a hajózási körülményeket is, mert ha például valaki elmenne a Tiszatóhoz pihenni, hát téli vízszintet talál, úszni biztosan nem fog tudni. És akkor zárjunk most pollenekkel, az allergiások számára továbbra is a parlagfű jelenti a legnagyobb problémát. Az országban jelenleg a parlagfű pollen szezonjának a csúcs időszaka zajlik. Országosan magas, sokfelé pedig nagyon magas a pollen koncentráció. A parlagfű mellett a csalánfélék, a pázsitfűvek, az utifű és az üröm pollenje is még jelen van a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr,
5: szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
7: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
8: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a drifted.hu oldalon és a Facebookon.
1: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
11: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
10: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
11: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
10: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szent Miklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a kulturális oktatási és sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
12: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
10: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Sziget-Szentmiklósi Szotyola Néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges. Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Sziget-Szentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menjek ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
13: Ez az első fordulóknak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tékhelyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, testközelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt mondom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépést mindjárt az első fordulóban szeretnénk megtenni majd.
9: Időjárás.
10: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél enyhre többfelé észak-nyugatira, északira fordul, és sokfelé kell számítani majd erős helyenként viharos lökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Laki Hegy Rádió, jó étvágyat kívánok, ha éppen most ebédeltek, na nézzünk akkor körül a kvétel körzetünk útjain. Továbbra is aránylag jó a helyzet, egy-két helyen lehet azt látni, hogy több a kocsi és lassabb a haladás. Tökölön az 5101-es környékén erős a forgalom, tehát ott hosszabb a menetidő. Ugyanez a helyzet Sziget-Szentmiklóson, a Béke utcában. Egyre több a kocsi Szigethalmon a Műúton, lehet haladni, csak egy kicsit lassabb a tempó, mint mondjuk azt sokan elvárnák, de alapvetően dugóról, balesetről, lezárásokról nem érkezett hír. Én bízom benne, hogy ez a délutáni órákban is így marad majd. Jó utat, baleset mentes közlekedést kívánok nektek a Lakihegy Rádióval.
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, további kellemes szép napot kívánok. Én Szendi Hajni vagyok, Isten éltesse a rózsákat, a rozáliákat, ma ők ünnepelnek. Hamarosan arról lesz nálunk szó itt a 107 egészen, hogy hogyan is támogatják a jó tanulókat itt Sziget-Szentmiklóson, illetve véget ért a felújítás Dunavarsányban, befejeződtek a munkálatok a Tündér ország bölcsőde területén. Mindjárt

Ez a Laki Hegy Rádió, további kellemes szép napot kívánok nektek. Érdemes, mondom, a gyerekeknek jól tanulni, mert hogy magunkért tanulunk, nem másokért, de most ebben jön egy kis ösztönzés, mert hogy újra meghirdetik a diák támogatási ösztöndíjat Sziget-Szent Miklóson. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákokat támogatják az ösztöndíj pályázattal. A cél, hogy segítséget nyújtsanak a városban élő általános és középiskolás tanulóknak a tanulmányaik eredményeinek folytatásához. A pályázat iránti kereslet, érdeklődés évről évre egyébként egyre nagyobb, mint egy 50 diák részesült az elmúlt egy évben ilyen támogatásban. További részletek a lakihegyradio.hu.

0: Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Véget ért a felújítás Dunavarsányban. Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsőde területén. Az intézmény az elmúlt időszakban nagyszabású felújításon esett át. A polgármester Keresztesi Balázs a Facebook oldalán mondta el a részleteket, és azt írta, hogy folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, hogy a gyerekek minél nagyobb, rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődjenek. A település első embere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző-cipőszekrények átalakítására, a homokozót, a kerítést is korszerűsítették.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
6: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen, fákat metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
5: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály

0: számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek Házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges. Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menjek ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
1: Ez az első fordulóknak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tét helyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, test közelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt gondolom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépést mindjárt az első fordulóban szeretnénk megtenni majd.
0: Minden éremből szereztek a Szigetszentmiklósi Kickbox SE versenyzői hazánkat képviselve a budapesti Kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségiek válogatottjai egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Egy kifogyhatatlan témával megyünk tovább a Kalóriadóban. Pallagi Alexandra dietetikussal beszélgetek. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is köszöntelek, és a kedves rádió hallgatókat is.
0: Na hát, ha valaki szeretne fogyni, akkor mit csinál? Elkezd diétázni, és ma már rengeteg lehetőség van az információ szerzésre. Nyilván hallgatni kell a Kalóriadót, de hogy emellett azért nyilván az internet tele van divat diétákkal, amit nyilván nem így neveznek, hanem diéta, meg lelökünk egy hét alatt, nem tudom, 1000 kilót. Tehát, hogy vannak ilyenek. Egyáltalán szakember szemmel hogyan definiálnád a divat diétákat? Tehát ez egy létező fogalom?
1: Igen. Divat diétának azokat a módszereket nevezzük, amik hosszabb, rövidebb időre, nagy népszerűségre tesznek szert, gyors fogyást ígérnek, sokszor akár lemondások nélkül. Aha. Ezek a módszerek egyébként többnyire tudományosan nem megalapozottak, de nagyon sokszor a témához kapcsolódó, vagy már korábban bizonyított tudományos tényeket közölnek, és ezzel ugye könnyebben meg tudják győzni a fogyni vágyókat. Alapvetően ezek a divat diéták abban különböznek egy normál étrendtől, hogy néhány nyersanyagot vagy ételkészítési módot kizárnak, míg a többit előtérbe helyezik.
0: Uh-huh. Szerintem itt már azért jelezted is, hogy nyilván ezeknek a divat diétáknak van hátránya is, nem? Például, hogy hiányállapotot okoznak?
1: Igen, akár hiányállapotokat is okozhatnak a nagyon extrém szélsőséges változatok, de talán a legkönnyebben megfogható hátrány az alapanyagcserénkhez köthető. Uh-huh. Tehát ugye a jó effektussal is szerintem már mindenki találkozott. Ez ugye azt jelenti, hogy követünk egy szigorú diétát, gyorsan sokat fogyunk, aztán amikor abba hagytuk a diétát és visszatérünk egy normál étrendre, akkor hirtelen többet hízunk vissza, mint amennyit sikerült leadni. Uh-huh. Ezután ugye még egyszer elkezdünk diétázni. A következő diétánál már nem fogunk pontosan annyit fogyni, valamivel kevesebbet fogyunk, mint amennyit első alkalommal sikerült, de ugyanúgy többet fogunk visszahízni majd. És akkor ez egy ilyen folyamatos ördögi kör, és ennek a hátterében az alapanyagcserénk felborulása áll.
0: Viszont, hogyha valaki szeretne fogyni, akkor jól gondolom, hogy meg kellene növelni valahogyan az alapanyagcserét, tehát egy kicsit gyorsabban menjenek a dolgok?
1: Igen, mindenképpen. Nyilván, tehát, hogy fontos, hogyha fogyni akarunk, meg, tehát, és hogy ez egy hosszú távon fennálló probléma, akkor azért oda kell figyelni a táplálkozásunkra, tehát mindenképpen egy életmódváltásra szükség van, de jó hír, hogy ezt nem csak koplalással lehet elérni. Az alapanyagcsere növelhető, hogyha fizikai aktivitást végzünk, és olyan típusú fizikai aktivitást is, ami az izomtömegünket növeli, az kifejezetten előnyös, mert a szervezet részéről az izom fenntartásához energiára van szükség. Tehát ha nagyobb az izomtömegünk, akkor több kalóriát használunk fel a nap folyamán, ezáltal többet ehetünk anélkül, hogy híznánk.
0: Na akkor nem lehet megúszni a mozgást, szerintem ez már most megint kiderült, hogy az valamilyen formában muszáj. De egyébként nagyon sokan, amikor a mozgásról van szó, akkor azt gondolják, hogy na most tényleg edzőterembe kell menni, meg személyi edző, meg nem tudom, csoportos foglalkozások is sorolhatnám, de rengeteget számít szerintem már az is, hogyha az ember naponta gyalogol, nem? Mondjuk egy fél órát, órát, mert az is betudható ennek, nem? Hogy akkor megvan a napi mozgásadag.
1: Hát igen, én alapvetően, tehát hogy ebben ugye nem vagyok szakember, de azt gondolom teljesen laikusként, hogy az a fontos, hogy mindenki olyan mozgásformát válasszon, amit szeret és szívesen csinál. Mindig el szoktam mondani a saját példámat, én minden évben eldöntöm, hogy idén futni fogok, ja. És elkezdem, lehet, hogy 2-3 hétig megy, és utána egy évig biztos, hogy eszembe nem jut még egyszer, mert nekem a futás nem örömteli, sétálni imádok, és simán 3
0: ugyanez,
1: órát is.
0: Én nem is tudok futni.
1: Nekem sem okoz örömet, de hogy az is fontos szerintem, hogy próbálgassunk ki más dolgokat, picit lépjünk ki a komfortzónánkból, annyiféle mozgásforma van, valakinek a csoportos órák jönnek be, mert az a motiváló, valaki edzőterembe szeret járni, valaki teniszezni szeret, squasholni, tehát hogy mindenki megtalálja előbb-utóbb azt, amit szeret, csak ki kell próbálni, és kicsit elrugaszkodni az általános iskolai tesi óráktól, és belegondolni abba, hogy azon túl, hogy fekvőtámaszt nyomunk, meg felülésezünk, azért egyéb mozgásformák is vannak, amik még örömet is okozhatnak, és akkor azt hosszú távon fenn tudjuk tartani, és ugyanolyan előnyös, mint hogyha éppen futnánk. Nyilván sétálni többet kell ugyanazon eredmény eléréséhez, de alapvetően szintén hozzájárulhat az egészségünk megtartásához.
0: Tempósan kell sétálni. Ennyi. Kell egy bigül, mint nekünk is van, és akkor ő majd cibál 20 tép, és akkor az ember rohan, mint az őrült. Van-e annak valami fajta hátránya, hogyha kevés zsiradékot fogyasztunk, mert ugye sokan, amikor szeretnének lelökni egy pár kilót, akkor mondjuk a zsiradék fogyasztást is visszaveszik.
1: Igen, hogyha ha csak visszaveszik, az rendben van, tehát ezt némileg kell is csökkenteni, hogy eredményeket érjünk el, de amikor valaki szélsőségesen alacsony zsírbevitellel él, az nem egészséges, mert a zsírokra szüksége van ugyanúgy a szervezetünknek. Ugye a zsírban oldódó vitaminok felszívódását veszélyezteti, ha nem elegendő a zsírbevitel, akkor a zsírok továbbá hozzájárulnak az idegrendszer optimális működéséhez, hormontermeléshez, és ezek szintén zavart szenvednek, hogyha nem viszünk be kellő mennyiségű zsiradékot.
0: Na hát a divat diétákról fogunk még beszélni, Szandi Márennyi, köszönöm szépen!

Kilépünk Magyarországról, mert hogy jön a világhíradó. Az Egyesült Államok és Grönland folytatja a tárgyalásokat a sziget jövőjéről. Az elmúlt éveket parázsnyilatkozatok és Donald Trump követelései jellemezték. Pár hónapja azonban sorra érkeznek a hírek arról, hogy az érintett felek elkezdtek asztalhoz ülni. Folytatódnak a tárgyalások tehát Grönland és az Egyesült Államok között az északi sarkvidéki sziget jövőjéről. Ezt a grönlandi külügyminiszter jelentette be Brüsszelben. Az uniós parlament szakbizottsági ülésén elmondott beszédében kifejtette, a tisztviselők keményen dolgoznak, hogy megoldják a helyzetet. Hozzátette, a tárgyalás részleteit nem osztja meg, ugyanakkor hangsúlyozta, a párbeszéd folyamatos. Droglaborként működő parasztháznál tört ki lövöldözés, ahová riasztották a rendőröket is. Egy ember meghalt, két rendőr pedig megsebesült Kelet-Hollandiában. A lövöldözésben ennek hátterében drogkereskedelem áll. A halálos áldozat egy 41 éves férfi, a meglőtt rendőrök túl vannak az életveszélyen. A történtek miatt több embert őrizetbe is vettek. A The Telegraph című napilap által közölt egyelőre nem hitelesített felvételeken legalább 30 felfegyverzett ember látható. A lap szerint a csoport egy korábban droglaborként működő parasztházat támadott meg. A halálos áldozat az ingatlan egyik biztonsági őre volt. A hőség miatt komoly vízhiány fenyeget Tunéziában, már palackozott vízellátás is akadozik. Még augusztus végén is volt olyan nap, amikor 47-50 fok volt Tunéziában, ami még Észak-Afrikában is extrém hőségnek számít. Az országban már július közepe óta akadozik a vízellátás, a vezetékes és a palackozott vízé egyaránt. A helyzet augusztus második felére aggasztóvá vált. A hónap végén már a legtöbb nagyáruházban csak üres sorok fogadták a palackozott vízért érkezőket. Ha jön szállítmány, órákat állnak sorba az emberek, hogy tudjanak venni. Egy ember bolttól vagy várostól függően egy vagy két karton vizet vásárolhat. Az ország egyes részein mind többen szorulnak nem ivóvíz minőségű vízre. Az idei nyári extrém hőség túl nagy terhelést jelentett a tunéziai elektromos hálózatnak. Emiatt egyrészt akadozik a lakossági áramellátás, tervezett és nem tervezett áramszünetek váltogatják egymást, és ez hatással van a vízhálózatra is, ami sok házban elektromos pumpával működik, így áramszünet esetén leáll. És zárjuk végül azzal a világhíradót, hogy rekordmeleg volt idén három európai országban. Tavalyi és 2018-as rekordok dőltek meg az átlagos napi középhőmérsékletek tekintetében három nyugat-európai országban. A hőmérsékleti adatok rögzítése óta az idei volt a legmelegebb nyár Nagy-Britanniában, Hollandiában és Belgiumban is. Mindhárom országot erős hőhullámok sújtották. A három európai országban az átlagos napi középhőmérséklet értékek azok, amelyek rekordnak számítanak. Nagy-Britanniában 16,5, Hollandiában az ország közepének számító község közelében 19,3, Belgiumban 20,3. Nagy-Britanniában korábban a tavaly év tartotta a rekordot 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel, míg Hollandiában és Belgiumban eddig a 2018-as nyár számította a legmelegebbnek. Ez volt már a világhíradó.

0: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Nagyon kellemes szép péntek délutánt kívánok nektek. Háromtól a műsorvezető Petyko Ági lesz. Holnap összefuthatunk majd a Tudástárban, és hát a jövő hét is még az enyém lesz 10 és 15 óra között, tehát akkor is együtt rádiózhatunk. Nos, én nagyon kellemes hétvégét kívánok, meleg ide vagy oda. Hát aki szereti ugye a jó időt, annak azért felüdülés, hogy szeptember ide vagy oda, mindenféleképpen tényleg meleg lesz. Lehűlésre egyelőre nagy esély nincsen. No, hát a hétvége szóljon arról, hogy testileg, lelkileg mindenki regenerálódik, lehet ezt úgy is csinálni, hogy csak pihenünk, meg úgy is, hogy pihenünk és pörgünk, meg lehet úgy is, hogy csak pörgünk. Szóval kinek mi a megfelelő, azt kívánom, hogy sikerüljön. Sziasztok, szép délutánt, Szendi Hajni vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
2: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
7: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Növelni a diplomások arányát a kormány. Országos féradást tartanak holnap. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelni a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze.
8: Időjárás.
9: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
10: 3:03, és már most erős forgalomra készülhettek a térségi utakon, de mondom is a részleteket. A második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli szakaszán telítettek a sávok, illetve Lakihegynél is, úgyhogy lassan lehet csak közlekedni. Torlódás van a csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a fővárosi szakaszon már a Lámpás utcától kezdődik az araszolás, de a Sziget-Szent Miklósi részén folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc útnak a Tököli repülőtér felüli végénél van már torlódás, és ott a bevásárló központnál, valamint a gyártelepi hévátjárónál a Műúton. Ezen kívül az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál élénk a forgalom, de ott még nagyjából jól lehet haladni, viszont nagy a torlódás az 51-esen a két település között, tehát Taksony és Dunaharaszti között. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont remekül lehet autózni. A nullásra visszatérve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába már most is lassú az előrejutás. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 4-e van, és remélem, hogy nagyon jól telik a napotok, és már hangulódtok a hétvégére, na hát ebben próbálok majd én nektek a mai délutánon segíteni. Egyébként a rozáliák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Ebben az órában hozok nektek ráckevei programot, aztán a fiatalok mentális jólétével is foglalkozunk, ugyanis kijött egy kutatás, ami azért egy tévhitet ledönt majd, állítólag nem igaz, hogy a mai fiataloknál gyakoribbak az érzelmi és viselkedési problémák, illetve még a segítő kutyákról is szó esik majd, hiszen jött egy rendelet, ami a tartásukkal kapcsolatban változást hozott, és természetesen jönnek a legjobb slágerek, és este 7-ig várlak titeket.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nyár záróórára várják az érdeklődőket holnap, vagyis szeptember 5-én szombaton Ráckevén. Hát az egész nyarat le fogják zárni, ráadásul több helyszínen rengeteg program közül válogathatok. Az Ács Károly Művelődési Központban egy igazi nyomozós játékban vehettek részt, 16 órakor kezdődik a Rejtély a Városban című program, majd 17 órától bőrönt mesék lesz, Frank Ildikó mesejátékát nézhetitek meg. 18 órától rejtélyes ritmusok, tánc lesz Kovács Bájai Andival, majd lesz egy tombola sorsolás is, a gyerekeket pedig 19 óra 15-től autós mozi várja majd, a Zootropolis 2-t nézhetik meg, egyébként pedig egész délután ugráróvár, kézműves foglalkozás és arcfestés is várja a kicsiket és a nagyokat. És hát itt még nincs vége a sornak, az Árpád Múzeumban 14 órától kurátori katonai hagyományőrző tárlatvezetés lesz az 1916 az utolsó koronázás című történelmi kiállításban. A Kertplacon 16 és 22 óra között lecsóbár lesz, többféle házi lecsó variációt kóstolhattok, emellett pedig Karácsonyi Kata jazz estjén vehettek részt, illetve kerti ügyesség és közösségi játékok is lesznek. A Ráckertben görög táncházzal várják az érteklődőket, a közös tég színpadon pedig Bodor Áron a Csendesebb Részem koncert akusztikus szerzői estjét láthatjátok Esti Kornél dalokkal. Ezen kívül erdélyi koncertekkel is várják az érdeklődőket, lesz 19 órától egy Kósa Dénes és barátai, a régi városházán egyébként 20 órától lesz egy meglepetés fellépő is, a Tűztorony pedig 21 óráig látogatható, és emellett még számos más helyszínen is programokkal készülnek, úgyhogy ha érdekel titeket, nézzétek utána a kisdunamente.hu. Jó szórakozást kívánok!

Szamiest, Tóth Andi és a Zavarodott című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Nem sokára 3:30 van, térségi hírekkel és programokkal megyünk majd tovább. Az úton lévőknek tudom mondani, hogy a 6-os főúton az M0-ás közelében lassulásra kell készülni, illetve a 2. Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán egészen a Mossányi Károly úti kereszteződésig lassú tempóra kell készülni. Hát péntek van, nagyon erős a forgalom, bár egyébként egész héten erről tudtam beszámolni, illetve a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a Lámpás utca és az M0-ás közötti szakaszon megy az araszolgatás, viszont a Sziget-Szent Miklósi részén élénk ugyan a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc utat nem annyira javaslom, ott nagy a torlódás, a Gyártelepi Hévát járó környékén is, illetve főként ott a bevásárló központnál és a Hunyadi utcában, ami a Tökörre vezet. Na ott is torlódásra számíthatok. Az 510-esen most Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, és az 51-esen is egyébként mindkét településnél lassulásra készüljetek. Dunaharasztiban pedig a Jókai Mor utca és a főút kereszteződésénél rendőrök vannak. A nullás déli szektor alapvetően jól járható, bár Gyál térségében, ha az M3-as felé tartottok, akkor mindenképpen lassulásra kell készülni. Vigyázzatok nagyon magatokra, reméljük, hogy balesetet elkerülünk ezen a délutánon. Erre rátok is szükségetek van, akik autóban vannak, próbáljatok meg türelmesen, figyelmesen vezetni. További jó utat kívánok mindenkinek, és várlak vissza titeket a következő fél órában is. Jönnek majd a legjobb zenék is, például Bambi és Gombkötő, Sára és a Szeretem a Szerepem is érkezik majd. A Klak-Klaktól a Sorry, Melanie Martinez is zenél, és még sokan mások, úgyhogy várlak titeket.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
4: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi sűnfesztivál és sündögönyöző fesztivál.
5: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget gyárváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szent Miklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
10: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani.

0: Komoly rehabilitációs munka vár a következő hónapokban Szigetszentmiklós többszörös magyar bajnok dárc játékosára, Székely Penge párra. A térségi sportoló 2 óránként tornáztatja majd bal csípőjét nappal, ugyanis ülőideggyulladással diagnosztizálták. A jobb oldalon már 3 éve egy műtéten is átesett a csípőjénél a miklósi darcos, és elmondása szerint most azt próbálják elkerülni, hogy ezt a másik oldalon is meg kelljen ismételni. Penge elmondta, nagyon komolyan fogja venni a rehabot, és továbbra is tervez mellette mind edzeni, mind a legfontosabb versenyeken tábla elé állni.
1: Folyamatosan gyógytornára kell járjak, gyógytornás kezelésre, manuál terapeutás kezelésre, illetve itthon 2 óránként gyógytornázni. Plusz járok masszázsterapeutához is, és ez a kettő próbálja összerakni nekem azt, hogy ne kelljen műteni a bal oldalamat is. Próbáljuk felszabadítani a csípőt, illetve helyére rakni a dolgokat, amik ott vannak, csípőlapát és a többiek, illetve megszabadítani a baloldali idegpályát a gyulladástól, mert hogy be van gyulladva a teljes baloldali idegpályán, az ülőideg úgy, ahogy van, ugye még a derékból lemegy egészen a láb részig.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Balatonfüredi Egy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Kutyákról, konkrétan segítő kutyákról lesz szó, hiszen póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki magyar közlönyben jelent meg. Mondjuk én nem is értem, hogy ez eddig miért nem volt így. Na mindegy, az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés, vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületen. A vonatkozó szabályok alapján belterület közterületén, kivéve a kutyafuttatók területét, ebet egyébként csak pórázon lehet vezetni. Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányítására, kezelésére és féken tartására. A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző és személy segítő típusú segítőkutya mostantól vezethető póráz nélkül, ha rajta világosan felismerhető a kiképzésének, vizsgáztatásának és az alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés, szóval csak ezt kell viselnie, és akkor simán lehet póráz nélkül sétáltatni. Egyébként pedig, hát erről megoszlanak a vélemények, én pontosan jól tudom, és én nem is javasolnám mindenkinek, sőt a legtöbb kutyának nem, mert a legtöbb kutya nem kap olyan kiképzést, mint a segítő kutyák, de bennük maximálisan meg lehet bízni, őket erre alakították úgymond ki. A többiek meg tartják be a szabályt, és tényleg póráz nélkül ne tessék kutyákat sétáltatni, csak kijelölt helyen, ahol tényleg hivatalosan is szabad.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nem igaz az a vélekedés, miszerint a mai fiataloknak több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak. Ez derült ki az ELTE közleményéből. Az intézmény kutatóinak frissen publikált tanulmánya szerint az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege, nem a száma változott meg. Eredményeik alapján 1981 és 2019 között az összesített tünetterhelés mértéke nem változott, vagyis a fiatalok nagyjából ugyanakkor a részénél fordult elő valamilyen érzelmi vagy viselkedési probléma. Ma azonban nem ugyanazok a zavarok jellemzőek, mint régen. Az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, egyes problémák viszont, mint a szorongás, nőttek az elmúlt évtizedekben, ezt árulta el Vekegy Boglárka, a tanulmány első szerzője. Ez azonban nem minden korcsoportra igaz. A szülői és tanári beszámolók azt mutatták, hogy kisiskolásoknál az agresszió mellett a szorongás, a depresszió és az egyéb szomatikus tünetek is csökkentek. A serdülőknél azonban gyakoribb lett a szorongásos, depressziós tünet, valamint a társas problémák előfordulása. A kutatók szerint tehát nem megalapozott az az aggodalom, hogy a mai fiatalok összesített tünetterhelése nagyobb lenne, mint a korábbi generáció. Az elemzések inkább arra utalnak, hogy a tünet profilok összetétele változott meg. A vizsgálat fontos korlátja ugyanakkor, hogy a COVID-19 világjárvány utáni változásokat nem elemezte. Hát igen, az lehet, hogy egy picit árnyalna a képen. Minden esetre nem tudom nektek, mi a véleményetek erről, mit tapasztaltok a környezetetekben, ha gondoljátok, írjátok meg. 0620 95 95 107-es a Viber számomra.

Alex Warren és a Passengers szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és úgy tűnik, hogy előző fél órában kicsit elkapkodtam ezt a de jó, hogy nem történt baleset, mindig ilyenkor van a baj. Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton történt egy, és bizony fennakadásra is kell készülni. Egyébként ott a Gyári úti körforgalom előtti szakaszon. Egyébként is erős a forgalom, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak, további jó utat kívánok azért mindenkinek, és 4 óra után is várlak vissza.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
5: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a drifted.hu oldalon és a Facebookon.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos véradást tartanak holnap. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Németországban szabadságvesztéseit éltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
0: Időjárás.
7: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 4:03, és baleset történt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Gyári úti körforgalomtól nem messze, torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Nullás Déli szektorán, az M5-ös irányába a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába. Az M51-esen pedig a Dunaharaszti kihajtónál szintén lassulásra készüljetek. Erős a forgalom a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén mindkettő szakaszon, egyébként lassulásra számítsatok. Telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti körforgalomig, vagy nem körforgalom, hanem kereszteződésig. A Gerinc úton szintén lassú az előrejutás, valamint a Gyártelepi Hévátjárónál, Gyári úton és a Műúton. Most Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó az 510-esen, illetve Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton is torlódás van. Az 51-esen szintén Taksony és Dunaharaszti térségében torlódásra készüljetek, délebre viszont Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. További jó utat kívánok mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak így szeptember 4-én végre pénteken. Hát az én hangom meg így végre péntekre kezd elmenni, és most nem tudom eldönteni, hogy jól megfáztam, vagy tényleg allergiás vagyok. Fogalmam sincs, mindegy, nézzétek el nekem. Remélem, hogy hétfőre már minden rendben lesz ezzel kapcsolatban is. De nektek hozok rengeteg programot, hiszen ezen a hétvégén tartják Dunaharasztiban a városnapokat is például. Aztán egy picit a gépjármű felelősség biztosításokról is szó esik majd a kötelezőről, illetve ha már ősz, ha már szüret, akkor Budabári Borfesztivál, erről is hozom majd az információkat, közte pedig természetesen a legjobb slágerekkel készültem. Tartsatok velem ebben az órában is!

Egy rádió helyben vagyunk, idén is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Igen, több eszámban mondom, mert több napig tart. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén, vagyis szeptember 4-e és 6-a között várják az egyes állomásokon, tehát már a mai napon elkezdődnek a programok. A rendezvénysorozat ma este veszi kezdetét a Laffert Kóriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját nézhetitek meg. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyerekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali Band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro Diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsófőző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak majd színpadra, mint a Punani Masszív zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvasható. Egyébként pedig forgalomkorlátozásra is kell számítani szeptember 4-e és 6-a között a rendezvény biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében. Mától a Baktai tér kizárólag gyalogosan közelíthető meg, a lezárás egészen a Bátori utcai torkolatig tart, illetve 17 órától a Bátori utca és az Árpád utca is Zsák utca lesz. A forgalomkorlátozások várhatóan szeptember 7-én hétfő reggel 7 óráig maradnak érvényben. Erre azért figyeljetek oda, ne megszokásból vezessetek, és érezzétek magatokat nagyon jól, bármelyik programot is választjátok.

Gyurcsány és a Visszamennék szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,9 perc múlva 5:30 van, úgyhogy térségi hírekkel megyünk majd tovább. Az utolévőknek mondanám, hogy baleset történt Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Ott a gyári úti körforgalomtól nem messze, úgyhogy torlódásra kell készülni, de egyébként nem csak ott, hanem visszább is a Csepeli úton és ott a városba befelé vezető útszakaszokon, de a Gerinc úton és a gyártelepi Hévátjárónál is lassú az előrejutás, és telítettek a sávok a Gerinc úton is, valamint a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán, és a 6-os főúton is az M0-ás közelében, bár egyébként most azt látom, hogy rosszabb a helyzet az 510-esen, Taksonynál és Dunaharasztinál, valamiért most elképesztően sokan vannak, és csak araszolva lehet közlekedni, valamint Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton és a Németi úton is. Az 51-esen is a két település között, tehát Taksony és Dunaharaszti között lassú az előrejutás. Vigyázzatok magatokra, ha pedig infó van az utakról, az továbbra is jöhet a 0620 95 95 107-es számra. A hírek előtt zenél még Rita Ora, most viszont Kelly Clarksont hallgatjuk meg.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Felújított környezetben kezdik az új tanévet a Kardos iskola diákjai. Jelentős felújítási munkálatok zajlottak a nyári szünetben a Szigetszentmiklósi Kardos István általános iskola és gimnáziumban. A beruházás során megújult a többi között az aula, 4 tanterem, a kiskondi, valamint az öltözők egy része. A munkálatok részeként korszerűsítették az iskola fűtési rendszerét és elektromos hálózatát is. A felújított tantermekbe folyamatosan érkeznek az új bútorok. Az intézmény tájékoztatása szerint szeptembertől a diákokat már korszerűbb és megújult környezet várja. A fejlesztéshez a tankerület nyújtott támogatást. Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek Házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handben a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény program szervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
8: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben. Program lesz, ahol is Víg Levente lev is. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy

0: hogy működik minden, és az a tervünk levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a handpan szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
1: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Richárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
2: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2-re.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Autósokról és biztosításról lesz szó, ugyanis a személyautó kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja közel 3%-kal csökkent idén, június végén az előző év azonos időszakával összevetve. Ugyanakkor a jármű javítási karbantartási költségek drágulása emelte a kár ráfordítási kiadásokat, ami trendfordulót hozhat a díjaknál a továbbiakban. Negyedéves szinten más stagnálás tapasztalható. Az idei második negyedév végén 55.521 forint volt a normál használatú egyedi személyautó kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja. Ez 2,7%-kal alacsonyabb a tavaly év azonos időszakával összevetve. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank által közzétett KGFB indexből. A budapestieknek 1,4%-kal, a Budapesten kívülieknek 2,8%-kal kellett kevesebbet fizetniük, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt negyedévhez képest azonban már gyakorlatilag stagnálnak a díjak. Eközben a biztosítók az egy évvel korábbinál 10,8%-kal nagyobb összeget fordítottak károkra. Éles piaci versenyre utal a díjszint és a kárráfordítás közti olló záródása. Ez azt jelzi, hogy az MNB az adók és a kárráfordítás hatásait kiszűrő korrigált indexe a 2019. évi szinten állt idén június végén. Az elmúlt időszak jelentős kár növekedésének oka, hogy a tavalyival közel azonos kár gyakoriság mellett a kár nagyság a járműjavítási karbantartási árak 8%-os emelkedése miatt bizony nőtt. A külföldi alkatrészek beszerzése kapcsán a forint erősödése viszont kedvezően hathat a kárráfordításra a következő időszakban. Az egyéb egyedi járművek esetében a motorkerékpároknál, teherautóknál, taxiknál és nehéz pótkocsiknál látható 2-3%-os díjcsökkenés, a többi járműtípust stagnálás, illetve kisebb díjemelkedés jellemez. Tehát igen, ez egy tök jó dolog, hogy kevesebbet kell fizetni, ugyebár a kötelező biztosításért, csak tényleg, hogy ne adja Isten, valami történik, valami baleset, hát nem tudom, iszonyatosan drága az autóknak a javítása, de akár egyébként, ha egy sima szervizt nézzünk, azt is nem tudom, mi erről a véleményetek, nyugodtan írjátok meg, 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk a Loud Luxury felvétele után, már egy jövő heti programot hozok nektek a fővárosból, amit szerintem nagyon sokan kedvelnek, ugyanis a Jubilómi Budapesti Borfesztivál szeptember 9-e és 12-e között borokkal, peskőkkel, világkörüli ízekkel, interaktív programokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket. Az idei Budapest Borfesztivál már a hét közepén elkezdődik, a rendezvény először várja szerdától szombatig a látogatókat. A budavári palota teraszairól nézve a panoráma önmagában is megér egy látogatást, szeptember 9-e és 12-e között azonban a kilátás mellé több mint 1000 bor és pezsgő változatos gasztronómiai kínálat, koncertek és játékos programok is társulnak. Az esemény egyben fontos mérföldkőhöz is érkezik, immár 35. alkalommal hozza össze a hazai borvidékeket, a borászokat és a borkedvelőket. A jubileum ráadásul kettős, hiszen a fő támogató szintén a 35. születésnapját ünnepli, így a közös évfordulóhoz különleges programok és kóstolók is kapcsolódnak majd egyébként. Amit érdemes kiemelni, hogy a magyar borvidékek és különleges újdonságok is megtalálhatóak lesznek majd egy helyen. Idén az amerikai kontinens kerül a középpontba, így jelképesen több mint 10.000 kilométert utazhatunk anélkül, hogy elhagynánk a budai várat, és az ottani ízeket is meg lehet majd kóstolni. Ezen kívül szuper koncertek is lesznek a gasztronómiai kínálatok mellett, hiszen például szerdán a Mango Rise lép majd fel, csütörtökön a The Beats, pénteken a Mississippi, aztán szombaton pedig a Dynamite Dudes, Rockabilly Blues és Rock'n'Roll ritmusaira táncolhatunk. A koncertek végével pedig még DJ-k is érkeznek, úgyhogy érdemes utána nézni a programnak, és a ráértek jövő héten akkor elmenni és körbe kóstolni a világból.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 3 perc múlva pedig 5 óra van, megyünk tovább friss hírekkel és információkkal, és a Bajcsy-Zsilinszky úton Sziget-Szent Miklóson korábban történt egy baleset, ez még mindig fennakadást okoz, a Gyári úti körforgalom előtti szakaszon számíthattok erre. A többit hozom a hírek után, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több 100 elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
2: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a drifted.hu oldalon és a Facebookon.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Növelné a diplomások arányát a kormány, tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 ember továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
4: Időjárás.
5: Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán erős forgalomra számítsatok. Például az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába lassú az előrejutás. Telítettek a sávok a második Rákóczi Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig, illetve torlódáson a 6-os főúton az M0-ás közelében. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi részén is torlódás van, és a Bajcsi-Zsilinszky úton még korábban történt egy baleset a Gyári úti körforgalomtól nem messze, ott is torlódásra készüljetek, ahogy a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál. Az 510-esen is nagyon erős a forgalom, Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, illetve a két település között még trafiznak is a rendőrök. Az 51-esen is torlódás van Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon délebre, Dunavarsány-Majosháza Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont jól lehet haladni. Picit távolabb tőlünk, de azért elmondom, hiszen baleset történt az M1-M7-es közös kivezető szakaszán Budaörsnél, a 9-es kilométernél korlátozásra kell készülni, már torlódik a forgalom, aki teheti, az a Balaton felé induljon el az M6-os autópályán, és csak Martonvásárnál térjen rá az M7-esre. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
7: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy nagyon jól telt a napotok, és abban is bízom, hogy letudtátok már a munkát. Most már csak épségben haza kell érni. Mindenkinek kitartást kívánok. Hát ez péntek délután általában nem egyszerű. Meg hát igazából az első ilyen sulis, óvodás, bölcsis kinek milyen ilyen hétköznapi életben visszatérős heten vagyunk túl, úgyhogy szerintem mindenkinek jól fog jönni egy kis lazítás. Na, ebben leszek én a segítségetekre, ugyanis itt a térségben is számtalan program vár majd minket, ebből hozok egy kis ízelítőt, illetve az óra második felében majd beszélek nektek a kutatók éjszakájáról, és hétvégi budapesti program kavalkádról, mert tényleg az ember most nagyon nehezen fog tudni dönteni, annyira jó programok lesznek, úgyhogy csapjunk is bele, King Petrasszal kezdjük már is ezt az órát.

Nico Santos és a Weekend Lovers szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, hát ki ne szeretné a hétvégét, én nem is ismerek olyan embert, és olyat sem, aki nem szereti a hétvégi jó kis programokat. Na, ebből hoztam én egyet nektek, amit nem érdemes kihagyni, ugyanis a 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás, és nem is kell rá sokat várni, ugyanis szeptember 5-én szombaton, tehát holnap várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójába. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, dárc, utazó kiállítás a Csepel autógyár történetéről, darús panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető lesz. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja majd a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a múzeum.hu oldalra, mert ez még nem volt a teljes repertoárja az egész napnak, úgyhogy érdemes tényleg megnézni a részletekért, holnap pedig elmenni. Én azt kívánom, hogy érezzétek magatokat nagyon jól, mert minden adott lesz majd.

Bíró Csongor és a Hogy tudlak így című slágere szólt a Lakihegy Rádióban, 8 perc múlva pedig 5:30. Megyünk tovább majd térségi hírekkel és programokkal. Az úton lévőknek azt tudom mondani, hogy az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között továbbra is nagyon erős a forgalom és lassú is az előrejutás. Torlódásra kell készülni, illetve Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton és a Németi úton egyaránt. Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton van torlódás a város határában, és rendőrök vannak a Szilágyi Lajos utcában is. Aztán a Nulláson az M1-M7 irányába Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós között számíthatok lassulásra, az M5-ös csomópontjától pedig Gyál térségében az M3-as irányába. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig közlekedési infótok van, azt nyugodtan írjátok meg 0620 95 95 107-es az a Viber és telefonszámom. A hírek előtt pedig jön még Carly Rae Jepsen egy dala, most viszont J Balvin és a Tontó szól. Not a great deal.

0: hangzott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatályának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatályának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonosi és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
6: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttesték tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszervényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
5: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át Gyálon. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyka kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülmények teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Véradás lesz Halásztelken. Szeptember 10-én csütörtökön délután 13:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot, és vigyék el a taj, lakcím és személyi igazolványukat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók. Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gallyazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el. Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információ

0: Információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotókiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Télen és az Úgy, mint rég című dala szólt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és képzeljétek, szerdától már elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő esemény sorozat programjai. A szervező közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Hozzátették, hogy 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a dátumon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók Éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre. Mint írták, a programok száma folyamatosan nő, ezért érdemes később is visszalátogatni az összes programot bemutató központi honlapra, ami a www.kutatókészakája.hu linken érhető el. A rendezvény legfontosabb célja, hogy közelebb hozza a tudományt a társadalomhoz, megmutassa a kutatói pálya sokszínűségét, izgalmait és lehetőségeit. Az esemény sorozat egyúttal a fiatalok pályaválasztását is segítheti. Nagyon szuper kis rendezvényekről van szó. Nézzetek utána, és foglaljatok helyet, ha esetleg valami olyan programon szeretnétek részt venni, nehogy lemaradjatok róla, én jó szórakozást kívánok!

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és szerintem még időnk sincs idézőjelben elsiratni a nyarat, mert annyira, de annyi program van így szeptemberben is, hogy nem győzöm nektek hozni. Hát mondom is a következőt, ami nincsen messze tőlünk, ugyanis szeptember 4-e és 6-a között 36. alkalommal rendezik meg a Budafoki Pezsgő és Borfesztivált, amely 3 napon át várja a látogatókat Budafok tétény több helyszínén. A program középpontjában ezúttal is a bor és a pezsgő áll. A hazai pincészetek kínálata mellett koncertek, kulturális programok, vásári forgatak, valamint gasztronómiai élmények színesítik a hétvégét. A családokat játékos és kreatív foglalkozásokkal várják, a programokon való részvétel egyébként ingyenes, és hát emellett még például hétvégén Kincsem Tuti nemzetközi agrár- és lóverseny hétvégét tartanak a Kincsem Parkban. Pozsonyi piknik lesz, ezen kívül belvárosi sörfesztivál is várja az érdeklődőket. Egyeki piknik mind ezen a hétvégén egyébként, úgyhogy javaslom, hogy nézzetek szét, hogyha szeretnétek egy kicsit kimozdulni innen a térségből, bár egyébként most tartják a Dunaharaszti városnapokat, az előbb beszéltem arról, vagyis az előző fél órában, hogy most tartják meg a 2. Csepel-szigeti veterán találkozót is, Ráckevény nyárzáróórát tartanak, szóval tényleg tele vagyunk programokkal, és nehéz is dönteni, hiszen annyira szuper koncertek is vannak, mindenféle kísérő programok, hogy lehet, hogy úgy kell beosztani ezt a hétvégét, hogy kicsit itt is, kicsit ott is, és körbejárni mindent, ami szimpatikus. A fővárosban egyébként csak óvatosan, mert félmaraton is lesz vasárnap, úgyhogy rengeteg lezárásra kell majd készülni. Ezt mindenképpen kalkuláljátok bele, ha vasárnap készültök a fővárosban.

0: Gáspár Laci a 80-as években című felvételével zártuk az órát a Lakihegy Rádióban. Jó kis emlékezés volt ez szerintem nem csak neki, hanem nekünk is. Az úton lévőknek mondanám, hogy a Nullás Halásztelki lehajtójánál történt egy baleset, úgyhogy ott a Nagy Duna híd környékén bizony lassú tempóra kell készülni a Nulláson, mert ez fennakadást okoz. Vigyázzatok nagyon magatokra, a többit pedig hozom.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
7: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magyarországon is felütötte fejét a nyugat-nílusi vírus. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvírsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök.
8: Időjárás.
9: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és úgy fejeztem be az előző óra végén, hogy baleset történt. A Halásztelki kihajtónál az M0-áson, már ahogy lekanyarodtok a nullásról, na ezt már nem jelzi a térkép, viszont a torlódást még igen. Ezen kívül az M1 M7 irányába Dunaharaszti és Szigetszent Miklós közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassabb tempóra készülhettek, illetve gyártérségében az M3-as irányába is még sokan vannak, úgyhogy szakaszos lassulás ott előfordulhat. Viszont a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakasza elméletileg már teljesen jól járható, ahogy a Lakihegyi és Halásztelki is. A Csepeli úton Szigetszent Miklós irányába még élénk a forgalom, de folyamatos a haladás, illetve a Gyártelepi Hévátjárónál Gyári úton, Műúton, de leginkább ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál még lassú haladásra készülhettek. Ezen kívül rendőrök vannak Szigetszent Miklóson, a Szilágyi Lajos utcában. Taksonynál az 510-es jól járható, Harasztinál és ott inkább a Dózsa-György úton számíthatok még erős forgalomra, és szakaszos lassulásra készüljetek az 51-esen is Taksonynál, illetve Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon. Délebre Varsánynál, Majosházánál, Áporkánál és Kiskunlacházánál már remekül lehet autózni. Vigyázzatok magatokra!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt, estét, hát kinek hogy. Na mindegy, szóval üdvözlök mindenkit, így szeptember 4-én péntek délután. Hát szerintem addig, amíg még ilyenkor 6 óra után világos lesz, még szép napot fogok kívánni, aztán majd óraátállítás után szép estét mindenkinek. Na, remélem, hogy jól telt a napotok meg az egész hetetek, hogy most már pihenéssel töltitek az időtöket, ha még éppen úton vagytok, akkor pedig kitartást mindenkinek, főként azoknak, akik dolgoznak. Ebben az órában hozom majd a térségi sportélet híreit, illetve egy kis érdekességet is, ugyanis hát nem tudom, hogy tudtátok-e, de Samuel Morse pontosan 189 éve, 1837. szeptember 4-én mutatta be először működés közben a kísérleti távíróját a New York-i egyetemen. És ez a történet érdekes,
0: és meg egyáltalán Morze élete is, úgyhogy erről is hozok majd néhány hasznos információt, elmondom majd, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Közte pedig érkeznek a legjobb slágerek, úgyhogy már csak ti hiányoztok. Egy régi nagy kedvencel. Mikor megjelent, nem volt szinte olyan óra, két óra, amikor ezt a dalt ne hallottuk volna. Igen, biztos ti is tudjátok már. Luis Fonsi, Daddy Yankee és a Despacito.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, sporthírekkel megyünk tovább, hiszen a Kozár Mislányt fogadja az NB1B első fordulójában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata szombaton. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapás esélyese elvileg a nemrég még első osztályú Kozár Mislányi csapat lesz az SNK SE gárdájával szemben. A térségiek vezetőedzője Jakab László elmondta, ilyenkor lehet még a zavarosban halászni, hiszen egyik csapat sincs még teljesen készen. Hozzátettem, megmérkőztek egymással a felkészülés során is, és az alapján, a találkozó alapján igenis lesz keresni valójuk egy ilyen erős együttes ellen is, ezért abban reménykedik, hogy meglepetést tudnak okozni szombaton. Hazai pályán játszanak, szóval tessék menni szurkolni nekik, 15 óra 30 perckor, tehát szombaton kezdődik majd a mérkőzés. Egyébként pedig Jakab László majd még részletesebben is kifejti a véleményét a Sziget Krónikában. Az Aranyszarvas SE vendége lesz a Fémalk Duna verseny a Pest megyei labdarúgó első osztály harmadik fordulójában, szintén szombaton. A 16 óra 30 perckor kezdődő mérkőzésen szinte kötelező lesz a győzelem idegenben is a bajnoki címet kitűző Duna versenyiaknak, a megyei első osztályba frissen feljutott hazaiakkal szemben. Hollik András sportigazgató elmondta, vannak hiányzóik, de ezen a találkozón ez nem lehet mentség, és mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot, legyen így, mi pedig beszámolunk majd az eredményekről természetesen, úgyhogy csak annyi a feladatotok, hogy hallgassatok minket.

ennek az eredetét, és nagyon-nagyon szerettem. A Tűzvarázsló szólt Dr. Béres és Király Viktor előadásában. Itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen 7 perc múlva fél hét van. Hozzuk majd a térségi híreket és információkat. A tömegközlekedéssel járóknak mondanám, hogy karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között jár a H6-os hév a szeptember 5-6-ai hétvégén, tehát most hétvégén, illetve majd szeptember végén 26-27-én is. A közlekedési vállalat, mármint a Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Erre azért figyeljetek és számítsatok a hétvége folyamán, hogyha tömegközlekedést használtok. A folytatásban jön Martin Garrix és a Repeat It.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzá.

0: Késeit és költségeit.
1: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
0: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
1: www.sarokvilla.hu.
0: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
3: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
4: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow! Aqualand!
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szentmiklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szentmiklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézmény korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
8: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
7: Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják a Laffert kúriába látogatókat. A Dunaharasztin található kulturális központban szeptemberben sem lesz ilyen izgalmas foglalkozásokból és koncertekből. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a Handben a kertben néven új program sorozat indul Víg Levente vezetésével. Az intézmény programszervezője hozzátette, ebben a hónapban is folytatódik a Baktai Indián Klub, amelynek témája ezúttal India lesz.
9: 12-én szombaton egy új kezdeményezés indul a Laffer kúriában, mégpedig a Handpen a kertben program lesz, ahol is Víg Levente Levis. Egy ilyen meditációs hangulatteremtés lesz a kertben, tehát ez is egy ingyenes program, most még per pillanat megnézzük, hogy hogy működik minden, és az a tervünk Levissel, hogy megpróbálunk különböző workshopokat hozzákötni, tehát hogy nem csak a zene, hanem a Handpen szellemiségéhez kapcsolódó bármi más pszichológiai, vagy éppen légzéstechnikai workshopot, vagy valami ilyesmit hozzácsatolunk, és akkor így még izgalmasabb és még érdekesebb tud lenni.
10: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19

0: 9-én szombat este 7:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület ralli versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Képzeljétek, pont ma 189 éve. 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetem egyik termében egy festőművész olyat tett, ami örökre megváltoztatta a világot. Igen, jól hallottátok, egy festőművész. Ő volt Samuel Morzem, aki ezen a napon mutatta be a nyilvánosságnak az első működő elektromos távírót. Bár Morze a képzőművészet professzora volt, egy személyes tragédia a tudomány felé fordította. Évekkel korábban, amikor messze járt otthonától, felesége váratlanul meghalt. Mire a levél megérkezett hozzá, és ő hazaért, a szerelmét már el is temették. Morze ekkor megfogadta, olyan eszközt készít, amellyel a hírek azonnal célba érnek. A zsenialitása nem csak a gépben, hanem a zseniálisan egyszerű kódrendszerben rejlett. A pontokból és vonalakból álló Morze ABC a korszak digitális nyelve lett. Ráadásul Morze nagyon praktikus volt. Elment egy nyomdába, és megnézte, melyik betűből tartanak a legtöbbet a betűtartókban. Így lett a leggyakoribb angol betű, az E egyetlen rövid pont, míg a ritkább Q egy hosszú-hosszú rövid-hosszú jel sorozat. És olyan melyik a világ legismertebb morzejele? Hát fogadni mernék, hogy mindannyian tudjátok, ez az SOS. Sokan azt hiszik, ez a Save Our Souls, azaz mentsétek meg a lelkeinket rövidítése. De ez tévhit. Az SOS, vagy SOS ugye magyarosan, kizárólag azért választották ki 1906-ban a tengeri vészjelzésre, mert a ritmusa összetéveszthetetlen és végtelenül egyszerű. Három pont, három vonal, három pont. Ezt a ritmust még a legnagyobb viharban, akadozó vételnél is azonnal megértette minden rádiós. Először a Titanic katasztrófájánál használták élesben, és bár a hajót nem tudta megmenteni, de több száz utas életét közvetve mégis ennek köszönhették. Bár a műholdak korában a távíró már múzeumi tárgynak tűnhet, a Morze kód ma is él a haditengerészetnél, a repülésben és az amatőr rádiósok között a mai napig a legbiztosabb víztartalék. Szóval, ha legközelebb valami nagyon gyorsan és egyszerűen működik a telefonunkon, gondoljatok egy pillanatra a festőművészre, aki 189 éve elindította az információs forrást.

Laki egy rádió helyben vagyunk, és bizony egy hideg front fogja alakítani a hétvége időjárását, mondom is a részleteket. Szombaton reggel északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen számítani kell esőre, záporesőre, néhol zivatar is kialakulhat. A minimum hőmérséklet értéke 14 és 20 fok között alakul. Napközben a felhő és csapadék zóna délkelet felé mozog, útját eső, záporeső, néhol zivatar kíséri majd. Az északnyugatira forduló szelet, élénk és erős lökések kísérhetik, a maximum hőmérsékletek értéke 25 és 34 fok között alakul majd. Vasárnap felszakadozik a felhőzet, országszerte napos időnek örülhetünk, csapadék nem várható. Az északnyugati irányú szelet, élénk és erős lökések kísérhetik, a minimum hőmérséklet értéke 9 és 18 fok között, a maximum hőmérséklet értéke 23 és 29 fok között alakul majd. Erre számíthatunk tehát a hétvégén, és azt mondják, hogy jövő hét szerdáig még kitart ez a nagyon szép nyári idő, úgyhogy ha tehetitek, töltsetek minél több időt a szabadba tényleg. Ha még tudtok, akkor strandoljatok egyet, ha még van kedvetek hozzá, viszont csütörtöktől már a napi csúcsértékek nem fogják elérni, legalábbis az előttünk álló egy hétben csütörtöktől. A 25 fokot, jön az eső és kicsit borultabb idő, szóval megérkezik az ősz, aztán a hónap végére még picit visszatér majd a vénasszonyok nyara, ilyen 26-28 fokos csúcsértékekkel, mondjuk ez még addig rengeteget változtat, de ami jó hír egyébként legalábbis a természetnek, hogy jön az a várva várt csapadék hír.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, hát perceken belül 7 óra van, tudjátok, ez már azt jelenti, hogy búcsúzni jöttem hozzátok, meg elmondani, hogy mi várható a folytatásban. Egyrészt Sziget Krónika, a térség hír összefoglalója, utána 1 óra magyar zene, Amannával és a Még Jóval kezdünk, majd aztán jön a Morions, Hero, Blaha Louisiana, The Beavers és még nagyon sokan mások. 8 óra után jön majd a Szívhangok című műsorunk, Bradák Szandival és Nyéki Gabriellával, illetve vendégükkel. 9 óra után pedig a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én pedig nagyon szépen köszönöm az egész heti figyelmeteket. Legközelebb hétfőn érkezem majd délután 3 órakor. Addigra próbálom magamat egy kicsit kikúrálni, pihenni sokat. Ezt kívánom nektek is, meg azt, hogy töltsétek azokkal az időtöket, akiket nagyon szerettek. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvencei szólnak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
6: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt.
7: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését, megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit, tánccal és hagyományokkal várják a gyerekeket. 2026. szeptember 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
7: Sziget Krónika. Krónika.
8: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonosi és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
9: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
8: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
9: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
8: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szent Miklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
10: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
8: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Sziget-Szent Miklósi Szotyola Néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek Házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
7: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
8: A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
11: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fenn kívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra. Én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lett mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
8: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsány intézmény az elmúlt időszakban nagy szabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipőszekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festés. festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatalócsorórendszer vette át. A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglish Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglish.hu weboldalon érhetők el.
7: Sziget Krónika. Sporthíreink.
8: Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Sziget-Szentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menje ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
12: Ez az első fordulatnak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért pékhelyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, test közelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt mondom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépést mindjárt az első fordulóban szeretnénk megtenni majd.
7: Időjárás.
8: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél enyhre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sokfelé kell számítani majd erős helyenként viharos lökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
7: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését, megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit, tánccal és hagyományokkal várják a gyerekeket. 2026. szeptember 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
5: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
4: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
5: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
4: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szent Miklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
6: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
4: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármester rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
7: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fenn kívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra. Én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lehet mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
4: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsányi intézmény az elmúlt időszakban nagyszabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipőszekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatoló csorórendszer vette át. A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglis Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglis.hu weboldalon érhetők el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokra menje ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
8: Ez az első fordulatnak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tékhelyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, testközelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt mondom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépést mindjárt az első fordulóban szeretnénk megtenni majd.
3: Időjárás.
4: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél enyhre többfelé észak-nyugatira, északira fordul, és sokfelé kell számítani majd erős helyenként viharos lökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Hol a határ?
9: Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések. Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Predák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy itt vagytok, én Bredák Szandi vagyok, és ahogy már hallhattátok, ez a Szívhangok podcast legújabb része. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel beszélgetünk, és vendégünk Balázs György, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő, az Életre Valók, illetve a Treva módszer megalkotója. Beszélgettünk már vele korábban is, most viszont picit jobban belemegyünk, hogy mi is tulajdonképpen ez a módszer. Életre Valók programja.hu, ezen az oldalon olvasom, hogy Balázs György 4 gyermekes szülőként és több évtizedes küzdősport tapasztalattal a háta mögött elkötelezetten dolgozik a fiatalok biztonságáért és önvédelmi oktatásáért. Hosszú éveken át tanulmányozta a harcművészetek különböző irányzatait, és arra kereste a választ, hogy létezik-e olyan önvédelmi rendszer, amely valódi segítséget ad a fiataloknak éles helyzetben, úgyhogy elkerülhetők legyenek a fizikai, na és persze a lelki sérülések, valamint a jogi következmények. És hát azt találta, hogy nem talált ilyet, ezért kidolgozta a fiatal korosztály elsősorban az iskolások számára azt a módszertant, amelyből megszületett az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszere. Úgyhogy vendégünk Balázs György, a program vezetője. Mi történik egy osztályban, amikor te belépsz?
2: Amikor megvizsgálunk egy osztályközösséget, és csinálunk egy biztonságos osztály, vagy Életre Valók osztály programot, akkor felteszem a kérdést a gyerekeknek, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogy a környezetetekben valaki bántotta a másikat, vagy beszegedett vele, vagy kiabált vele. És akkor felteszik a kis kezüket. Igen. Nem te voltál konkrétan az elszenvedője, csak ott voltál. Milyen érzés volt? Rossz. És hol érezted azt? És ugyanúgy megmutatják, hogy én itt éreztem. Tehát, hogyha ezt alapul vesszük, és nem invalidáljuk az érzéseket, hogy a bántalmazásnak a tétlen szemlélő ugyanúgy áldozat, és ugyanúgy traumatizálódik. És ez a toxikus légkör, ez megy tovább a társadalom rétegeivel beszivárog, mert az a gyerek, aki úgy nő föl, és úgy, ha lehet azt mondani, szocializálódik, hogy a felnőtt társadalom nem védi meg őket, nem áll kiértük, elfogadott a bántalmazás annak különböző formái, ezt viszi tovább magával, és azt a képet látja, hogy nem számíthatok a felnőttekre sem. Egy osztályközösséget nézünk, és szinte majdnem mindenhol jelen van a bántalmazásnak valamilyen formája, amit a felnőtt társadalom elég gyakran ignorál. Mi időnkben is volt, teheraznő a pálma, életkori sajátosság. Ilyenkor égnek el az a pár szál hajam, ami van, mert ez nem így van. Mindegyik gyerek sérül, és mindegyik gyerek traumatizálódik. És a bullying gyakorlatilag a mobbingnak a gyerekágya. Ezt visszük tovább. Visszük a munkahelyre, visszük tovább a kapcsolatainkba. Úgyhogy nincsen nyertes egy konfliktus helyzetben, és amit a Gabi is mondt, ezzel nagyon egyetértek, hogy minden konfliktus megoldható kommunikációval, csak ennek teret kell biztosítani, támogató közeget kell biztosítani a pedagógusok részéről is, és az nem lehet kifogás, hogy túlterhelt vagyok, meg 24 gyerekre kell figyelnem. Minden konfliktus, hiszek abban, hogy megoldható, csak fel kell ismerni, hogy ez számomra kényelmetlen volt, számomra bántó volt, szorongást okozott, el tudja mondani a másiknak, és a másik oldalon fogadó fél. Tehát ott értő füleket kell, hogy találjak, mert a legtöbb esetben ez sérül, hogy egy várándítással megoldják, hogy túlérzékeny vagy, és ignorálják a problémámat. Talán még egyszer-kétszer nekifutok, aztán utána magamba fogom folytani az érzéseimet.
1: Ez nagyon idillien hangzik, hogy ennek így kéne lenni, de én azt gondolom, hogy talán ti látjátok a leginkább, és tapasztaljátok, hogy azért ez nem így van. És főleg te, Gyuri, szerintem biztos vagyok benne, hogy sok olyan rendszerrel, amit hívjunk családnak, iskolai rendszerrel találkozol, ahol ez nagyon nem így van, ahol te nagyon nyitott lennél, hogy elmondanak a gyereknek, a szüleinek, hogy ne így. Ott mit tudsz csinálni? Ott van az a pont, amikor azt mondod, hogy elengeded? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy együtt érzel azzal a gyerekkel, de van az a pont, amikor egyszerűen van az a pont nálad, amikor nem tudsz már mit tenni, vagy feladod.
2: Nem egyénekkel foglalkozom, hanem csoportokkal. Tehát, hogyha úgy tekintünk a bullyingra, mint csoportdinamikára, akkor mondjuk a legkisebb egység, amivel dolgozunk, ez egy osztályközösség. És idealistaként nagyon nehéz volt ezzel szembesülni, hogy nem tudunk mindenkit megmenteni. Inkább ezt úgy képzeljük el, hogy a gyerekek még nyitottak rá, amikor felismerik a saját érzéseiket, megtanítjuk őket arra, hogy bántani egyáltalán nem szexi. Tehát aki bátor, aki erős, az támogat, segít, felemel. A gyenge pedig elnyomja a másikat. Valójában senki nem szeretne ehhez a másik körhöz csatlakozni. Nagyon érdekes látni a gyerekeket, hogy honnan indul a felelősségvállalás, amikor például a pattársak megegyeznek abba, hogy mi figyelni fogunk egymásra. A krízis helyzetek mindig akkor indulhatnak vagy alakulhatnak ki, amikor az osztályfőnök vagy a felnőtt elhagyta a közösséget. Ezért onnan indul a gyerekek feladata, hogy a tanár kilépett, onnantól kezdve mi felelősséget vállalunk egymásért. És amikor a gyerekek jelzik, mondjuk egy bántalmazó helyzetbe, hogy keresztbe rakják a kezüket, és azt mondja, hogy állj, ez nem játék, akkor a pattárs, aki figyel rá, oda jön mellé, és beáll.
1: Gyakorlatilag
2: egy pajzsként, és tényleg egyébként annyira megható látni, amikor ilyen 7-8-9 éves gyerekek ott állnak egymás mellett, és már nem csak ketten kapcsolódnak, amikor meglátja, hogy ők ketten bajba vannak, akkor pillanatokon belül elkezdenek gyűlni a gyerekek, és tizen belállnak ebbe a helyzetbe. Nincsen semmiféle agresszió, nincsen semmilyen atrocitás, csak egyszerűen megállt mondanak a bántalmazás bármilyen formájára. És azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a csoportokból, a valós összefogás, egy kicsit ilyen individualista világot élünk, amikor mindenki, vagy az emberek legtöbben csak saját magukkal foglalkoznak, a gyerekeket még vissza lehet fordítani, és valóban közösséget építeni, közösséget kovácsolni. Jellemzően, és szerencsére ezt is mondhatom, hogy egy közösség nem bántalmazókból áll. Van egy-két bántalmazó, és van egy holdudvar, akik talán a szövetségesi mérlegelés alapján állnak mellék, hogy kimaradjanak a bántalmazó helyzetből, és vannak a tétlen szemlélők. A bántalmazó, hogyha összefog egy közösség, akkor erejét veszti. Az ő ereje gyakorlatilag a hatáskeltésben van, a tétlen szemlélőkben, illetve a holdudvarnak a figyelmében. Ha ezt megszüntetjük, akkor okafogyottá válik a bántalmazásnak a jelensége, vagy a jelenléte.
1: Egy zene után innen folytatjuk Balázs Györggyel, közgazdásszal, önvédelmi oktatóval, az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer vezetőivel, megalkotójával. Továbbra is a témánk az önvédelem, mármint olyan szempontból, hogy hogyan tudjuk mondjuk fiatalként a határainkat meghúzni, illetve a következőkben beszélgetünk majd egy olyan érzésről, amit fiatalon még igen nehéz kezelni, ez nem más, mint a düh. Maradjatok velünk, Néki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és család konzulens is válaszol, én pedig Bredák Szandra.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Vendégem továbbra is Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár- és családkonzulens, valamint Balázs György, az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotója, a program vezetője, egyébként 4 gyermekes szülő, közgazdász, önvédelmi oktató és biztonságtechnikai szakértő is egyben. Ugyebár azért hozta létre ezt az önvédelmi rendszert, hogy legyen egy olyan rendszer, amely fizikailag, lelkileg is megóvja a gyerekeket, és még a jogi következményekkel sem kell számolni. Tulajdonképpen egy valódi segítséget ad fiataloknak éles helyzetben. És ebben az éles helyzetben gondolom én, hogy az egyik legerősebb érzés, amit érzünk, egyébként mind a két szempontból, hogyha bántalmazunk, vagy ha mi vagyunk a bántalmazottak, az nem más, mint a harag, vagyis a düh. Ugye?
2: A düh ugyanúgy, mint a felcsattanások, nem a közvetlenül azt megelőző pillanat termékei, hanem ez egy láncreakció, egy hosszú, elfojtott és egyik pillanatban kicsúcsosodó végtermék.
1: Tehát ilyen szőnyeg alá söpört valami, ami egyszer csak úgy robban.
2: Én azt gondolom, hogy a gyerekek, vagy akár a felnőttek is kényelmesen tudnak beszélni az érzéseikről, meghallgatásra kerülnek a gondolataik, vagy az érzéseik, és ezek nem lesznek invalidálva, akkor az agresszió az nem fog ilyen mértékben csúcsosodni. Azt is gondolom itt a gyerekekkel való foglalkozások során, hogy az elfojtott érzések két irányba mozdulhatnak. Az egyik az agresszió, a másik pedig a szorongás irányában. Tehát kommunikáció, és én mindig azt mondja, a felnőtt, nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtt társadalmat is edukálni kell. Ez a transzgenerációs örökség, amit hozunk még a nagyszüleinktől és a szüleinktől, akiket, hogyha pont az előző témával kapcsolatosan megértem, hogy a háborúnak a gyermekei, meg a háború születei nem voltak képesek arra, hogy a gyerekekkel társasozzanak, legozzanak, ők a túlélésért dolgoztak. Aztán jöttek a mi szüleink, akik ugye hozták ezt a mintát, mi az, amit tovább tudtak adni nekünk. És ez egy gyönyörű láncreakció, ugyanakkor, amit Gabi is mondott, hogy azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát ma, a 21. században, amikor önismereti könyvek és filmek és minden egyéb ezrei, százezrei vannak ott a polcokon, akkor lehetőségünk van arra, hogy egy kicsit megálljunk egy pillanatra, lelassítsunk, tükörbe nézzünk, és azt mondjuk, hogy elkezdünk vele foglalkozni. A hadd mesélj, mert csak ez egy nagyon-nagyon rövid történet. Még évekkel ezelőtt egyszer talán a festői szépségű Preróban, Németország északi részén leültem egy erdőben, és ott meditálgattam a hóban. És pont azon gondolkoztam, hogy kerültem olyan helyzetbe, amiben éppen aktuálisan voltam, nem a legjobb fejemberekkel körülvéve. És egyszer csak jött a kép, hogy milyen érdekes, hogy őket azért látom, mert mind ott vannak bennem, tehát a tükörképeim. És hogyan lehet ezen változtatni? És egy nagyon-nagyon rossz mintát követtem én is évtizedeken keresztül. Ugye itt a családi örökségről beszélünk, akkor nekem is van puttonyom, és én szentül megfogadtam, hogy soha nem szeretnék olyan lenni, mint az egyik családtagom. És rájöttem, hogy ez egy teljes zsákutca. És ott Preróba az erdőbe értettem meg, hogy a megoldás nem az, hogy milyen nem szeretnék lenni, hanem hol vagyok most, és mivé szeretnék válni. És ez egy út, amin végig kell menni, megtapasztalni. Vannak benne hullámvölgyek, de hogyha az embernek erős a hite, és valóban nem csak frázisokat pufogtat, hanem szeretne változtatni, akkor meg fogja tenni azokat a lépéseket, hogy olyan emberé váljon, mint aki valójában szeretne lenni, és aki valójában az. Csak a mintáink azok elvittek minket más irányba.
1: Most mi is egy picit más irányba megyünk, de csak egy zene erejéig, aztán visszatérünk Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, illetve Balázs Györggyel, az Életre Valók programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával. Továbbra is arról beszélgetünk, hogy a fiatalok hogyan tudják éles helyzetben megvédeni.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Továbbra is a témánk, hogyan védjék meg magukat a fiatalok, hogyha egy éles helyzetben, egy bántalmazásban találják magukat, legyen az fizikai vagy lelki. Balázs Györggyel, az Életre Való programja, valamint a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával beszélgetünk, és Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel. Ezekben a témákban szinte mindig a bántalmazóról beszélgetünk úgy, hogy ő kap egy negatív előjelet, nyilvánvaló, illetve a bántalmazottnak a védelméről. De javítsatok ki, a tévedek, de talán sok esetben arról is szó lehet, hogy a bántalmazó maga az egyébként egy másik szituációban bántalmazott, vagy legalábbis az volt, amiből végül így jött ki, hogy ő maga vált bántalmazóvá. Szóval ismerjük meg egy kicsit a másik oldalt.
2: Ez két része, bontanám ezt a kérdést, hogy a bántalmazónak a szerepét, vagy a tettét invalidálni, én ezt semmiféleképpen nem tartom jó megoldásnak, mert sokszor nem is maga a bántalmazás ténye az, ami nyomot hagy bennünk, hanem az, hogyha nem történik jogorvoslat, hogy ott marad bennünk, nem tudjuk kibeszélni. Elfogadhatjuk azt, hogy a bántalmazó önmaga is bántalmazott. Foglalkozzanak vele, megvannak rá megfelelő szakemberek, vonják be a családot, vonják be a szülőket, dolgozzanak a gyerekekkel, és a bántalmazottal is ugyanezt kell csinálni. Hadd mondjuk egy egyszerű példát, nagyon-nagyon gyakori az iskolában, hogy elcsattan egy pofon, vagy az egyik gyerek sír, mert a másik bántotta. Helyére küldik mind a kettőt, vagy beírnak mind a kettőnek a most már nem ellenőrzőbe, hanem a
1: valami felhő alapú, krétába.
2: Igen. Képzeljétek el, hogy az ideális esetben mondjuk ez úgy néz neki, hogy a két gyereket leültetik, és mondjuk mediálják a helyzetet. Itt nagyon-nagyon sok lépés kimarad. Elmondják, hogy mi miért történt, megbeszélik, nem egymás szavába vágva, és konszenzusra jutnak. Majd a bántalmazó elnézést kér a bántalmazótól, és biztosítani fogja, hogy többet ez lehetőség szerint nem fog előfordulni. És békejobbot, köszönöm, és békejobbot nyújtanak egymással. A gyerekek ezt általában el szokták fogadni, és itt általában véget is ér a történet. De ott vannak a többiek. A bántalmazó bemegy a közösség elé, és elmondja nekik, hogy az, ami történt, az nem helyén való. Elnézést kér a csoport összessége, nem egyesével, de elnézést kér a csoporttól, és biztosítani fogja őket arról, hogy az, amit csinált, ez lehetőség szerint többet nem fog előfordulni. És a csoport visszafogadja, és elfogadja, akkor minden megy a maga útján. Ha és amennyiben ez nem történik meg, akkor ez a csoport, ez a közösség, mint csoport, mint egy egyéni szinten traumatizálódik. Tehát a bántalmazónak, ha nem is jóvá kell tenni, de nem, tehát az ismétlődési folyamatot meg kell szakítani. És az, hogy én azt vizsgáljam egy bántalmazó folyamat során, hogy az ő reakciója az miért mondjuk vagy verbális, vagy fizika agresszióban manifesztálódik, ez nem az én dolgom. Tehát én nem mentem őket fel, nem is ítélem el. Tehát a szakembereknek nem a feladata az nem a bűnbak keresés, hanem a helyzetnek a konszolidálás vagy a megoldása. Csak vonatkoztassunk el, és ne együtt kezeljük a kettőt, akit bántanak, teljesen mindegy, hogy engem mondjuk miért ütöttek meg, vagy miért sértegettek. A motiváció az nem fog megnyugtatni.
1: Folytatjuk egy zene után Balázs Györggyel, az Életre Való programja, valamint a Treva önvédelmi rendszer megalkotójával, és

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Itt mondtad azt az előbb, és nekem az nagyon megragadta a figyelmemet, hogy tulajdonképpen a bántalmazó is bántalmazott, csak valahol más közegben. És fölírtam megint csak magamnak ezt a felmentés kérdőjellel. Szóval, hogy nagyon sokszor gondolkozom azon, ez most megint egy szélsőséges dolog, de nagyon sok olyan pszichológiai, akár thrillert, filmeket lehet látni, ahol szépen lassan kifejti egyébként a film, hogy a bántalmazó, és sőt akár elég szélsőséges mondjuk akár sorozatgyilkos, vagy nem tudom, hogy ő amúgy egy bántalmazott gyerek volt. Szinte mindig ez derül ki egyébként. És már az ember azt érzi, hogy elkezdi megsajnálni, meg együtt érezni vele, miközben elég rossz dolgokat csinál. Szóval, hogy segíts már egy kicsit, segítsetek ezt nekem is magamban helyre tenni, hogy hol kell megtalálni azt a jó egyensúlyt, ha én tudom, hogy ez a bántalmazó azért olyan, mert attól még mondjuk ne mentsen fel a tetteitől.
2: Nehéz. Tudod jól, hogy én azt gondolom, hogy 40 évesen nem mondhatjuk azt, hogy az anyukám nem szoptatott, és ezért nem kapcsolódok a nőkhöz, vagy a férfiakhoz.
1: Igen, de egyébként kimutatható, hogy az idegrendszer tényleg máshogy alakul ki az idegrendszeri kapcsolódások.
2: Hogyha vannak bizonyos technikák már, hogy nem biztos, hogy jól mondom, tehát hogy új idegsejtek képesek ugye termelődni, és új idegsejti kapcsolatok is kialakíthatóak, ugye? Tehát azzal például a meditáció és nagyon sok mindenben segít. Tehát nagyon az ember, hogyha elkezd önismerettel foglalkozni, azt tudjuk, hogy ez olyan, mint a Matrixban, piros tabletta vagy kék tabletta, tehát ha elkezdesz az önismereti útra lépni, akkor elkezded egy picit másképpen szemlélni a világot. És hogyha viszont elkezdenénk önismeretet tanítani, akár általános iskolában már, és megtanítanánk a gyerekeket arra, hogy egyébként van határhúzás, vannak érzelmeink, és mi a helyes, meg mi a helytelen, ez ugye szubjektív mindig. Ugye a normatíva nagyon sok területen más és más, ugye? De hogyha a gyerek kimondhatja azt, hogy én dühös vagyok, és te engem megbántottál, akkor ez felnőttként is elmeri mondani a párjának, hogy figyelj, ez nekem most ez úgy nem esik jól. Kérlek, üljünk le beszélni. Úgy érzem, hogy távolodsz tőlem. Mondd el, hogy hogyan tudunk jobban kapcsolódni, vagy te hogyan látod kettőnk kapcsolatát. De ez akár még a gyerek és a szülő közti kapcsolat. Tehát, hogyha mondjuk már a gyökereknél elkezdenénk tanítani őket arra, hogy egyébként az érzelmeket ki lehet fejezni, és az érzelmeket meg lehet nevezni, ugye a magyar nyelv gyönyörű, tehát rengeteg érzelem szavunk van. Uh-huh. Hát én tudom azt, hogy amik napi szinten, ugye nekem van egy kártyám, amit még nagyon-nagyon régen gyártottam, 100 darab érzelem van rajta. És én azoknál a klienseimnél, amik azt érzem, hogy nem tud kapcsolódni az érzelmeihez, azt mondom neki, hogy akkor nézzük másik szemmel ezt a sztorit, mint hogyha a barátja mesélné ezt neki, akkor egyébként mit gondolna erről a helyzetről? Odaadom neki a kártyákat, és akkor elkezdi kivenni az érzelmeket, negatív vagy pozitív, és akkor elkezdünk mondatokat képezni belőle. És akkor egyre jobban közeledik az érzelmeihez. Uh-huh. És ugye így visszatérve a kérdésedre, szerintem nagyon sok minden gyerekkorban kezdődik. De a felnőttnek, tehát felnőttek vagyunk, nekem be kell tudnom látni azt felnőttként, hogy az a minta, amit én a szüleimtől kaptam, az normális vagy abnormális. És hogyha én azt látom, hogy ez nem jó ez a minta számomra, mondjuk de nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincsen párkapcsolatom. Nem értem, hogy miért olyan főnököt kapok mindig, aki mindig lenyom el nekem, vagy megaláz. És akkor elkezd saját magán dolgozni. És mikor elkezdi megérteni, hogy én hogyan működök, tehát a saját működési mechanizmusodat megérted, hogy én ilyen vagyok, akkor azon tudsz változtatni. És utána step by step, lépésről lépésre, lassan. Az önismeret és az önbizalom növesztése, vagy kicsit növekedése, vagy mondjuk egy mintának a átírása, az nem így történik, hanem az egy lépésekben történik, és ez egy hosszú folyamat.
1: És ez a beszélgetés is egyébként ennél hosszabb folyamat, mert hogy teljes egészében Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig a Spotify-on Szívhangok néven találjátok meg, hiszen tudjátok, itt a Laki 1 Rádióban két hetente a teljes videós felvétel egy részét hallhatjátok, teljes egészében pedig nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok, hiszen az előbb említett platformokon megtaláljátok. Én ma is köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm a beszélgetést Nyéki Gabriellának, diplomás mentálhigiénés szakembernek, pár és családkonzulensnek, valamint vendégünknek Balázs Györgynek, az Életre Való programja és a Treva önvédelmi rendszer megalkotójának, 4 gyermekes szülőnek, aki ugye azt vette a fejébe és meg is valósította, hogy egy olyan módszert talál ki, amely segítséget ad valódi támogatást fiataloknak éles helyzetben. Életrevalókprogramja.hu, itt tudtok bővebben olvasni róla. 2 hét múlva jövök újabb, friss tartalommal itt a rádióban. Addig is tudtok szemezgetni. Nyéki Gabriella YouTube csatornáján már több mint 50 Szívhangok podcast részünk van videós formában, úgyhogy bőven tudtok válogatni. További szép napot mindenkinek, én Bredák Szandi vagyok. Sziasztok!
0: Egy újabb életvonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok Életre Való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
3: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését, megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit, tánccal és hagyományokkal várják a gyerekeket. 2026. szeptember 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
4: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonos és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
5: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
4: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
5: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
4: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szentmiklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szentmiklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
6: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
4: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánccsoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
4: A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármester rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
7: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fennkívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra, én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lehet mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
4: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsány intézmény az elmúlt időszakban nagy szabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipő szekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatalócsoró rendszer vette át. A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglis Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglis.hu weboldalon érhetők el.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menje ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással a felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
8: Ez az első fordulatban mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tét helyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, test közelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt mondom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépést mindjárt az első fordulóban szeretnénk megtenni majd.
0: Időjárás.
4: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél enyhre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani majd erős helyenként viharos lökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, ja.
1: Lakihegy Rádió FM 107.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert ma szinte ki sem fogjuk kapcsolni a kamerát. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És hát elstartol ugyebár ma a Dunaharasztina városnapok, ami egészen 3 napon keresztül zajlik, és szeptember 5-én is. Ehhez a városnapok rendezvényhez pedig csatlakozik bizonyos szempontból a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ is. Vendégeink pedig Komoróci Surányi Niki klinika vezető, illetve Komoróci Balázs orvosszakmai vezető, szülésznő, gyógyász. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: Hogyan csatlakoztok a városnapokhoz Dunaharasztin? Miként?
4: Alapvetően idén ingyenes vérvizsgálati szűréssel csatlakozunk, ezt egy ilyen előzetes űrlap kitöltésével lehetett erre jelentkezni. A városnapok előtt egy héttel nyitottuk meg erre a jelentkezést, augusztus 31-én, de annyira nagy volt rá az érdeklődés, hogy egyébként éjfélkor nyíltak a helyek, de 7 óra 56-ra az összes betelt. A 100 fő vérvételi helyet nyitottunk, és 12 gyógytorna helyet.
2: Az igen. Azért az úgy elég durva, hogy ennyire gyorsan betelt. Mi lesz majd ennek a menete? Tehát, hogy meg úgy tudjuk, hogy majd lesz egy olyan hír, amit itt jelentetek be, erről majd mindjárt, de hogy mi lesz magának a menete? Akiknek sikerült bekerülni, ők gondolom rákerültek egy listára, és akkor ők oda mennek, elmondják a nevüket, és akkor megcsináljátok a vérvételt?
4: Ennél azért komplexebben működünk szerintem, sokkal szervezettebbek vagyunk. A másnap a kolléganő, kolléganő az összes pácienst végighívta a call centerünkön keresztül, elkért még tőlük személyes adatokat, amihez szükséges, hogy legyen nálunk kartonjuk, és hogy föl tudjuk már rögzíteni a vérvizsgálatokat, szóval tulajdonképpen amikor megérkeznek, akkor a nevüket bemondva csak egy aláírást kell leadniuk egy iPad-en, és onnantól kezdve mehetnek is be a laborvizsgálatra, ahol egyébként 3 kolléganő fogja venni a vért. Szóval reméljük, hogy minden gördülékeny lesz. Tavaly az a tapasztalat, hogy nagyon gördülékeny volt, sokkal hamarabb is végeztünk, mint számoltunk. Reméljük, hogy az idén sem lesz másképp.
2: Egyébként szerintetek mi az, hogy ilyen gyorsan betelt, ennek a titka az, hogy most beszéljünk arról, hogy az anyagiak, hogy most van egy ilyen lehetőség, vagy tartunk már talán ott, hogy az ember azért egy picit már elindult az öngondoskodás felé?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon merem remélni, hogy
2: az utóbbi
5: lesz erre a válasz. Azt tudni kell, hogy ezek a vérvételek, amiket most ajánlunk, amiket felkínált a rendelő, az egy nagyon alap vizsgálati módszer. Ez úgy értem, mind a két szempontból alap. Egyrészt ezt gyakorlatilag ezeket minden vérvétel kapcsán megnézzük, akármit is akarunk nézni.
2: Rutin,
5: másrésztről meg talán, hogyha az ember ezeket a vizsgálatokat végezteti magában, akkor mégsem egy ökörárát fizeti ki. Nyilván van ára, nyilván pénzbe kerül, de tekintettel erre én azt gondolom, és ez egy jó irány lehet, hogy sokkal inkább az öngondoskodás az a fajta éberség, hogy szeretnénk tudni, hogy jól vagyunk, az vezél inkább az embereket. És erre ez az alapvérkép, ez tökéletesen jó. Ugye? Hogy mit tartalmaz a csomag? Uh-huh. Ha már
2: kérdeztük. Igen. Megelőlegezted ezt a kérdést.
5: Meg egy kicsit. Nem csak, hogy tényleg, hogy van benne egy alapvérkép, egy májfunkciós és egy vesefunkciós vizsgálat, és ezek azért ma a vérkép, illetve ennek a két szervnek a vizsgálata, ez
2: sok mindent elárul, ugye? Tehát átfogó.
3: Sok minden kiderülhet. Tehát, hogy végülis ez egy teljes vérkép, de egy ilyen alapfunkciókkal ellátható.
5: És májfunkció.
3: Tehát akkor azért ez nem is annyira, tehát azért jól kiegészítve több mindennel, igen.
2: Na és akkor most érkezzünk el ahhoz a ponthoz, hogy ugye a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ a Facebook oldalán is megosztotta, hogy ugye ma vendégeink lesztek, és hát tulajdonképpen úgy fogalmaztok, hogy egy meglepetés is, egy különleges bejelentés is történik. Most mi lesz akkor ez? Tá-tá-tá-tá-tá.
4: Szeretnénk felajánlani még plusz 50 helyet olyan embereknek, akik esetleg lemaradtak, azt tudni kell, hogy hétfőn nem volt annyira jó az időzítés, mert hétfőn úgyhogy egy terheltebb nap a rendelőben is, nagyon sokan telefonáltak, aminek nagyon örülünk, de nagyon sokan jöttek be személyesen is, és sajnos ott azt kellett mondanunk, hogy sajnos minden hely betelt, de hogyha valaki esetleg lecsúszott és sajnálta, akkor van lehetősége mai nap személyesen bejönni a rendelőbe, a recepcióra, a páciens koordinátor kolléganőknél vannak a helyek, a nyitott helyek, és akkor oda személyesen tudnak időpontot kérni. Nyilván, hogy holnapra marad, az az a kérdés, hogy a mai nap milyen érdeklődés fogja fogadni ezt az 50 helyet.
2: Ezt így most jelentitek be egyébként?
3: És innentől kezdve,
2: hát köszönjük.
3: Is, tehát, hogy így nincs ilyen időpont meghatározás, vagy mondjuk déltől, vagy már
4: nem,
3: most akár?
4: Nem, 9 órától nyílnak a helyek, és akkor várják a lányok. De ha valaki esetleg most van ott, és most hallgatja, nem fogják elküldeni a lányok.
2: Azt a mindenét. Hát köszönjük szépen, így, hogy ezt itt jelentitek be. Hogy fog ez egyébként kinézni? Tehát, hogyha amint megvan az 50. fő, akkor onnantól bezár ez a lehetőség, ugye?
4: Igen, erről valószínűleg hírt fogunk adni a Facebookunkon, hogyha ez a lehetőség is így betelt, de reméljük, hogy azért tényleg olyan embereknek tudunk ezzel segíteni, akik tényleg nagyon sajnálták, hogy lemaradtak.
2: Szeptember 5-én mikor kezdődik maga az ingyenes vérvétel? Tehát, hogy erről mindenki kapott egy tájékoztatást, hogy hány órára érkezzen oda?
4: Igen, 15 perces idősávok vannak, alapvetően az űrlapon így is lehetett foglalni, hogy be volt, hogy egy 15 perces sáv a hány fő jelentkezett, és akkor lezárta az idősávokat automatikusan a rendszer, de erről tájékoztatást kapott mindenki a call centeren keresztül is, mert mi ugye fölhívtuk őket másnap, ahogy már mondtam, említettem, és tulajdonképpen előtte 10 perccel kell érkezni, hogy biztos mégis minden meglegyen, de alapvetően 7-től 12:30-ig fogjuk így a vért venni.
2: Mit kértek az odaérkezőktől? Így gyomorra jöjjenek, gondolom igyanak sok folyadékot, kell-e bármilyen egyéb adatot még szolgáltatnia, bár ugye úgy tudom, hogy már azért így tudjátok az adatokat, szóval hogy mit kértek azoktól, akik odaérkeznek?
4: Alapvetően nem szükséges az éjgyomor, ezek nem olyan vizsgálatok, ami nincsen benne cukorterhelés, amihez éjgyomor lenne feltétlenül szükséges. Annyit kérünk, hogy igyon sok folyadékot, ahogy te is említetted, illetve hogy ne igyon ma este alkoholt, ami egy, tudom, hogy egy városi napon ez lehet, hogy nehezebb.
2: Jó, hát azért szerintem ezt meg lehet ugrani talán.
4: Igen, de hogy holnap 12:30 után nyugodtan, de hogyha a vérvizsgálatnak legyen olyan értékek legyenek, amiket szeretnék látni, akkor annyit kérünk, hogy ma este alkoholt ne igyon már.
3: És ugye a másik ingyenes lehetőség most így a városnapok keretén belül, ugye az ingyenes gyógytorna. Miért pont erre esett így a választásotok a vérvétel mellett?
4: Azt látjuk, hogy nagyon nagy az igény, nagyon nagy a szükség, és rengeteg a derék hátfájós. A rengeteg
2: hát
4: ülőmunka.
2: Igen.
4: Így van. És szerettük volna ezzel is az egészségtudatosságot talán egy kicsit elültetni az emberekben, hogy igenis itt az év kezdett, újra mindenki visszaül a padba, a gyerekek, a felnőttek a munkahelyükre, és hogy igenis foglalkozzunk magunkkal, és 12 főre volt így időben lehetőségünk, hogy ezt meg tudjuk oldani.
2: Úgy fogalmazta, hogy volt, igen?
5: Igen, és csak annyit, hogy ugye most kifejezetten most gyógytornáról, tehát ez egy gyógytorna lehetőség, ami egy a tornának egy speciális formája, ugye különböző, nyilván preventív szempontból is nagyon fontos, de még terápiás lehetősége is vannak a gyógytornának, úgyhogy ez egy nagyon fontos, de ezzel együtt azért szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a mozgás az elengedhetetlen az életben, és ez a preventív szemléletnek egy nagyon fontos dolga, nagyon sok betegség megelőzhető vele, ugye a túlsúly megelőzhető vele, és ezzel együtt nyilván, hogyha fájdalma van, akkor gyógytorna az nagyon jó, de mellett azért természetesen a mozgásra ezen után is szeretnénk mindenkit buzdítani.
2: Igen, hogy lehetőleg ne várjuk meg, hogy fájjon, és akkor menjünk már elmozogni. Hogyha jól látjuk, akkor az ingyenes gyógytorna alkalmakat, ugye meg egyébként ezt a vérvizsgálatra is igaz, hogy Dunaharaszti lakcímmel rendelkezők jelenleg vehetik igénybe, és 3 időpont közül lehetett választani a gyógytornára?
4: Igen.
2: És ezek 4 fős kis alkalmak, az egyébként fős. Nagyon jó, mert ott azért úgy valamennyire csak az egyénre is igen tud figyelni. Ki tartja egyébként?
4: Bársony Betty kolléganőnk, és tulajdonképpen nálunk egyébként ez nem egyedi, szóval nálunk egy csoportos gyógytornán 4 fő vesz részt, ez a kismamatornára is igaz, szóval alapvetően mi ebben maximalizáltuk, hogy mindenkire tudjunk személyesen figyelni, Szóval alapvetően ezt vittük most tovább.
2: Egyébként itt a tornaó alkalmak is, bármelyik torna, szintén itt van a Suri Medicalnak a központjában, ott van egy terem?
4: Igen, a Suri Medicalhoz nagyon közel egy sarokra van egy Suri Stúdió nevű kis ékszerdoboz, gyönyörű, és ott tartjuk, mivel ez egy földszinti hely, ott tartjuk az összes olyan tevékenységünket, ami mozgáskorlátozóknak is megközelíthető, illetve mozgásszerű problémákkal is könnyen elérhető, szóval alapvetően ott van egy földszintes nagy termünk.
2: Akik a gyógytornára mennek, tőlük mit kértek, hogy kényelmes ruhában, nem tudom, hogy itt például cipőt hordanak-e?
4: Alapvetően szerintem nyugodtan, kényelmes ruházat, tiszta talpú fehér cipő, mármint, hogy fehér gumitalpú cipő, és esetleg víz, de azt mindent is biztosítunk szerintem, de nyilván kényelmes öltözék, igen. Időben érkezzenek, van lehetőség átöltözni, van öltöző, van szekrény, be tudják zárni az értékeiket, de alapvetően általában ezért azért szokott működni, szokták tudni.
2: Nem először vesztek részt ilyen jellegű akcióval a városnapokon, és úgy tudjuk, hogy ebből tulajdonképpen hagyományt is szeretnétek majd csinálni Dunaharasztin. Ráadásul azt hiszem, hogy évente kétszer szoktatok ilyen jellegű eseményhez csatlakozni. Miért tartjátok egyébként ezt fontosnak?
4: Igen, alapvetően, köszönöm a kérdést, alapvetően ez tavaly indult el áprilisban, amikor ugye, ahogy nőtt a rendelő, lett egy nagyobb recepciónk, és szerettük volna ezt a csapattal, és a teljes vezetőség egyetértett abban, hogy szeretnénk ezt méltóan megünnepelni, nagyon sokat dolgoztunk vele, és vártunk az új szép recepcióra, és ott indítottuk el mind az öngondoskodás hetét, mind pedig az ingyenes vérvételi lehetőséget, és annyira megtetszett a városvezetőség, hogy megkértek minket össze, hogy nem lehetne ismét ebbe esetleg egy ilyen közös kooperációt csinálni, és akkor tulajdonképpen természetesen igent mondtunk, mert nagyon fontos nekünk, hogy tényleg az embereket segítsük és támogassuk, ahol tudjuk, a saját kereteiken belül, de hogy addig viszont ki tudjuk teljesen kimaximalizálni ezt, és tulajdonképpen ott elindult, és most idén, amikor jött a városi napok, újra kaptunk egy felkérést, hogy lehetne esetleg ismét támogatni ezzel a várost, és természetesen ismét igen mondtunk. Szóval azt gondolom, hogy ebből hagyomány lesz.
5: És tudjátok, az ebben a szempontból nem olyan nehéz, amikor az ember mondjuk szeret egy várost, ahol él.
3: Hát igen.
2: És figyel arra, hogy egészségesek legyenek az ott élők, és megteremti rá a lehetőséget is. Öngondoskodás hetét említetted, Niki, ez micsoda pontosan, aki mondjuk még nem hallott róla?
4: Az öngondoskodás hete a városi napokhoz szokott kapcsolódni, egy évben kétszer van, egy tavasszal és egy ősszel. Itt tulajdonképpen egy hétig olyan szolgáltatásokat vehetnek igénybe, jelentkezhetnek páciensek, ami alapvetően arról szól, hogy foglalkozzunk magunkkal, hogy erre is tegyünk fókuszt, és ez mindig változik, nem mindig ugyanaz a paletta, 4-5 dolgot szoktunk beemelni, de alapvetően ez mindig ilyen preventív szemléletű, de ez már viszont nem szól, ez nem csak dunaharaszti lakosoknak szól, viszont már az öngondoskodás hete, szóval ez már teljes mértékben a bármelyik kedves páciens igénybe tudja venni.
2: És erről egyébként így a közösségi felületeiteken lehet majd bővebben olvasni, vagy tájékozódni?
4: Igen, már kitettük ezzel kapcsolatban a posztokat. Ingyenes hallásszűrést végzünk a jövő héten, illetve van benne egy gyógytorna lehetőség. Ott már igaz, hogy van egy pénzbeli hozzájárulás, de ott plusz alkalmakat tudnak kapni a bérletük mellé, illetve van egy gyermekgyógyászati olyan csomagunk, egy Suri Samu nevű gyermekgyógyászati csomag, ahol tulajdonképpen 25 000 forintért teljes ellátást kapnak a gyermekeik gyerekgyógyászati területen. Ez, mivel hogy a családokra szerettük volna ezt nagyon, szerettük volna nagyon a családokat segíteni, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez hogy lehetne a leginkább baráti, emiatt maximalizáltuk 50 000 forintban azt az összeget, ami, hogyha 3 gyermekem van valakinek, akkor 50 000 forintért a teljes összes gyermeket bármikor
2: ezt
4: el
2: havi,
4: tudjuk. Ez havi 50 000 forint. Havi 50 000 forint, igen. Viszont ha valakinek 5 gyermeke van, akkor is 50 000 forint. Szóval alapvetően ezt szerettük, mert azt látjuk, hogy nagyon sok egyébként a nagy családos Dunaharasztin. és nagyon nagy az igény erre is. Szóval alapvetően így a surisamut, illetve egy lézerkezelést tettünk még be kedvezményként.
2: És záró kérdésként, azért már jó ideje működtök ugye Dunaharasztén, mit tapasztaltok, visszatérve egy picit a prevencióra, hogy mennyire jellemző, van-e bármilyen elmozdulás ilyen szempontból, hogy azt tapasztaljátok-e, hogy ha már van tünet, ha már itt fáj, ha már van gond, akkor mennek főként, vagy azért jellemző a megelőzés, akár egy, amit beszéltünk, egy laborvizsgálat. Én például nálam már ez rendszeressé vált, és a férjemet is viszem magammal, igen, hogy minden januárban van egy ilyen vizelet, meg vérvizsgálat, tehát egy ilyen teljes labor, már ez nekem az életem része így beépült. Igen, de ez mennyire
3: akár
2: jellemző?
3: Az éves nőgyógyászati szűrést is ide kell sorolni, kérdés, meg hát rengeteg hasonló ilyen dolgot.
5: Hál' Istennek én azt gondolom, hogy nem vagyunk rosszak. Tehát,
2: de még azért van hova fejlődni?
5: Mindig van hova fejlődni. Amíg van olyan év, vagy van olyan időszak, amikor találok méhnyakrákot egy rendelés során, addig azt gondolom, hogy van hova fejlődni, és sajnos néha-néha találunk egyet-egyet. Úgyhogy ezzel együtt szerintem a fiatalabb generáció, illetve kevésbé fiatal generáció, azok elég jó arányban vannak, és sok panaszmentes szűrővizsgálatot is végzünk, amit nagyon tudok támogatni tényleg. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, a szűrővizsgálatokat azért találták ki, hogy olyan betegségeket ki tudjunk szűrni időben, amik nem okoznak panaszt, és mire panaszt okoznak, addigra már lehet, hogy sokkal radikálisabb kezelés szükséges, ami nem biztos, hogy definitív terápiához fog vezetni.
4: Amit egyébként én látok még, bocsánat, csak egy mondatra, hogy a rendelőben, hogy amúgy szerintem egyre tudatosabbak vagyunk, egyébként az a fogászati szájápolás, hogy egyre több, ugye van fogászati prevenciónk is, ez bölcsödés, és negyedik osztályig ajánljuk ezt a fogászati prevenciós foglalkozást, alapvetően azokat a gyerekeket tudjuk még talán lekötni, de hogy egy nagyon-nagyon-nagyon sokat hívnak minket óvodákba, bölcsödékbe, iskolákba.

0: És akkor úgy fogalmaztatok, ugye, hogy itt személyes igen. jelentkezés, személyes, tehát nem telefonos, nem e-mailes, hanem személyes jelentkezés.
1: Jelentkezést tudjuk, itt mert ugye a helyeket így tudjuk látni.
0: Igen, menni. Egyébként 3 perc, lehet, hogy már ott áll a sor, úgyhogy igen, egyébként majd egy üzenetet dobjatok, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy így sikerült-e betölteni, bár biztos vagyok benne ezt az 50 helyet. Nagyon szépen köszönjük Komoróczi Surányi Nikinek, a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ klinika vezetőinek és Komoróczi Balázsnak, orvos szakmai vezetőnek, szülésznőgyógyásznak a beszélgetést. Köszönjük szépen.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: aznap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez továbbra is a Sűs Felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Somogyi Betty.
3: És Bredák Szandi, sziasztok!
2: És megérkezett hozzánk, most így gyors váltás így a vendégek között, Lázár Gergő, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
2: Ismét láthatok is minket, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió közösségi oldalain. Utaljunk egy picit vissza a Summerfestre, ami azt gondolom, hogy idén is óriási siker volt, és rengeteg jó kis program és koncert volt.
4: Hát röviden összefoglaló, pont ezt gondoljuk mi is.
2: Na,
4: egyébként
2: jó, hát tényleg
4: ez, úgyhogy ugorhatunk is tovább, mert ez nagyon szépen jól összefoglaltad. Valóban azt kell mondanom, hogy minden egyes elemére, ami a Summerfestben idén megvalósult, legyen akár a gyerekprogram, és legyenek akár az esti programok, azokra mindegyikre azt tudom mondani, hogy a várakozásainknak megfelelően sikerültek. Ami nagyon fontos, hogy egy szabadtéri rendezvényre biztosan mindenki unja már, amikor ezt mondom, de valóban most is nagyon jó időnk volt, tehát szerencsénk volt az időjárással, egy alkalommal volt, amikor nem is vagyok benne biztos, de talán esett valami. Úgyhogy mondhatom, hogy zavartalan volt az időjárás, a gyermekek Summerfestje bizonyos szempontból új helyszínen valósult meg, ott a Bolgár Ivókút melletti területen, ami nagyon jól bevált, és azt gondolom, hogy jövőre ez ilyen formában folytatásra érdemes. Illetve a nagy parkolóban, a Szent Erzsébet téri új parkolóban, ez már lehet, hogy csak én nevezem ilyen új parkolónak, tehát a Szent Erzsébet téri nagy parkolóban, ott pedig a Summerfestén azt gondolom, hogy nagyon megfelelő helyén volt. Nagy örömmel láttuk azt, hogy a látogatóink közül sokan, akik tényleg rendszeresen jönnek akár erre a rendezvényre, hogy olyan teljes magabiztossággal mozogtak. Tehát nem nagyon kellett keresgélni, hogy hol van a kapu, ott a nagy zöldszínű háló közepette.
2: Mentek céltudatosan.
4: Igen, hogy hol lehet jegyet venni, hogy hol kell leülni, nem kellett ott a szektorokat magyarázni. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon jól ment, és hát maguk a produkciók is, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Ugye egy sarokkertmozival kezdtünk, teljes mértékig teltházas volt az esemény, nyilván ez 80 főt jelent, de ugye hát a helyszínnek az adottsága ezt jelenti, nagyon jó kis film volt, jól szórakoztak a nézőink is. Két alkalommal volt táncpanoráma, négy külföldi vendégország volt itt a Sziget-Szent Miklós, Tököl, illetve Ráckeve vendéglátásában. Ezen kívül még Százhalombattáról érkeztek vendégtánccsoportok. Mindegyik azt gondolom ebben az évben tényleg egy kimagasló művészeti teljesítményt nyújtott, de itt voltak velünk a Ráckevei Kével Néptánc Együttes, illetve több funkcióban itt volt velünk a Napraforgók Néptánccsoport, akik mind-mind fantasztikus táncokat mutattak be, akár a táncpanorámákon, akár a 20-ai gálaműsoron, amikor all in mindenki fönt volt a színpadon. És hát volt két koncertünk, mondjuk úgy, hogy új felállásával itt volt először a Csík zenekar, illetve idén másodjára itt volt velünk a Párnograszt együttes, és mind a ketten egy nagyon-nagyon jó koncertet adtak, és rengetegen eljöttek, és rengetegen érdeklődtek a programok iránt, úgyhogy csak pozitívumokat tudok elmondani az idei Summerfestről.
3: Ez jó hír. Mi is ugye több szempontból beszámoltunk róla a videós formában is, és tényleg mi is azt tapasztaltuk, hogy jó kis összejövetelek voltak, meg programok voltak. A Gyerek Summerfesten is több ízben részt vettünk, és tényleg szuper volt. Na de nézzük meg, mert úristen, mennyi program. Itt már is
2: lesz
3: a hétvégén,
2: igen, szeptemberben is.
3: 5, második Csepel-szigeti veterán találkozó, Pumpa Kupa, és ott van a Miklósi városnapok is, úgyhogy bőven lesz még program. Veterán találkozó, ez lesz a második, mert hogy a tavalyi az egészen sikeres.
4: Igen, meg mert a tavalyi volt az első.
3: Igen, igaz. Igen. Ez mi kettő, így nekem is megy el
4: frappásan, most lesz a második. Valóban, ugye tavaly viccelődtek többen a veterán találkozón, hogy majd akkor itt katonaviselt férfiak fognak ide jönni, de ugye itt veterán autókról beszélünk természetesen, és hát Csepel szigeti, tehát nem kizárólag Csepel autógyári termékekről, járművekről beszélünk természetesen, hanem hanem úgymond mindent, ami veterán autónak minősül, a személyautótól a buszon át a teherautóig, de még motorokat is nagy szeretettel várunk. A regisztrációk alapján legalább 100 járművünk lesz, ami egy sokkal nagyobb
3: létszám,
4: mint ami a tavalyi évben volt, ezáltal a helyszínt adó Ocean-sziget parkolóban kétszer akkora helyet fogunk egyébként elfoglalni, mint az előző évben. A programot egy felvonulással fogjuk kezdeni, tehát 9 és mondjuk 9:30, 3:40 között érdemes figyelni minket a Szigethalom műút, Gyári út, Bajcsi-Zsilinszky út, Petőfi utca, Massányi Károly utca, második Rákóczi-Ferenc utca útvonalon, ahol 10 pár darab teherautóval és busszal fogunk elvonulni, reklámozva azt az eseményt, ami majd utána 10 órától 3 óráig tart itt az Ocean parkolóban. Ott nyilván a legfőbb műsorszám, ez nem jó kifejezés ide, tehát a legfőbb része a rendezvénynek, hogy ezeket az autókat meg lehet ott tekinteni. Van, amit csak kívülről, amelynek ott tud lenni végig a gazdája, az belülről is meg lehet tekinteni. Ez után tavaly is nagyon nagy volt az érdeklődés. Szerintem többen hagyták félbe a bevásárló listájukat az üzletben, hogy ezeket az autókat megtekinthessék, de most is vannak kifejezetten, akik csak ezért fognak kijönni már az előzetes jelzések alapján. A gyermekeket itt ennek a napnak a keretében egy kis vidámparkkal is fogjuk várni, szintén itt az autók tömkelegében lesznek elhelyezve ilyen játékok, illetve a színpadról egy DJ páros, illetve Kocsis Barna Péter fogja majd egy kicsit szórakoztatni a jelenlévőket, és egy kicsit a hangulatot fokozni a különféle zenéikkel. És hát a naphoz hozzá tartozik, hogy egy zsűri fog majd egy szépségversenyt tartani itt az autók között, ilyen abszolút kategóriás verseny lesz, tehát autók és teherautók egymás ellen fognak versenyezni ebben a szépségversenyben. De lesz lehetőség a közönség részéről is szavazatot leadni.
3: Ja, azt hittem a szépségversenyre részt venni.
4: Igen, az egy másik műfaj lesz, most éppen az autókat fogjuk zsűrizni ilyen értelemben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis tartalmas program lesz, amit természetesen nyilván férfiak vonzódnak leginkább ehhez a témához, de természetesen mindenkinek ajánlom a családoknak is, mert tényleg tavalyi évben is olyan gyönyörű járművek keveredtek elő. Nem is tudom, hogy hol tudják ezeket évközben a gazdáik tartani, hogy ilyen szép állapotban tudjanak megjelenni itt az eseményeken. De így volt tavaly is, és ahogy mondtam, idén ez nagyobb létszámú lesz. Egyre többen érdeklődnek ezután a program iránt. Igazából nem kiemelve, de csak egyetlen egy dolgot, hogy mondjuk a rendőrdíszszázad autói is itt lesznek. Tehát rendőrségi relikviák, régi rendőrségi járművek is meg fognak jelenni ezen a programon, ami rendkívül nagy megtiszteltetés számunkra. Hogy ők mondjuk úgy, hogy önként és dalolva saját maguktól jönnek, mert hallottak erről a rendezvényről is, és jónak tartják, és szeretnének részt venni. Úgyhogy ha majd eljutunk a harmadik találkozóig, akkor már nem is tudom, már lehet, hogy az Osamban bent is
3: kilövi magát a rendezvény, igen.
4: Mert már lassan kinőjük ezt a parkolót is, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit szumma szumárum szeptember 5-én szombaton 10 órától délután 3 óráig a második Csepel-szigeti veterán találkozóra. A belépés természetesen díjtalan erre a programra.
3: Pumpa. Kupa.
2: Igen.
3: Igen. A következő hétvége.
0: Ráadásul az így dupla?
3: Az dupla most.
4: Igen. Igen, itt nincs félreértés, és nem kettős látás alakult ki, és nem kell orvoshoz menni. Tehát lesz egy sziget pumpa bemutató, amely 11-én pénteken lesz, délután 5 órakor. Ekkor egy olyan profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a Városi Sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket. Valóban nagyon tehetséges fiatalokról van szó, és hát szerint, véleményem szerint nem teljesen normálisak, hiszen olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd, amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell, de valóban 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk. Majd pedig másnap a Sziget Pumpa Kupa lesz, ugyanazon a helyszínen, ugyanabban a díszletben, tehát ez ugye a Temesvári utcában található pumpa pálya, amely pár éve része a város életének. Itt lesz egy versenyünk, ugye kedves rádióhallgatók is bizonyára emlékeznek rá, hogy tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel a versennyel,
3: akkor
4: sajnos
3: idő
4: az időjárás megtréfált minket, többszörösen is, és akkor elmaradt ez a verseny. Most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát, ahova természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek, és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott természetesen, tehát bárki számára lehet jelentkezni most így frissen, újan is. Több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztályok vannak, mindenki számára adott a lehetőség, kisiskoláskortól várjuk azért a jelentkezőket. A felső körhatár az nyitott, tehát az a 120 évig nyugodtan lehet jönni, aki úgy érzi, hogy most ebben a sportban találja meg önmagát, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
3: És fontos regisztrálni, igaz? Tehát fontos a regisztráció.
4: Itt jelentkezés szükséges mindenképpen. A helyszínen, a rendezvény előtt csak abban az esetben fogadunk el jelentkezőket, hogyha már nem telt be esetleg adott kategóriára a létszám, tehát előzetes regisztráció szükséges. Ez egy nagyon egyszerű folyamat, gyakorlatilag online lehet jelentkezni bármelyik versenyünkre, bármelyik programunkra.
3: No, hát most jön a kihívás, nagyjából egy percben össze tudod foglalni a Miklósi Városnapokat, bár egyébként addig még bőven
2: lesz időnk,
3: hogy beszéljünk.
4: Alapvetően összetudom, van egy szűkített program, amely október 8-a és október 11-e között zajlik, nagyon sok érdekes programmal, lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a Négy Street zenekar lesz itt velünk, illetve vasárnapi napon gyermekprogrammal, Városnapi Zsibongó néven várunk mindenkit a Sárgaház elé, illetve a szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programjai is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani. Egyébként, és a programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult a Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Lehet utalni is, tehát pénzbeli gyűjtésről van szó, félreértés ne essék. Pénzbeli gyűjtés, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
3: Illetve a közösségi Hez Sziget-Szent Miklós Facebook oldalát is érdemes követni, ott is minden fontos információ.
4: Ha bárki bármikor unatkozik, akkor is menjen fel.
3: Lehet nézegetni.
4: Annyi információ van rajta, hogy egy órás olvasgatni való mindig van.
3: Egyre több videó van veled, jobbnál jobbak.
4: Hát az, hogy velem videók és jobbnál jobbak, ezt a szóhasználat így egyben nem jó ez a mondat, de vannak velem videók, maradjunk annyiban. Igen. Más nem ért rá, úgyhogy én vagyok a videóban.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Lázár Gergőnek, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójának.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5-én egy dolog biztos nem lesz a Tököli repülőtéren. Nemzetközi Sűnfesztivál és Sündögönyöző Fesztivál.
2: Viszont lesz helyette Drift Warriors, a legjobbak az aszfalton, Hawks of Romania, a legjobbak a levegőben, és még számtalan autotechnikai élmény. Drift kilátó, VIP terasz és látványos légi bemutató sétarepüléssel. A Csepel-sziget legnagyobb fesztiválja, igazi családi program, külön gyermekfoglalkoztatókkal a Tököli repülőtéren. Bővebb info a driftet.hu oldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését, megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit, tánccal és hagyományokkal várják a gyerekeket. 2026. szeptember 4-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatájának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közút és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatájának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
5: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karban tartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karban tartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
4: Az önkormányzat feladatának tartja a területek gondozását. Gyurcsik József szerint a művelés alól kivont zárt kerti és külterületi ingatlanok gondozása elsősorban nem a lakók feladata, hanem a városvezetésnek és az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. Kiemelte, ezért is döntött úgy a bizottság, hogy nem támogatja az előterjesztést.
5: Lehet azt mondani, hogy ez egy extrém kitétel volt, de a rendelet ebben a formájában lehetőséget ad arra, hogy a ingatlannal határos önkormányzati területeket az ingatlan tulajdonos gondozza. Én azt gondolom, hogy a városnak pontosan az ellenkező irányba kéne menni. Az egységes városkép a kulturált növényzet kialakítása mentén szakszerű ápolással, szakszerű telepítéssel, ez a város feladata. A város feladata a városlakók adójából gazdálkodva.
4: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Sziget-Szent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy Filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Sziget-Szent Miklós és a térség közönsége számára. A Filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
6: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk, egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
4: Tánccal és hagyományokkal várják a gyermekeket. A kezdeményezés elsősorban a 6-10 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy a tánc mellett játékos formában ismerkedjenek egymással és a magyar népi hagyományokkal. Az érdeklődők számára 3 nyílt napot is szervez a Szigetszentmiklósi Szotyola Néptánc csoport szeptemberben, 10-én, 17-én és 24-én. A foglalkozásokat a Nemzedékek házában tartják csütörtökönként 17 és 18 óra között. A szervezők nem csak a leendő táncosokat, hanem a szülőket és az érdeklődőket is várják. A részvételhez előzetes regisztráció vagy bejelentkezés szükséges.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: A jövőben is elérhető marad az ingyenes jogsegélyszolgálat Halásztelken. Továbbra is biztosítja az ingyenes jogsegélyszolgálatot Halásztelekváros önkormányzata a település lakói számára. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek könnyebben és gyorsabban jussanak hozzá a jogi segítséghez mindennapi ügyeik intézésében. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, a szolgáltatás tavaly márciusban indult el az önkormányzattal szerződésben álló ügyvéd közreműködésével. Hozzátette, a lakosok ennek keretében jogi iránymutatást kaphatnak, amely segíthet eligazodni számukra a szükséges lépésekben, valamint abban, hogy ügyeikben mely hatósághoz, fórumhoz vagy szakemberhez érdemes fordulniuk. Kiemelte, a szolgáltatás iránti érdeklődés és a lakossági visszajelzések azt mutatják, hogy valódi igény van erre a segítségnyújtási formára, ezért az önkormányzat a jövőben is szeretné fenntartani a lehetőséget.
7: Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fenn kívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat kell biztosítani arra. Én úgy gondolom, hogy ezzel tudunk segíteni a halásztelkieknek, hogy a problémáikat egy ilyen módon kezelni tudjuk, vagy akár egy támpontot tudjunk nekik adni, hogy mi lehet mondjuk az adott következő lépés egy problémával kapcsolatban, amellyel hozzánk fordulnak.
4: Befejeződtek a munkálatok a Tündérország bölcsöde területén. A Dunavarsány intézmény az elmúlt időszakban nagyszabású felújításon esett át. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy a városban élő gyermekek minél rendezettebb és biztonságosabb körülmények között fejlődhessenek. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a nyár folyamán sor került többek között az öltöző cipőszekrényeinek átalakítására, valamint a homokozók és a kerítés korszerűsítésére. A szakemberek elvégezték továbbá a széldeszka és a pergola festését, illetve a szokásos nagy takarítást és fertőtlenítést. A bölcsöde játszótere is jelentősen átalakult. A mozdony mellé egy vagont telepítettek, a fészekhintak helyét pedig gyepszőnyeg és automatalócsorórendszer vette át. A középiskolásoknak nyújt segítséget a Tinglis Oktatási Központ. A Dunaharasztin található nyelviskola a középhaladó előtti szinten lévő diákoknak indít angol kurzust. Az érdeklődőket szeptembertől csütörtökönként este 6 órától várják majd. A tanfolyam elsődleges célja, hogy a résztvevők lehetőleg az érettségi előtt középfokú nyelvvizsgát szerezzenek. Ennek érdekében az oktatók beszédközpontú játékos órákat fognak tartani. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További tudnivalók a www.tinglis.hu weboldalon érhetők el.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Megkezdi a Pler otthonában a 2026-27-es NB1-es szezont az SKSK férfi kézilabda csapata. Kilvinger Bálint, a Szigetszentmiklósiak vezetőedzője szerint mindkét csapat a középmezőnybe vágyik, bár a Pler talán nagyobb célokkal menjek ki a szezonnak, mint ők. Hozzátette, mivel az első forduló lesz, ezért rengeteg a bizonytalanság, és épp ilyenkor van jó esély arra, hogy meglepjék ellenfelüket. A szakember azt is elmondta, bár játszottak egymással felkészülési meccset, de ott egyik edző sem terítette ki a kártyáit, így nem abból kell kiindulni.
8: Ez az első fordulatnak mindig van egy kis varázsa, mert ugye a felkészülés után azért tét helyzetben kell megmutatni azt, hogy milyen egy csapat, és ez valamikor jobban, valamikor nehezebben indul egy-egy csapatnak. Természetesen győzni szeretnénk mi is, mint ahogy tudom, hogy a Pler is. Mondhatom, test közelből is ismerjük egymást, hiszen azért játszottunk egy edzőmérkőzést. Én azt mondom, egy jó felkészülési időszak van mögöttünk, ahol az első lépést mindjárt az első fordulóban szeretnénk megtenni majd.
3: Időjárás.
4: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél enyhre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani majd erős helyenként viharos lökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személy a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek.

0: Bárány Attila és Kollár Retro Diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsófőző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzáskor kör.

hogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munkaiszobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: hosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.